0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Akció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neked van a Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van. Rádió Gaga. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gaga Rock, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

vagyok, bolond se vak. Ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ru vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Hargita megyében 181 iskola igazgatói állásra csupán 67-en jelentkeztek. Nőtt a romániai háztartások átlagjövedelme a második negyedévben. Enyhe, száraz marad az időjárás. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök szerdán kijelentette, jelenleg a kormányprogramon dolgoznak, amelynek fő fókuszában a gazdasági növekedés, a vásárlóerő védelme és az üzleti szféra élénkítését célzó intézkedések állnak. Facebook bejegyzésében Niculescu rámutatott, közben készül a parlamenti pártokkal való egyeztetésekre, de egyelőre a kormányprogram a legfontosabb, és kidolgozásában abból indul ki, hogy mit várnak el az emberek az ország kormányától. Hangsúlyozta, egy állam akkor tartja tiszteletben polgárait, amikor a pénzüket is tiszteletben tartja. Niculescu szerint ugyanakkor nem kell mindig mindent a nulláról kezdeni, hanem meg kell tartani a működő dolgokat, és ki kell javítani azt, ami nem működik. Lezárult a jelentkezés az iskola vezetői versenyvizsgára, most ellenőrzik a leadott dossziékat. Országos szinten a legtöbb megyében jóval kevesebb a pályázó, mint az állás, és ez alól Székelyföld sem kivétel. A jelöltek jövő héten kezdik a vizsgákat. Hargita megyében is jóval kevesebben jelentkeztek, mint ahány betöltetlen állás van. A meghirdetett 181 vezetői állásra összesen 67 jelentkező pályázott. Ha egy iskola igazgató vagy aligazgató állásra nem jelentkezik senki, az állás üresen marad, és nem a verseny dönt a betöltéséről. A tanfelügyelőségek döntése alapján most is az oktatás érdekében történő kinevezéssel oldják meg a helyzetet. Az idei második negyedévben 10.200 lej volt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme, 8%-kal több, mint az előző három hónapban, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Éves összevetésben a háztartások átlagjövedelme 7,4%-kal az egyfőre

0: Így a novemberben fizetendő októberi fizetéseket csak akkor tudják kiadni a rendszerben dolgozó több száz alkalmazottnak, ha kapnak költségvetés kiegészítést. A probléma évek óta ismétlődik, költségvetési hiány dép fel a szociális ellátórendszerben az utolsó negyed évben, ugyanis a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok szűkös költségvetéssel rendelkeznek, ami nem tart ki az év végéig. Ez idén sincs másképp, noha tavaly növelték a szociális intézmények által elvégzett szolgáltatások államilag meghatározott árát. Ez azonban nem volt elegendő. Az igazgatóságnak 8-9 millió lejre van szüksége ahhoz, hogy év végéig fedezni tudja a kiadásait. A szakemberek előrejelzései szerint ma is túlnyomórész napsütéses, kellemes őszi időre számíthatunk a reggeli hűvös után. Napközben akár 22-24 fokra is felemelkedhetnek a hőmérők mutatói.
1: Most pedig.

0: Jó reggelt, 7 óra múlt néhány perccel. Kezdjük a csütörtököt, és az mindenkinek jó lesz, főleg aki a hármas szavát hallgatja a Gagán. Ennyit a szerénységünkről, 4 órán keresztül erre számíthatunk.
1: Igen, köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Jó reggelt kívánok én is. Nagy Endre itt van, Berecki Szili jelen, én Máté Kincső vagyok, kerek a perec. Reméljük, hogy ti is itt vagytok, és hogyha igen, akkor adjatok hangot a jelenlétnek.
2: Jó reggelt, kicsi péntek van már, úgyhogy indulunk, és jönnek a jó zenék is, természetesen Rigárd és a Ride It, ezzel a dallal fogjuk indítani a mai műsorunkat, rengeteg dolgunk van, úgyhogy csatlakozzatok hozzá.
3: Ez a hármas szabály. A maga nem.

0: Jaj, hát a hagymás tejfőles lángos, az mindenki ezt passzol. Én nem tudom, miért kell erről dalszöveget írni. Na jó reggelt mindenkinek.
1: Egy lángos, én is a TNT-nél aludnék.
0: Hát figyelj, egy jó beszélgetés reményében én egy fél pohár borért cserébe is ott aludnék. Ezen nem múlja semmi. Igen, igen, alvásról beszélgetünk meg. Beszélgetésről, tudod.
2: Oké, értem, persze, oké, de azért egy icipici szürreális az a helyzet, ahogy Nagy Endre fel kell Dobrádi Ákos mellett, és megmondja, hogy Ákosom, köszönöm a lángost.
1: Nem.
2: Még ha nem is semmi, nem kell tovább menni, de ez már egy alulból egy ilyen full abszurd helyzet.
0: Tehát, ha valaha ez megtörténik, Endre, ezt akkor itt most virtuális papír formájában tegyük le, jó, hagyjunk nyomot. Ha valaha ez megtörténik, mi leszünk az elsők, akiknek valamilyen csoportos üzenetet küldesz,
1: jó? Ameddig Ákos lemegy a lángosért, nektek írok SMS-t azonnal.
0: Kérlek, szelfit, vagy jó, nem hiszük.
2: Igen, csak szóljál neki, hogy legyen rajta kicsi gesztenye.
0: Ja.
2: Vártam.
0: Egyébként, ennyi. Hogy hívják a másik srácot? Már bocsásd, világ, én ezt nem tudom. Ne integes, ide figyelj.
2: Jó, bocsánat, csak itt érkezik a stáb, mindenki köszönni kell, uzariasnak ellen. Van Dobrádi Ákos a másikat? Nem valami... Hú, nem tudom, mindegy, megkeressük. Most ezek így, nem tudom.
0: Na nem baj, utána nézzünk ennek. Na, hogy vagytok? A csodás csókos csütörtökben benne.
2: Be van állva nyakam. No. Három napja, nem tudom, mit kezdjek vele, de ez a, tudjátok, ez a tipikus ilyen nyaki fájdalom. Nem elől van válva nyakam,
0: hanem hátul.
2: Be van állva az egész vállam, sem minden. Minden, nem tudom, párnát cseréljek, vagy mit kell ilyenkor csinálni? Valaki mondja valami jó trükköt.
0: Már, még mindig így alszol, fej alá tűrt kézzel?
2: Nem, most már azóta, amit mondtad, azóta nem. Azóta a magam alá tűröm a kezem, de azért nem tudok elaludni egy 40 percet, nem tudom, mit kezdjek vele. Úgyhogy van egy eladó jobb
0: olyan,
2: karom.
0: Ugye olyan, mintha ilyen balerin lennél, vagy balerina.
2: Igen, az én azt tudom, mit csinálják vele.
0: Na, akkor mondom a tuti gyógyszert, keres egy vagány, szexi, szerethető, nagyon jó kezű csontkovácsot ott nálatok vásárhelyen, biztosan kerül, ha nem, gyere, mesepsén egy olyat ajánlok, hogy mind a 10 ujjadat megnyalod utána.
2: Végig sütit is ad, vagy miért?
0: Nem, lángos. Csak imádni fogod a végén.
2: Lángost?
0: Fogsz tudni egyáltalán sütíteni, meg a gumicukrot felemelni elég magasra, hogy a szádba beleférjen.
1: Lehet, hogy el kellene azon gondolkodnod, hogy milyen belső okai vannak. Mert jaj, ugye a testi feszültség az mindig leképezi a belső lelki feszültséget. Úgyhogy szerintem te nem a nyakad állt be, a lelked van beállva, csak a nyakad mutatja meg.
0: Gyonni, mikor volt el utoljára apró?
2: Na ez az. Nagyon várom már a karácsonyt.
1: Ezek után az... meg kell várni, amit hosszú programmal dolgozik jársz, a plébánc.
2: Egyszer, de nagyon.
0: Egyszer, nem, kétszer. Nagyon. Kétszer?
2: Nem, amúgy, hát hogy mondjam, hogy ide kicsit nem kanászosod be, de sokáig ilyen rendszeresen jártam, mint olyan két havonta, vagy havonta.
0: Na, de lehet egyébként, én nem akarok viccet akkor csinálni abból, amit Endre mond, tehát végülis ex-lelkész, tehát tudhat valamit, amit mi nem tudunk, lehet, hogy tényleg csak egy jó gyónás hiányzik az életedből, a lelki terheket letenni, picit lehet, a bűntudat, amúgy. A lelkiismeret kérdése tisztázódjék, lehet. És akkor már mindjárt nem fog fájni a karocskát.
1: Lehet,
2: az lett volna a fair, hogyha 30-asba úgy lépek bele, hogy akkor egy gyónás, és akkor egy jó masszázs, és akkor jöhet.
0: Vagy nem gyóntál a 30-as szülinapod előtt?
2: Nem.
0: Jaj, Szíri, el fogsz kárhozni.
1: Ez a baj.
2: Vigyázz magamra.
1: Bár ennyi múlna, ugye, azt szokás mondani. Másrészt pedig vigyázz arra, hogyha már megérkeztél a 30-as éveidbe az első igazi nyakfájás erőt, akkor a szerencsések között vagy. Tehát gondolj bele.
0: Na igen, ha most érzed először...
1: Ami lesz majd 40 fölött.
0: Innen már csak rosszabb lesz, szokjuk ugye neked mondani, drága Szili, szokjál hozzá, te is a magad egyszerű módját. A diklofenák krém, vagy a mindenféle lóbalzsam, az elmaradhatatlan kellék-e lesz ezen túl. Volterem parfüm, nagyon jó. Hogy van a vállatok, drága hallgatók, hogy van a karotok, a hátatok, a nyakatok, írjátok meg nekünk akár ebben a csodás reggeli hangulatban 07 30 54 88 88.
3: Mindenről dumál.

0: Marshmallow és az Another Drink, hát most még azért éppen nem, vagy már ne, hogyha még csak most érnétek, az a 480, úgyhogy még csak óvatosan, max egy újabb pohár víz, az ilyenkor hasznos tud lenni. Közben itt vagytok az SMS falunkon, nagyon-nagyon sokan jó reggelt kívánunk, ma ilyen korán ébredős csütörtök van, vagy mi?
1: Én nem tudom.
0: És nagyon volt a forgalom, és mindenféle, hogy úgy látszik, hogy vagy én mi késtünk egy picit, vagy nem tudom mi van, de Robert írja nekünk, hogy csoka csattanos, csupa csodás, csacsogós csütörtököt kívánok nektek.
1: Jaj, de szép. Ügyesebbek a hallgatóink, tehát minket most már messze übereltek. Csókkal csattanó, csupa, csodás, csacsogó csütörtököt. Ezt meg kell tanuljam. Köszi szépen, Robert. Itt van Vihar, aki jelenti Alás, Amma Franciaországból jelentkezik. Rimes, jól mondom, Endre? Reméljük, hogy így ejtik. Rimes. Sötét esik az eső, írja, és a levegő is nagyon igyekszik valahová. Csodás napot kíván, és nagy ölelés.
0: Ez jó,
1: siet a levegő, ez a szél, ugye?
2: Ez nagyon tetszik. Janka ír nekünk egyenesen Svájcból, Svájcból. Jó reggelt, Gaga munkámenet, üdvözöllek titeket. Az élőadásban ritkán tudok becsatlakozni, írja Janka, de az előző napi YouTube-os összefoglalótokat mindig meghallgattam. Felét reggel munkába menet, másik felét meg hazafelé menet. Azt a hűséges, de jó. Köszi a sok szórakoztató műsort, gyakran vigadok veletek, rajtatok. Szép napot, jó témázásokat, örülünk, hogy velünk és rajtunk is.
1: Mulatsz. Addig jó, amíg minket röhögnek ki a hallgatóink, és nem mást, ugye? Mi addig vagyunk vidámak és boldogak. Milyen jó fej vagy, drága Janka, köszi szépen, írjad meg, hogy mit dolgozol Svájcban, mert engem érdekel. Közben Marika is itt van velünk, derűs, szép reggelt, vidám időtöltést kíván nekünk csupa szeretettel és a hallgatóknak is gyanúm szerint, illetve Hunor üzenete, jó reggelt, gagások, kincsőt idézve jelentem Alásan, hogy, hogy az éjszaka beköszöntött az ősz esős szezon Düsseldorfban, de minden eső után kisüt a nap. Legyen szép napotok, írja még Hunor.
0: Hozzánk is közeleg, úgyhogy kicsit készülődjünk rá, mert hozzánk is közeleg, valószínűleg jövő héten vagy hétvégén, úgyhogy várjuk is már szeretettel. Anika írja nekünk csokos csütörtök reggelt kívánok nektek, legyen egy nagyon szép napotok, illetve Béluci, jó reggelt, hideg a reggel, 3 fok, kellemes napot, jó műsorvezetést. Köszönjük szépen, Béluci. Hol hallgat? Tudjuk ezt így?
1: Bélucit?
0: Hol van ez a 3 fok?
1: Igen. Nem tudjuk, de most majd szépen megkérjük, hogy írja meg ezt is nekünk. Köszönjük szépen előre is.
2: Így van, Simon is köszön, jó reggelt a megszokott croissantokkal, szépen be van osztva, kinek mi jár, hogyan jár, mindenkinek jó reggelt, és kedves, figyelj, Siri, azért vannak emberek, akik veled szimpatizálnak. Azt írja, boldog szép reggelt, fiatalok, pont most kentem be a derekom lóbalzsammal.
0: Jaj, de annak olyan jó illata van. Én azt
1: Mi a mentolos lóbalzsam? Imádom én is.
0: A legjobb. Beleszagolsz már, úgy érzed, hogy új erőre kapsz.
1: Gyerekkorunkban, most apropó ilyen náthás, taknyolós, meghűlős szezon van, ugye gyerekkorunkban még Magyarországról hozta édesapa, volt ez a Vick krém. Igen. Merem mondani, mert itt nem lehetett kapni, ráadásul azóta talán ki is vették. Igen, melkasra, és a bátrabbak, akiknek nem marta meg a bajszát tövét, azok orra alá is kentek egy keveset. Csak arra emlékszem, hogy egy nagyon jó élete volt, kettő rögtön utána 5 percre rákaptam levegőt. Tehát gyerekként ez egy fontos szempont volt, úgyhogy igen, ez a mentolos illat, ez megvan. Na, de csatlakozik Robert is azért itt a Szili vigasztaló köréhez, azt írja, üdv Szili a 30-as klubban, de majd eljön a 40 után, a délután.
0: Köszi, már tapasztalt vagyok itt is, úgyhogy már eltelt azóta némi idő. Nincs a baj, nem, ez nem paraszkodós volt, hogy ez nem ilyen. Ez jó, csak most megkérdeztétek, hogy vagyok, én elmondtam, hogy vagyok, úgyhogy nincsen baj, toljuk a szeket. Menjünk előre.
1: Annak rendje is mondja szerint.
2: Nézem, mi van még itt, cseresznyepálinkát is kapunk. Csütörtöki cseresznyepálinkás jó reggelt kíván nekünk. Dezső, aki egy kicsit most már a bárkínálaton úgy nézem, hogy fejlesztett. Jócói, szép napot, jó reggelt kíván mindenkinek. Köszi, hogy itt vagytok, írjatok ugyanennyien a témához is majd, és persze regisztráljatok a játékainkra, fekete-fehér, igen, nem ebben az órában, és szülinapi játék majd a későbbiekben.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: 3. szabály. 7-től 11-ig.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

0: everybody get up. Robin.
1: Ezt a dalt beraknák, lehetne jól csordát terelni vele.
0: Everybody get up.
1: Jó. Everybody in the csorda, yeah.
0: Everybody in the csorda. Na, jó reggelt mindenkinek, még egyszer Jocónak is például, aki itt van, szép napot kívánva, Dezsőt, igen, őket olvastuk, csak elfelejtettük kerülni. A Ludovik jó reggelt, Rádió Gaga, írja nekünk Erika közön, hogy szép jó reggelt, édeském, annyira jó veletek, imádok titeket, ölelés a 11. kerületből. Köszönjük szépen, drága Erika.
2: Azt nem értem, te Szili, ne haragudj meg, tehát Erika most már standard visszatérő vendégünk, minden áldott reggel küldi nekünk a pirkadatos fotót, ahogy a mai is.
0: Így van.
2: Miért a mai napot választottad arra, hogy ilyen full erotikus hangon tolmácsold az ő üzenetét? Tehát van valami összefüggés a csókos csütörtök?
0: Igen, van a... És a szándék nincsen, hanem vannak ilyen kulcsszavak, amikor így elkapnak, és akkor átállok egy másik módba is. Így ránéztem az SMS-re, tudod, van, amikor egészben látsz egy szöveget. Tehát nem az van, hogy elkezd dolgozni, hanem úgy ránézel, és hogy egészben látsz valamit. És kitűnt ez az édeském, és annyira jó veletek, meg imádlak, ez a közepe, és akkor úgy éreztem, hogy ez majd ilyen nap. Amikor így kell mondani.
2: Na, mi jó, Szilvia? Ezután... Tudjuk, hogy mik a gombjait, hogyha nyomogatni kell néha szánszándékkal, akkor oké, ez az egyik, oké, megtanultuk.
1: Ezt akarom mondani, most már tudom, mikor neked írok SMS-t, milyen szavakat hagyjak ki. Biztos,
0: igen, ez jó ötlet, ez jó ötlet. Ja, ez jó ötlet. Igen, közben még jönnek SMS-k, azt írja Rajmond, hogy lassan következik, hogy nem a bal vagy jobb tél, hanem a jó is a rossz.
1: Szerencse, hogy nyakad csak egy van, és az rossz.
2: Azaz. Dávidnak is jó reggelt kívánunk, aki beköszönt hozzánk, nagy puszi, nagy ölelés, illetve Miklósnak köszönjük a kedves szavakat, írja, hogy jó reggelt, a jóisten áldása oltalma legyen rajtatok, jó a zene, köszönöm szépen, teszi még hozzá, illetve képzeljétek, egy csodaszép kápolnáról küldött nekünk. Fotót, komolyan mondom, én aztán be nem tudom határolni, hogy ez pontosan hol van, de ha Miklós ezt is megírod nekünk, megköszönjük. Egy biztos, a hecserli árnyék, a bokor árnyékából fotózta ezt a jó kis
1: szép
2: képet.
1: Szép az a kápolna, csak valaki nyírja meg a hecserli bogyót.
2: De hogy nyírja, szedje, lesküldje.
1: Művész fotó, szép tetszik.
2: Somot kéne enni. Lejárt már a
0: szezonja van? Nem, én azt sem tudom.
2: Azt hiszem, hogy már lejárt. Az nyári időszak.
1: Van a somvilággal. Sokat ígér, keveset ad.
2: Hát ez így szokott lenni, mint a rossz pasasok kb. Igen. Csak hogy nem tudom, mert mindig nálam egy körbe tartozik a hecserli, a som, illetve majd később a kökény kérdése. De úgy hiszem, hogy a somról már lecsúsztam.
0: Recetem. Én nem tudok enni somot, mert ha sokat eszek, megfájl a hasom.
2: Addig jó, míg csak a hasod, nem valami.
0: De arra nem talált a som. Igen. De hát nagyon, nagyon tetszett.
1: Egy kicsit sejpít tesz, és sikerül.
0: Most inkább nem. Viszont nagyon tetszett Miklósnak az üdvözlete. Nagyon szeretem, mikor valaki még mai világban is így köszön. Ez olyan jó esik. Nálunk például a faluba mi mindig az a jobb ejtelkén a trend, hogy úgy köszönnek egymások az emberek, hogy Isten áldja meg. Szerintem ez nagyon szép. Olyan szép dolog. És néha így direkt magamat tudatosan visszavezetem, hogy valaki, hogy találkozunk, hogy elbúcsúzunk, na, hogy akkor a jó Isten áldjon. Vagy valamilyen szép, vagy nem tudom, légy áldott, vagy ilyen.
2: Az a magány, tudjátok, hogy ugye azt megszokhattuk, hogy papok, lelkészek, stb. Tehát, hogy amikor velük beszélsz, vagy nekik köszönsz, akár találkozáskor, búcsúzáskor, még mindig megvan az, hogy az ember zsigerből ugye úgy köszön, ahogy azt annak idején megtanították. De amikor egy ilyen teljesen hétköznapi, nem tudom, civil szakmában dolgozom, mondjuk, nem tudom, mondok egy házszámot, villanyszerelő, búcsúzik el így, hogy akkor Isten áldása kísérdés, így leesik az állam, komolyan.
0: Légy áldott,
2: ez olyan jól esik a kicsi lelkünknek.
1: Meglepődtem egyszer, mert valamiért úgy köszöntem, hogy adjon Isten. És valaki teljesen reflexből válaszolt, hogy fogadj Isten.
2: Jaj, de jó.
1: Hát erre nem is számítottam, pedig így van párban, vagy így működne igazából szépen a dolog.
0: Mondjuk ez egy kis retro, ez a fiatalkorodból jön, az 1800-as évekből.
1: Nem tudom, kinek fáj a nyaka.
2: Csodálkozunk még a retro bármin is, Edrével kapcsolatban. Na jó, van, gyertek, játszunk egy kis fekete-fehér, igen, nemet, hiszen eljött az ideje, addig is bátran regisztráljatok, még néhány perc is kezdünk.
3: Mindenről dumálunk.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urs zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temi érdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
0: Reklám.
2: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
2: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
3: Viking Kft. A te biztonságodért.
4: Nyikorog. Melegszik. Szenved az autód.
5: Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény.
6: Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveid hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást.
5: Metalups, a jó választás.
7: Ajtó, ablak, ne az olcsót, a legjobbat keresd! Az Elikon Construct értéket, stílust és minőséget kínál otthonodnak. Professzionális házfelújítás és építés, precíz kivitelezéssel, tartós eredményekkel. Elikon Construct, keresd a Virágnegyed 5/B/3 földszintjén.
8: Júj!
9: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
10: Keresem minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro. Bergtor.ro.
11: Otthonépítéshez vagy felújításhoz mindent megtalálsz egy helyen a Steffi Transcomnál. Víz, gáz, hűtés és fűtés technikai termékek, fürdőszobai felszerelések, valamint prémium beltéri és kültéri festékek, nemes vakolatok és festékkiegészítők széles választéka vár. Steffi Transcom, Gyeggyó Szent Miklós, Békény utca 47. Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
14: ismét lágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
2: Újra fekete-fehér, igen, nem játékunk következik, így október 8-án, csodaszép csütörtökön, lássuk, hogy lesz a bögre ebből.
3: Így van, már panaszkodnak itt a takarító személyzet, hogy nem lehet port törölni a sok bögrétől a szerkesztőségben, úgyhogy valakinek nagyon adnánk egyet. Edit van velünk a vonalban, ha minden jól megy, és halljuk is egymást. Szia Edit, jó reggelt!
4: Lesz, jó reggelt!
5: Szia drága Edit, jó reggelt, hogy vagy, mi újság?
4: Köszönöm szépen, jól, munkában.
5: Munkában, annak rendje és módja szerint. Én, ha jól emlékszem, mert ismerős a hangod, már játszottunk veled talán, vagy fekete-fehér igennemet, vagy valamilyen másik játékot.
4: Sokat
5: játszottunk. Ó, nagyon jó. Hát akkor üdv itt a veterán visszatérő hallgatók között, igen.
4: És még a bögrém ott van, amit az is bejártam, megkapom azt is, ugye?
5: Meg, persze, még nem jöttél a bögrém után.
2: Összegyűjtöd a szettet, vagy mit csinálsz?
5: Na, egy 12-es szettet gyűjtsél össze, jó ötlete van Szilinek, és akkor jöhetsz egybe elvenni az egész családnak.
3: Márik meg még elraklappal összegyűjts, egyből úgy rendeljük
4: el. Na, háromban.
5: Azt a minden. Ez egy téged, többet nem kéne hívjunk, csak viccelek. Na jó van, drága Edit, én ha jól matekozom itt a dolgokat, akkor ugye úgy van, hogy én maradtam a kör végére,
2: úgyhogy
5: muszáj lesz együtt játszunk, ha tetszik, ha nem alapon. Ha késznek érzed magad, akkor bele is csaphatunk a lecsóba, oké?
4: Oké.
5: Na szuper.
0: 3, 2, 1, start!
5: Kedves Edit, mi a munkád?
4: Én varrodába dolgozok.
5: Varroda, igen, erről... Erről talán...
2: Igen.
5: Mit mondtam?
2: Igen, meg vagyunk.
5: Szervusz Edit, megvan a negyedik bögrét, nagyon szívesen. Nagyon jó. Az imént beszéltük el még zene alatt, hogy eddig a hónapban 5-ből 5 játékot veszítettünk, akkor jelentem alással a 6-ból 6 is meg lett. Gratulálunk, Edit, ez egy rövid kör volt.
3: Én tudom tanúsítani innen, hogy nem volt semmi bunda benne, Kincsőnek gőze nem volt, hogy igent mondott. Tehát tényleg, annyira meglepődött.
5: Nem fogta az agyam, hogy arra koncentráltam, hogy azt akartam kérdezni eredetileg tőle, drága Edit, hogy nem emlékszem, hogy mi volt a munkád. És az, annyit az agyam kiárt, hogy a nemet azt azért ne ejtsem ki rögtön az első mondat, harmadik szavaként akár, de látod, akkor az igenre nem figyeltem. Na, annyi baj legyen. Ez akkor eddig 4 bögre, ugye, Edit? Jól számolom. Nagyon jó, és a 4-ből 1-et se vettél még át?
4: Jaj, akkor egy maradt még ott.
5: Na hát most akkor párosával. Igen, most már 2, mondja Siri. Párosával jöhetsz érte. Hát akkor várunk nagy szeretettel, ha jól sejtem, akkor itt a Sepsiszentgyörgyi stúdióban számíthatunk majd rád. Jó, akkor jó lesz majd a találkozás, és lepacsizunk.
3: Köszi, hogy itt voltál, és akkor lassan csináltos meg az új polcot, hogy férjen rá minden bögre. Szép napot legyen, szia!
5: Szia, szép napot!
0: Otthon,
6: a fürdőszobában,
0: kocsiban,
6: munkahelyen,
0: vagy bárhol. Ébredj minden

0: Nagy gratulálok még egyszer Editnek, nem mondom, hogy nehéz parti volt ez, de annak viszont nagyon örülök, hogy ő újra bögrét nyert. Én kacagnám, ha előbb-utóbb tényleg összejönne neki ez a 12-es szett.
1: Majd kérünk egy fotót róla. Zsolt írja közben, hogy elstartolt a nemzetközi hármas szabály, vagyunk Romániából, Svájcból, Franciából, Németből, Magyarból, előfordulhat, hogy még írből is.
2: De jó. Igen. Hát tényleg ez nagyon szép az a nemzetközi hármas szabály, úgyhogy köszönjük szépen, hogy hallgattuk minket. Én pedig szeretnék gratulálni a hírszerkesztőinknek, hogy egykor felvették ide a rádióhoz, mert most így elmondhatják a legfrissebb híreket nekünk.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok: imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó. Szuper.
8: Nagyon meglepődtem.
7: A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
8: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Kérem, meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
9: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik. Gyergyószent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Melegre tervezve.
10: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
11: Félelmet.
12: Csodálatot.
11: Szeretetet.
10: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza. Az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is. Mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvați Copii 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel. Hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
13: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
14: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
15: Ajtó, ablak, ne az olcsót, a legjobbat kerest. Az Elikon Construct értéket, stílust és minőséget kínál otthonodnak. Professzionális házfelújítás és építés, precíz kivitelezéssel, tartós eredményekkel. Elikon Construct. Keresd a Virágnegyed 5/B/3 földszintjén.
16: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
17: Külső utca 12.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: A két keréken közlekedőket ellenőrzik a Hargita megyei rendőrök. Három medve támadt rá egy férfira Hunyad megyében, amikor megtámadott tehenének segítségére sietett. Napos, kellemes időt valószínűsítenek már a szakemberek. A hírek következnek, én Hadnagy Íva vagyok, köszöntöm Önöket! Három parlamenti párttal egyeztet a kormányalakításról és a kormányprogramról ma Lucani Culescu kijelölt miniszterelnök. A pártvezetők eddigi visszajelzései alapján összeállított program szerint 11 órától a Szociáldemokrata párt, 13 órától a Nemzeti Liberális párt, 15 óra 30 perctől pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselőivel tárgyal a kijelölt kormányfő. Tájékoztat az Ager Press. A találkozókat a pártok székházában tartják, hamarosan a többi parlamenti párttal tervezett egyeztetések időpontját is ismertetik. Lucani Culescu tegnap kijelentette, jelenleg a kormányprogramon dolgoznak, amelynek fő fókuszában a gazdasági növekedés, a vásárlóerővédelme és az üzleti szféra élénkítését célzó intézkedések állnak. Kelemen Hunor, RMDS elnök tájékoztatása szerint a szövetség a munkahelyek megvédését, újak teremtését, a nyugdíjak indexálását és a kisebbségek közösségi jogainak védelmét szeretné látni a kormányprogramban. A két keréken közlekedőket, kerékpárosokat, mopedeseket és motorosokat, valamint az elektromos rollert használókat ellenőrzik a hónap folyamán a Hargita megyei rendőrök. A balesetek megelőzése érdekében figyelembe véve az évszak jellegzetességeit. A csökkentett látótávolságot, a nedves úttestet, hiszen a változó időjárási körülmények befolyásolják a közúti közlekedést. A rendőrök elsősorban a láthatóságot ellenőrzik, mind a fehér és vörös fényű lámpák, fényvisszaverő elemek meglétét, de figyelemmel követik a mobiltelefon használatát és az ittas jármű vezetést is. Három medve támadt rá egy férfira kedden a Hunyad megyei Puy községhez tartozó Fégyéren, amikor megpróbálta megmenteni a vadállatok által megtámadott tehenét. A férfi életét a közelben tartózkodó turisták mentették meg, a segítségére siettek és hangos zajjal elriasztották a medvéket. A Hunyad megyei Környezetvédelmi Igazgatóság szakemberei súlyosnak minősítették az esetet, mivel tudomásuk szerint korábban még nem fordult elő, hogy három medve támadjon egy emberre. Az intézmény vezetője szerint a medvék általában egyedül támadnak, ezért azt feltételezik, hogy egy anyamedvéről és két fejlettebb két éves bocsáról volt szó, számol be az Ager Press.
11: Fölényes 6-1-es győzelemmel kezdte az Európa-bajnok

0: szerint a bolgár szövetség őt jelölte meg első számú kiszemeltként, miután menesztették Alexander Dimitrovot a Nemzetek Ligájában elért gyenge eredmények miatt. Jordanescut hamarosan megkereshetik a szövetség vezetői, és sikeres tárgyalás esetén novemberben debütálhat az izlandi, majd az észtországi mérkőzésen. A román szakember 2016-ban rövid ideig a CZK Sofia vezetőedzője volt, a román válogatottal pedig kijutott a 2024-es Európa-bajnokságra.
1: A szakemberek szerint ma is túlnyomó rész napsütéses, kellemes őszi idő várható adáskörzetünkben. Az égból túlnyomó rész derült lesz, a légmozgás pedig enyhe marad. 22-24 fokos maximumok várhatók.
2: Most pedig.

0: Jó reggelt. 8 óra múlt néhány perccel is folytatjuk a hármas szabályt. Szevasztok, nyereményünk van ebben az órában. A Hangout Kids felajánlásával egy darab kétszemélyes belépő a játszóházba, úgyhogy ezt lehet nálunk megnyerni most.
1: Akit hallottatok, dupla kuplunggal egyesből kettesbe kapcsolni, Berecki, Szilió, Máté Kincső hozza a jó zenét, én Nagy Endre lennék. Folytatjuk a mai kiadást 8 után.
2: Jó reggelt mindenkinek, jó, hogy itt vagytok velünk. 07 30 54 88 88, ha itt vagytok, akkor adjatok hangot a jelenlétnek, hozzuk a Hooligans ne sikerül slágerét, velük indítjuk a mai második óránkat. Jön a mindörökké.
1: Amen.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében.

0: 8:11 van, 8 óra 11 perc. Jó reggelt mindenkinek, jó, hogy itt vagytok velünk. Nagy puszi, nagy ölelés, 0730 54 88 88. Ide még jelentkezhettek néhányan, beköszönhettek hozzánk, ahogyan egyébként sokan már meg is tették, illetve ne felejtjétek, itt lehet majd regisztrálni a nyeremény játékunkra is, szülinapi játék ebben az órában. Na de nézzük, hogy hol tartunk itt a minden nemű köszönések, beköszönések kapcsán. Én nagyon csak egy pillanat erejéig visszautalva Zsolti korábbi üzenetéhez, én nagyon szeretem most ezt a már-már intergalaktikus, de egyelőre maradjunk nemzetközi hármas szabályvonalon, ugye ő volt, aki megírta, hogy milyen sok helyről hallgattok bennünket, és kifejezetten jól esik. Most itt van például Gyuri, aki megerősíti, vagy ráerősít erre a tényre. Azt írja, jó reggelt, sziasztok, egy órakor főztem egy kávét, most lusta vagyok. Iszok egy gyomorgyorsítót, üdv! Gyuri Nürnbergből.
1: Hát ez tényleg az.
0: Ez a latte macchiato? Gyomorgyorsító,
1: ez jó. Macchiato áruházas. Macchiato gyorsító. Ebben most kiadták, képzeljétek el a nem tudom, hát mindegy, kimondom, a muszáj kimondani, a Parkside-os verziót. Ez most ez van, sajnálom. És igen,
0: van.
1: Mert hogy 30 éves ez a márka, és most akkor így mindenféle 30-25, na mindegy, valami nagy kerek évforduló van, ez a lényeg, igen, és akkor kiadtak egy csomó terméket erre, és többek között volt fánk, képzeljétek el, aminek ilyen zöld volt a teteje, az nem igen. Tudom milyen íze volt, valószínű ilyen csavarozó íze, vagy nem tudom, és akkor volt ebből a fajta kávéból is kiadták ezt a márkát, ebből motorolaj van, nem viccelős, biztos kávé van, de amúgy jól néz ki.
0: De meg olyan múlt időben beszélsz erről, hogy akkor ez már így lejárt forma, ez azt
1: jelenti? Nem tudom, én egy olyan 3 hete láttam
0: kávé. Jaj, most szólsz, ember?
1: Hát de még nem biztos, hogy nincs.
2: Nem
1: hát
2: biztos, hogy tudja. Nem volt már
0: Addig
2: még.
0: Megpenészettek a fánkok.
1: Hát de egy évig újra. Van 30 év, vagy 25 év. A fánk az igen, addig hátra sütnek újra.
0: Hátra sütnek, na jó.
1: Hát sajnálom, nem tudtam, hogy ennyire érdekel téged
0: minden, ami lyukas és ehető, oda vagyok, érte? Engem csak a fánk érdekel, okay. Mindegy, hogy milyen színű egyébként a szósz a tetején, vagy mi az, nem szósz, lak. Mit tesznek a tetejére?
2: Lazú. Kérek egy kökénylakkos fánkot. Lássuk, milyen lesz az. Azért a kökényről beszélek, mert Miklós közben komoly bogyógyűjteményt küldött nekünk, és azt is megírta, hogy honnan van ez a bogyógyűjtemény, mert ő tulajdonképpen a szovátai Tyukászdombi kápolnától ír nekünk, 1888-ban készült amúgy, és itt van kökénybogyó fotózva a kápolna.
0: A kápolna.
2: A fotó az színes, úgyhogy nem akkor készült.
0: De valóban van, küldött, és úgy meg is kívántam, hogy komolyan konkrétan csokos csütörtökön csókra húzódott a szám már csak az íz emlékétől is. A kökény fotót azt kifejezetten köszönöm, tehát Miklósnak kaptunk még hecserlis fotót, illetve szarvasokat is fotózott. Ráadásul itt írja üzenetgyanánt, hogy szobátán sétálgatnak reggeliben. Ez egy mai napi fotó akkor szerintem. Tehát szobátán most a szarvasok sétálgatnak az utcán. Ez zseni. Imádom, menjünk
1: az nagyon
0: oda.
1: Jó, az nagyon jó. 2 nap múlva oda megyünk, ugye hát megkezdjük a tökfesztivál, de nem baj, jó lesz, az jó lesz.
2: Gyűlnek a tökre.
1: Agancsos lesz. lehet, miért ne? Edith írja, drága kincső, én akartam lenni a riporter, hogy kérdezzelek téged egy igen fontos valamiről, de lesz még alkalom rá, ő volt a fekete-fehér is játékosunk. Aha. Hát next time, Edith, mert
0: ezt összehoztam. Látod, Edith, lehet, hogy ráéreztem arra, hogy valami turpisságon gondolkodsz, és be akarsz vinni engem az erdőbe, nehéz kérdésekkel, és akkor lehet a tudat alatt erre ráérzett, és szépen ügyesen elejébe mentem a dolognak.
2: Közben jön még üzenet, Imola csókos csitörtököt kíván nekünk. Köszönjük, Sándor, minden reggel velünk van, írja. Ritkán ír, de itt vagyok. Ez komoly, fontos tudni, csak azért, mert nem ír, nem azt jelenti, hogy nem itt van, akkor is van valahol, csak nem ír, de van, és hallgat is.
0: Igen. Ez jó, van, fontos igen. Tézis, igen. Aztán meg Robcsi is itt van velünk, jó reggelt, írja, csütörtökön süt a nap, szól a gaga, júj, de jó. Hát ezt ennél szebben mi magunk sem fogalmazhattuk volna meg. 0735 88 88, írjatok nekünk.
3: Mindenről dumál.

0: táncoljon, Dua Lipa fiatal bírja. Ez volt a Dance the Night, egész éjszakát el akarja táncolni, és a cipelje, talpát is mind a kettőt. Forgalmi információ is érkezett, László ír nekünk. Ákosfalvi kereszteződésnél javítják az utat, torlódás van. Ott tehát óvatosan is figyeljetek, hogy mi van kibolyázva, és nem az úszás szempontjából van kibolyázva, hanem úgy javítás szempontjából.
1: Na igen.
2: Most megleptél. Ez jó, hogy elmondtad azért.
0: Kezdve úsznál jobbra Ákosfalván, és közben nem lehet, mert ki van bolyázva.
2: Nem lehet, ki van bolyázva. Útjavításon az úsznában. Igen, köszönjük szépen.
1: Így, így, köszönjük szépen, és Attilának is köszönjük, aki hát avarról küldött nekünk fotót, és hozzáteszi, jó reggelt, két körben ez a helyzet, gondolom én a második kerületben akar ez lenni, ugye ő onnan ír, hozzáteszi, hogy se hecserli, se kökén, se szarvas, de legalább van avar, mondom én, hát ez is már egy kicsit
2: van
1: ilyen...
2: szedve?
1: Hát gyanúm szerint ez Ati keze munkája, tegyük hozzá, nem?
2: Igen.
1: Szerintem igen.
2: Hát nem tudom. Se az Ati kezét nem látom, se a munkáját.
0: Ő nyáron a zöld övezetet pedig ilyenkor a száraz övezetet kezeli, és dolgozik vele.
2: Így van, így van, így van. Közben Emilia is írja, sziasztok, jó reggelt kívánok nektek, én Svájcból hallgatlak mindenütt titeket. Nagyon jó fej vagy, köszönjük szépen a nemzetközi hármas szabály nevében.
1: Ó,
0: igen. Igen, tényleg.
1: Közben Andrástól érkezik egy üzenet Messengeren, fotót is küld nekünk, csodaszép látványa, hát egy focipályát láttunk, de talán fontosabbak a hegyek a háttérben, Hofötte hegyeket látunk, és írja is, hogy jó reggelt, üdvözlet Wiener Neustadtból, hétvégére mondják a havat, jelenleg ilyen jó, kellemes 8-10 fok van. Hát a hó az ott van már a hegyek csúcsán, úgyhogy gyanúm szerint valóban lehet, hogy akkor a hétvégére le is költözik. Na, jön a havas idő.
0: Jön
1: nem
0: a havas
1: szeresen.
0: Idő, igen. Ő írta korábban, hogy Bécsújhelyről van szó, mi ott félúton van valahol, emlékeztek, és meg is írta, hogy a Schneeberg az, ami látszik szépen ezen a fotón is. Van egy nagyon fontos szülinapos a mai napra, akit mindenki ismer, és ha mondom a nevét, azonnal rájöztök, hogy nem tudjátok, hogy ki az.
1: Na.
0: Mert a Peter Jean Hernandez a mai napon született október 8-án, 1985-ben, és kereken 40 éves. És mindenki úgy ismeri őt, egy egészen másik néven, ő Bruno Mars.
1: Menj már! Igen, így hívják csámokámat?
2: Bruno Mars, nem Bruno Mars a neve?
0: Nem Bruno Mars a neve.
1: Nem, ez művésznép, azt tudtam, csak nem tudtam, mi az eredeti. Milyen, mondd még
2: mi egyszer? Neve?
0: Peter Jean Hernandez. Egyébként tudni kell róla, hogy Hawaii-on született, ott is nevelkedett sokáig. Látsz. Már ott sztár volt, mert fiatal korában nagyon, nagyon élethű Elvis megszemélyesítéseket hozott össze, nem is véletlen. És hát már akkor sztár volt gyerekkorában. Nagyon jó, jó vérkeverék ez az egész, jó gének vannak benne, mert Hawaii és Latino, gondoljatok bele, ilyen hulahoppos számbát kellene énekeljen, de ennél sokkal többet tesz le azért ő a színpad deckáira.
2: Te figyelj, én hogy mondjam, Bruno Marsnak a látványa, meg ugye amúgy aki a jelensége, ő az az egyetlen olyan férfi előadó, aki zavarba tud hozni. És a zeneileg, meg megjelenésileg, meg mindenféleképpen, és nem kell félreérteni, ne értse félre senki, minden rendben van ilyen szempontból velem, csak a...
0: Úgy is rendben volna velem.
2: Van, köszönjük szépen, most már ugye elfogadnád, de nem. Na minden, a lényeg az, hogy szerintem Bruno Mars most jelenleg, én még mindig azt mondom, hogy a világon a maximális, nekem legalábbis a top 1.
0: Igen, igen.
2: Ha azt kell mondjam, mint hogy világszintű, mind jelens, színpadi jelens, mind produkció, mind dalok, mind a hangulat, mind a funky, mind a pop, mind úgy mindenestől. Szerintem annyira színpadon van a helye, és a színpadra termett a csávó, hogy ez az valami egészen elképesztő.
0: Az biztos, hogyha amennyi energiát felvisz egy előadásra, ha azt fel kellene napenergiával tölteni, 18 hektár napelem se volna elég, ezt az egészet
1: az a másik, hogy rajta érződik, azt tudjátok, hogy őt az Isten is oda teremtette, tehát nagyon-nagyon ritka még ebben a rettenet nagy celebritás övezte világban is az, hogy valakit nézel, akár filmvászlon, akár színpadon, és azt érzed, hogy Tati ennek sehol máshol nincs helye, tehát neki tényleg itt kell lennie. Na, az én olvasatomban Bruno Mars ilyen. Mondanál valamit? Vagy?
0: Semmit, hogy igazad van.
1: Ezt szeretem hallani.

0: Baby, te csak vezess, Kálai Szonders András is. A csak veled fél kilenc másodperceken belül még egy annyit Bruno Marsról, mert ezt el akartam mondani, hogy három oktávot plusz egyet tud kiénekelni fejhangon, ezen kívül még, hogy táncolni is tud az extra. És képzeljétek el, kb. 8 hangszeren játszik. Tehát a stúdió felvételein játszik dobon, gitáron, basszusgitáron is, zongorázik is, és ezeket rendesen rögzíti is a lemezein, ezen kívül, mert Hawaiian született ukulelen is játszik.
1: Persze, édesem!
0: Azzal kezdte kiskorában, Tilly Tangli. Kereken 40.
1: Micsoda?
0: Igen.
1: Bruno Mars! Idősebb, mint én!
0: 85-ös.
1: Valahonnan szeretek egy telefonszámot. Felesége
0: szerezzetek egy Bruno Mars-ot valamit.
1: Menjetek már, na jó, kész, lehet lecserélünk George Clooney-t
2: lassan. Na Clooney, nyugdíjba mehet. Megjött a Mars.
0: A Clooney-tól.
2: Úgyhogy Fernández, megjött Fernández.
0: Most Clooney-nak Mars. Gyurika is írt nekünk közben, jó reggelt kívánok. Isten éltesse sokáig a Gaga Rádiót, Rádió Gagát, még nagyon sokáig tudjunk hallgatni titeket, nagyon elé is írja Gyurika, köszi.
1: Jaj, de jó fej vagy, Gyurika, köszönjük nagyon szépen, és hogyha már a jófejség házatáján járunk, akkor hadd mondjuk el nektek, hogy kaptunk egy kedves köszöntést a Isti apukájától is, ugye Máriusztól. Boldog szüli napot, szeretünk, jó veletek, írja egyrészt, másrészt, hát ne tudjátok meg, milyen fotókat küldött nekünk Messengeren. Jaj, én nem is tudom, hogy mit merjek ebből elárulni. Tehát mindenek előtt Istit látjuk, a kisfiát, egy ilyen felfújható gumitökkel, mert ugye tegnap nagyon sokat beszéltünk a tök faragásról, nem véletlenül.
0: Ezt ne faragjátok.
1: De ezt ne faragjátok, mert ez ilyen levegőből felfújt mindenféle. Viszont ami rettenetesen nagyon aranyos, és köszönjük nagyon szépen, mert ezek szerint tényleg Marius rászánta az időt. Képzeljétek el, hogy a felfújt tökre rá vagyunk matricázva mindannyian. A Rádió Gaga, Isti is, a kisfiúk ugye, illetve ott van mindhármunk arcképe, külön letöltve az internetről, kinyomtatva, felragasztva. Tehát ez valami zseniális, nagyon vagányak vagytok, köszönjük szépen.
0: És végre rendbe állt a világ helyre át, mert volt már rajtam tök, de én még tökön sosem. Úgyhogy most már minden megtörtént.
1: Mesélj nekem erről, hogy mikor volt rajtad?
0: Mikor cipeltük be a mezőről a sütőtököt, akkor volt rajtam tök zsákban.
1: Rajtad tök, igen, s a válladon cipelted?
0: Persze, a nyakamban.
2: De végre nem nagyobb a tököd, mint a fejed.
0: Így van, amin rajta vagyok én.
2: Ami rajta vagy, így van, ez nagyon pont. Köszönjük szépen, tényleg drágák vagytok, ez nagyon-nagyon cuki, nagyon, én nagyon szeretem az ilyeneket, hogy valaki időt és energiát szán erre, illetve Ati elküldte a fotót, hogy szedte össze a zavart, azt mondja, na ez Ati keze munkája, gratulálunk és köszönjük szépen a budapesti nép nevében.
1: Jaj, nagyon, nagyon. Közben egy nagyon vagány üzenet érkezik Edótól, Messengeren írja nekünk, hogy hellóka, rég nem mondtatok semmit a Green Day-ről, hogy állnak a számok.
2: Jó,
1: na, milyen jó a kis emlékeztető, akkor ezt most Szili nekünk gyorsan le is fogja csekkolni.
2: Hol maradtunk el utoljára? Ellenőrizni. Ilyen 140-nél?
1: Ó, azt én nem tudom. 140 valami volt, igen.
0: 141.
2: 171.
0: Na,
2: ez még 35 random. Hát, igen, és úgy lett 30 még pluszba, hogy igazából már azóta nem mondtuk, és ugye csak a Facebook oldalunkon jelenik meg, ami azóta nem lett újra posztolva. Tehát igazából nagyon örülünk, hogy visszanézitek a posztjainkat.
1: Igen, tényleg köszönjük, vagy vannak olyan hallgatóink, ezek szerint Edo is talán ide sorolható, aki kézben tartják ezt, hogy milyen. Egyébként hány nap van, még karácsonyig Szili jut eszembe.
0: Nagyon gyorsan.
1: Mennyi feladatot adunk
2: régi
1: neked?
2: Gépen, vagyok végre, 78.
0: 78. Na, karácsonyig még gyűl néhány dolog. Egyébként és intergalaktikus Green Day napot hirdettünk, úgyhogy még az Andromeda köt felfogott néhány szavazat, ami nem jutott el hozzánk, néhány fényévről érkezik, úgyhogy mikor az is befut, majd számoljuk.
1: Köszönjük nagyon szépen Margitnak is a fotókat. Egyrészt megnéztük, melyik baba ez? Lola baba?
0: Törpi baba?
1: Törpi baba? Vagy nem tudom, de...
2: Na melyik baba ez?
1: Valamelyik kedvenc kiskutyájával fotózkodott ma reggel Margit, de küldött fényképet Hatcherly-ről is, és jelzi nekünk, hogy ma almaszedés lesz terítéken, úgyhogy akkor jó munkát kívánunk nektek, drága Margit. 07 30 54 88 88, regisztráljatok gyorsan a nyereményjátékunknak, hiszen lassan eljött az ideje, hogy játszunk, úgyhogy mindjárt ezzel jövünk vissza.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 2-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
0: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Melegre tervezve.
3: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is!
4: És mi ez a cincogás a kamrában?
5: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépek

0: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
1: Félelmet.
2: Csodálatot.
1: Szeretetet.
0: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza, az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvatico Pi 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
3: Robbanj be a színek világába! A Szivárvány ruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárvány ruházati üzlet Borzon központjában, ahol a színes ruhák életre kelnek.
4: Ismerős a dallam? Ha megszólal a belső szimfónia, ne várj! A Pizza Joe meghozta a megoldást. Keresd az egyetlen nápolyi pizzát a városban, ami nem csak elképesztően finom, de olyan gyorsan és frissen sül, hogy észre sem veszed, és már jól is laktál. Pizza Joe. Ahol jó lenni, ahol jó enni.
5: Társadalmi célú hirdetés. Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: A reklám után
8: ismét slágerek,

0: Játszunk újra a születésnapi játékunkat, most már nagyon-nagyon vészesen közeleg a rádióval a születésnapja, éppen ezért osztogatjuk a nyereményeket bőséggel.
1: Annyi vagány és finom ajándékot kaptunk már, fantázia ajándékot, ma is szeretnénk egyet Ervintől, ha sikerül és összejön és vonalba tudjuk kapcsolni és kicsöng a telefonja, akkor egy jó kis elképzelt és képzeletben megvalósított ajándékért már is viheti az órai nyereményünket a Hangout Kids felajánlásával.
2: Így van, most már csak arra van szükség, hogy elérjük őt telefonon, lássuk, reagál-e a hívásunkra.
3: Haló, jó reggelt!
2: Haló, jó reggelt! Ervinnel beszélünk?
3: Igen.
2: Szervusz, kedves Ervin, Berecki Szili, Nagy Endre, Máté Kincső, Rádió Gaga, hármas szabály. Szia, jó reggelt! Még jó reggelt. Kis friss üde hangod van, ébren vagy már jó ideje ezek szerint.
3: Igen.
2: Mi ott csinálsz?
3: Egy ide, hát elvittem a gyerekeket az iskolába, és készülünk a mai naphoz.
1: Ja, van egy kis szusszanás, így a reggeli gyerekfuvar és a meló között egy kicsit meg lehet szusszani, nyugodni?
3: Igen, igen.
1: Ez jó program.
0: Igen, milyen jó, ez nagyon vagány. Figyelj, Ervin, hát mi egy picit megzavarnánk ezt a pihenésedet, ugyanis hamarosan a Rádió Gaga 27 éves, éppen ezért regisztráltál a játékunkra, szeretnénk veled egyet játszani és adni neked valami vagány nyereményt. Mit szólsz hozzá?
3: Rendben.
0: Annyit kellene tegyél, hogy kitalálj valami olyan ajándékot, amit a rádiónak adnál konkrétan a Rádió Gagának a születésnapjára.
3: Egy jó nagy tortát.
0: Diabetes kerülhet.
2: Engedd, ezt akartam mondani, engedd meg Ervin, hogy egy kicsit most élegyek a szigorú tanító néni, ha már itt a suli kérdés szóba került. Tortát már annyit kaptunk, az az igazság, hogy valami más kreatív ajándéknak. Én személy szerint nagyon örülnék. Van-e más tipped?
1: Vagy dobjuk fel ezt a tortát, kiugrik ki belőle és táncol egyet.
3: Mit mondjak?
0: Jó, ez jó, jó az, amit Endre mondott, hogy akkor dobjuk fel a tortát, kiugranak ki belőle. Mit szólsz, ki tudná ilyen meglepetés vendégnek a rádiónak adni, aki kiugrik a tortából?
2: Ez jó.
3: Nyuszi.
0: Látszik, hogy gyerekeid vannak.
2: Ervin, van egy olyan sanda gyanom, hogy te nem nagyon szeretsz minket. Tehát, hogy lehetnének itt Beyoncék, George Clooney, tehát, hogy annyi jó megoldás van.
0: Gyereke van, nekem is brand new szült először gondolsz? Szembe, hogy...
2: Igen, igen,
3: hát, ilyen tudod.
2: Kicsoda?
3: Clooney.
0: Ki?
1: Clooney.
2: Clooney. Clooney. Jó, hát ezt az ajándékot, kikunyereltem magamnak.
1: Ó, az első sorban, mikor jön a Clooney a tortából.
2: Figyelj, Endre, ha ez megtörténne valaha, akkor számítok és rátok rád is, meg Szilire is, hogy mint jó fegyverhordozó két oldalról támogatok jó, engem a fontos pillanatban. Ugye?
1: Persze, megvédünk a Clooney.
2: Ervin, te jössz?
3: Jövök, ott leszek.
1: Ott leszem a tortában, Clooney.
0: Menjen nyugodtan, jövünk mi is majd.
2: Csak várjál meg, jó? Nem menj sehová, majd ha odaértél, csak várjál meg. Jó van, kedves Ervin, köszönjük nagyon-nagyon. Kicsit ki kellett harcoljuk ezt, vagy ezt az ajándékot magunknak, de cserébe de azért van jó kis nyereményünk, igen, és jó lett a vége. Én külön köszönöm a George Clooney is felütést ilyen tekintetben. Ha már gyerekek, meg emlegettük ugye őket korábban, akkor a jó hír, hogy a nyereményed a Hangout Kids felajánlásával egy darab két személyes belépő a Hangout Kidsbe, úgyhogy gratulálunk neked, nektek, az egész családnak.
3: Köszönjük.
1: Van ott minden vagány dolog, mászófal, ugrabugra, amit akartok. Jól elfárad mindenki, ti is, ha csak nézitek is. Gratulálunk még egyszer, jó, szép napot legyen. Szia.
2: Mi is köszönjük. Szia.
4: Gratulálunk a Hangout Kids nyereményéhez. Vár benneteket a modern, természetes anyagokból épült, élményekkel teli mászó és játszótér. Ünnepeljetek náluk, és legyenek a közös családi pillanatokból felejthetetlen kalandok.
5: Rádió Gaga. Ez a hármas szabály. Minden.

0: Ervinnek gratulálunk, mehetnek a gyerekei ugra-bugrálni, mert hogy jó kis nyereményt nyert azáltal, hogy belepakolt a Clooney-t nekünk a tejszínhabba. Mindenki jól járt, csak a Clooney ne.
1: Hát na, mi nagyjából mindenki jól járt, igen, köszönjük szépen neki. 0735488888, ide regisztrálhattok a továbbiakban is, ugyanis lesz még játék a mai műsorban is.
2: Így, közben köszönöm szépen Margitnak, aki letisztázta, hogy korábban törpi babát láttuk a fotón, fontos, nem Lola fontos. Babát véletlenül sem, úgyhogy köszi ezt a kiegészítést is. Jönnek a legfrissebb hírek, meghallgatjuk közösen, utána jövünk vissza és folyt köv.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
8: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
9: Nagyon szépen köszönöm.
8: Nagyon örülök, tényleg.
7: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
10: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, a Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik, Gyergyószent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
11: Reklám. 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
12: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta, a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
13: Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
14: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
15: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
14: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
16: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
17: A Venus Implants Klinika megoldást kínál szemészeti panaszára, a konzultációtól a sebészeti beavatkozásig.
18: Szemészeti kivizsgálás, szürke ájogműtétek, lézeres kezelések, szemhéjplasztikai beavatkozások egy helyen. Hívjon és segítünk! 0742 492 018.
17: Venus Implants Klinika. Éles látás kompromisszumok nélkül.
19: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsálóírtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
7: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Halad a Gyergyó újfalvi gázberuházás, de nagy kérdés lesz, miből befejezni. Rendőri túlkapásokat vizsgálnak a franciaországi diáktüntetések kapcsán. Kitart a kellemes, már-már nyáriasan meleg idő adás körzetünkben. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hadnagy Éva vagyok. Döntőházként fogadta el a képviselőház az RMDS által kidolgozott törvénytervezetet, amely megkönnyíti a több településen tevékenykedő alapítványok működését. A módosítás célja, hogy az egyesületekhez hasonlóan az alapítványok is létrehozhassanak jogi személyiséggel nem rendelkező fióktelepeket azokon a településeken, ahol ténylegesen tevékenységet folytatnak. A jelenlegi szabályozás azonban az alapítványok számára nem biztosít egyértelmű lehetőséget fióktelep létrehozására. Vagyis az adott településen foglalkoztatott személyek után fizetett adót ott kell befizetni, ahol a tevékenység ténylegesen zajlik, és ahol az alkalmazottak dolgoznak. A törvénytervezet a hivatalos közlönyben való megjelenést követően lép hatályba. Halad a Gyergyó újfalvi gázberuházás, de a finanszírozási gondok miatt nem biztos, hogy jövőre be tudják fejezni. A 38 kilométeres hálózatból már 27 kilométer elkészült. Az elvégzett munkálatokhoz kapcsolódó 6,5 millió lejes elszámolást már benyújtották a minisztériumhoz. A helyi tanács saját önrészének egy részét 2,5 millió lejt biztosította a beruházás folytatására. A projekt egyik legnagyobb problémája, hogy a minisztériumnál nem áll rendelkezésre elegendő pénz, miközben a kivitelezési költségek megugrottak. A szerződést még 2022-ben kötötték meg, a munkálatokat azonban csak tavaly tudták elkezdeni, az azóta eltelt időszakban pedig jelentősen megváltoztak az árak. Az alapérték 36 millió lej volt, ennek több mint 40%-kal nőtt az értéke. A bukaresti törvényszék tegnap megalapozatlannak találta és elutasította Călin Georgescu kérelmét, amellyel mogosvájai villája zár alá vételének feloldását kérte. A határozat jogerős. A szervezet bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség szeptember 24-én rendelte le az ingatlan zár alá vételét az ügyben feltételezett 1,1 millió eurós kár megtérítésének biztosítására. Szerdán Georgescu bankszámláit is zár alá vették. A képviselőház tegnap döntőházként elfogadta azt a törvényt, amely háztartásonként évi 50 literről 200 literre emeli a saját fogyasztásra készített hagyományos alkoholos italok jövedékiadó mentes mennyiségét. Az államfő kérésére újra tárgyalt jogszabályt 225 képviselő támogatta. A saját fogyasztásra készült értékesítésre nem szánt mennyiséget nem számítják bele a kis, független, erjesztett italgyártókra vonatkozó termelési korlátokba sem. Egy 15 éves fiúnak leszakadt a keze, több száz tüntetőt őrizetbe vettek, és a rendőri túlkapások miatt is vizsgálatot indítottak Franciaországban, ahol harmadik hete tiltakoznak a diákok a közoktatás alulfinanszírozottsága ellen. Sébastien Lecornu miniszterelnök szerint a rendfenntartók nem kaptak utasítást az erőszakos fellépésre.

0: Csodás csókos csütörtököt, jó reggelt mindenkinek, 9 óra múlt néhány perccel, a legfrissebb hírek után újra itt vagyunk veletek, ez a hármas szabály, mondom is gyorsan, 0730 54 88 88, írjatok nekünk.
1: Így van, és regisztráltuk a játékainkra, 0730 54 88 88, mi mind a hárman várjuk nagyon nagy szeretettel, ugyanis itt van veletek Máté Kincső, Nagy Endre és Berecki Szilvi.
2: Nem voltunk ma még póni lovagolni, úgyhogy most elmegyünk, rózsaszín pónikon fogunk a klubban lovagolni. Shepperon kezdi ezt az órát 9 után percekkel, itt a Pink Pony Club.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemi.

0: és itt is vagyunk. 9 óra 11 perc van. Köszi szépen, hogy itt vagytok velünk, és még mindig szép szemmel írtok üzenetet, hozzászólást, véleményt, óhajt, sóhajt, és minden más.
1: És ludat.
0: És ludat is, mert igen, akkor kezdjük ezzel. Margit írja nekünk, hogy egy ilyet adnék nektek, és konkrétan egy ludról küldött fotót. Ez gyanúm szerint a szülinapi ajándék lenne.
1: Lehet, de hogy, ezt halasszuk Márton napig, addig még tömjed rendesen, és akkor már lehet, hogy kétszer ekkora ludat kapunk.
2: Ja, nagyon jó ötlet. Rendezze az, aki adja, és aztán mi majd a haszonélvezői leszünk ennek. Igen, mindjárt itt van Márton nap amúgy is. Mennyi? Mikor van? November 10?
1: Ott az iskán.
2: Egy hónap.
0: Köszönjük szépen Miklósnak.
2: Dorombolsz, hogy mit csinálsz?
0: Megrágtam a gondolatot.
2: Csak nem sáncsaktam közben.
0: Hát igen, az a baj, hogy bűntudatom lett, ha hiszitek, ha nem. Főleg, hogy így fel is emlegettük most a nyereményjáték kapcsán is, ugye George Clooney-t, meg a tortából kiugrás, meg minden más. Kicsit bűntudatom lett, hogy korábban elárultam Clooney-t. Úgyhogy arra jutottam, hogy annyi hely van a szívemben, simán elfér Clooney mellé Bruno Mars
1: is. A tortába.
0: Oda is elférnek. De a kicsi szívem csücskébe is. Igen, legyenek habosak, és lehetőleg fecske legyen rajtuk. Jaj, Miklós írja nekünk, és köszönjük nagyon szépen, mert hogy nem is írja, hanem küldi. Elküldte a teljes 11. Szovátai Tökfesztivál programját. Szili, ez neked esetleg hasznos lehet.
2: Ezt át tudod dobni nekem is, légy szépen.
0: Messengeren megtalálod, majd interjú szervezés szempontjából esetleg kukkants rá te is. Köszönjük nagyon-nagyon. Illetve Edónak köszönjük, aki azt írja, ugye korábban már írt nekünk, most azt írja, hogy imádlak benneteket, minden napom csodálatosan indul miattatok. Nem szoktam írogatni, de mindig veletek vagyok. Hát köszönjük nagyon-nagyon, drága Edó, bátran néha azért még írogathatsz, mert jól esik.
2: Így van, de Réka is pont, hát nem pont ugyanezt írja szó szerint, de hogy nagyjából ez a tartalma, azt írja, csodaszép, madár csicsergős, csókos csütörtöket nektek. Már ragyogóan süt a nap itt Székely udvarhelyen, és most reggelizek éppen, és hallgatlak titeket. Veletek mindig jó az ébredés, köszi, hogy vagytok, írja nekünk Réka. De jó fejek vagytok. Ma nem tudom, mi van ma, de ma olyan szép csütörtök van, hogy igazából nézzétek meg, itt van 9 óra 14 perc, ez azoknak, akik kételkednek, hogy élőben vagyunk. És itt vagyunk reggel 7-től, pedig csak ilyen kedves SMS-eket olvasgatunk. Én nagyon szeretem az ilyeneket.
0: Mennyit kilótunk egy, ez konkrétan 9 óra 14 perckor hangzódjék.
1: Igen.
0: Ez az előre felvett dolog. Na, szóval igen. Én szeretem az ilyen reggeleket. Ilyenkor szerintem úgy társadalmi globális szinten megszáll minket valami. Valószínű a napsütés, valószínű, hogy talán ez az első olyan Isten igazából szép őszi nap, amikor nem is vacogsz, mert nem az van, hogy mínusz fokok vannak, vagy 2-3 fok. Ugye kicsit már látszik, ugye értelemszerűen a fák lombjain is a mindenféle színes árnyal, tehát hogy úgy utolért minket az ősz és az őszi szerelmetes bágyadság ezen a csókos csütörtökön.
1: Felébredt egy Petőfi. Komolyan mondom. Tehát itt van az ősz, itt van újra. Margit azt írja, hogy de rendben, egyébként a luddal kapcsolatban lehet, tehát ezek szerint még hízalni fogja, de folytatja, nem szüli napra, csak úgy adnám. Ez igazából ez nem lúd, ez csak úgy lúd.
0: Ja, ez csak úgy lúd. Jó. Hát köszönjük szépen. Nekem azt tanították gyerekkoromban, hogyha adnak, vedd, de ha kérnek, fuss el, úgyhogy drága Margit, várunk szeretettel valamelyik stúdióban.
2: Ha ütnek, te nem így van.
0: Én ezt így tanultam.
2: Ha adnak, vedd el, ha ütnek, fuss el.
0: Nem, nekem úgy tanították, hát hogyha adnak, vedd el, ha kérnek, fuss el, és azt is fel tudom idézni neked, hogy történt mindez 98 nyarán a román-magyar határnál, amikor ott órákat értem. Kellett még sorban állni az autókkal, hogy átengedjenek Magyarország irányába.
1: És volt, hogy kértek.
0: És volt, hogy kértek, igen.
2: Te futottál. Mert te futottál. Te nem adsz, te futottál. Na jó, 07 34 88 88, várjuk az SMS-eket, írjatok nekünk, hadd rá.
3: Mindenről dumál.

0: Imola ír nekünk, mindeközben Ári Mafia és a mellettem szólt itt a Gagán. 9.22, és tényleg csak hogy lássátok, hogy tényleg 9.22, de ezt nem fogjuk egész nap lejátszani, csak ameddig tart a műsor. Imolának köszönjük a forgalmi információt. Dánok és Maksa között baleset, idézi az egyik közlekedési Facebook csoportot. Most ért ki a rendőrség, egy autó szinte a tetejére fordulva a sáncban, felváltva engedik a forgalmat. Óvatosan vezessen mindenki, jön még az internetes jó tanács egyébként. Ott a másik irányba, ugye a dánoki tetőtől Csernátonig félsávos korlátozás, aszfaltozás zajlik egy hónapig, előreláthatólag. Úgy néz ki, hogy fogy a türelme az embereknek is, ez a vége sajnos.
1: Na igen, vezessetek óvatosan, figyelmesen, és hogyha van még releváns forgalmi infótok, azt megköszönjük nagyon szépen. Közben még néhány rövid üzenet, egyrészt Rokmalac beköszön, jó reggelt, írja. Szerintem valami baj ma van ma is baj, a kávéfőzővel. Sanya ugyanakkor a következő üzenetet küldi. Sziasztok, szép jó reggel, tegnap írtam, sok boldog szülinapot kívánok, vagy születésnapot kívánok. Köszönjük szépen, Sanya, ma is, tegnap is, minden nap jól esik egy-egy ilyen üzenet, és ha már szülinap, Bogicának van egy remek ötlete, írja, hogy sziasztok, csak tárgyat lehet adni nektek? Én egy csapat összerázó, vagy pihenésre alkalmas hétvégét adnék fent a tanyán. Most nézzétek meg, hát én kincsőt kvázi látom a napágyban egy könyvvel, Endrét a kávéval az asztal mellett keresztrejtvényezni, és Szilit, ahogyan barátkozik a lovakkal. Mellékelem a videót is, mindjárt írja, és valóban érkezett. Hát fotókat küldött első körben, de hogy látjuk a sokat emlegetett tanyát, meg hogy milyen kellemetesen el lehet ott tölteni az időt. Én ezt adom, tehát lehet akkor játékon kívül ugye egyértelműen elfogadjuk Bogica ajánlatát is, mint fiktív szülinapi ajándék. Én ezt nagyon, de
0: jaj,
1: nagyon
0: nagyon
1: adnám.
0: Jó lenne. Olyan rég nem keresztre fényeztem, tényleg. Függőleges 24-es, 6 betű és a szívhez szól. Mi az?
2: Emmanuel.
0: Heged.
1: Ja, Istenem.
2: Mit csinál a szerelem dalával, leindul Emmanuel? Na mindegy, igen. Hát akkor várjuk, várjuk, és akkor menjünk. Nem? Micsoda?
1: E-M-A-N-U-E-L.
0: De várj, de Emmanuelt két M-mel írják.
1: Igen? Hát akkor 8. De ha csak egy M-mel írjuk, és levesszük az elejéről az E-t, akkor marad csak Manuel. Ő meg már úgy valid, nem?
0: Manuel. Manuel, az a fejkendő a fején. De ha a női Emmanuel, akkor két L, E is van.
1: Na jól van, Endre, nem mind bogozd itt a dolgokat, te foglalkozz a
0: keresztrejtvényezés. Mikor ilyen bonyolult szavak vannak?
1: Na igen.
2: Azért lett Endre oda rakva keresztrejtvényezni, én pedig simogatom a lovakat.
0: Így van.
1: Nagyon jó. Jó ló simogatást.
0: Mindenki jobban járt. Én is a lovat is.
1: Igen. Közben Istitől is érkezik még, vagy bocsánat, Máriustól is érkezik még egy üzenet. Sikerült regisztrálja magát a játékunkra, várja a szerencsét. Hát adja az Isten, hogy szerencséd legyen, drága Máriusz. Köszi neked is nagyon, illetve azon gondolkodom, hogy csapjunk-e bele. Nem, van még egy fontos üzenet. Jaj, várjatok. Na, mert Imola túl azon, hogy nagyon aranyos módon forgalmi infót is küldött, jelezte nekünk, hogy most vagyunk egyébként a világ űr hetét ünnepeljük, ha így utólag is. Egyrészt másrészt a látás világnapja is a mai napon van, úgyhogy gyorsan szaladjunk egy kört, esetleg világnapok ügyében. Van-e még valami nagyon vagány, izgiség, szexiség?
2: Endre?
1: Hú, de csend van.
2: Akkor
1: jó, nem akar dolgozni.
2: Ez a derültékből fasírt volt.
0: Kinéztem, hogy Bruno Mars 40 éves, és még az eredeti születési anyakönyvi nevét is kinéztem.
2: Van egy.
1: Na, mondjad.
2: Van egy kincs, nagyon fog tetszeni neked. Ma van a Harry Potter könyveknek a világnapja.
1: Menj már!
0: Nem tudtam, meg kellett kérdezzem.
1: Én csak titeket tesztellek.
2: Én ezt nem tudtad. Te? Pont te kérdezed, hogy van-e világnap?
1: Én csak teszteltelek titeket, hogy tudjátok-e. Így van, ma van a Harry Potter könyvek világnapja. Csodálatos. Ki kellene nyomozzuk, hogy miért pont ma? Van ötlet? Van tipp? Írja ott?
2: Van egy hosszú leírás angolul, azt majd mindjárt nekifutok. Hát ha valahol írja, jó?
1: Azt lefordítjuk, akkor annak rendje és módja szerint. Jó, van, menjünk tovább. Jason Derulót fogunk hallgatni, addig ha van mondandótok, bátran írjátok meg.
3: Mindenről dumál.

0: yeah, mondja Endre, hogy olyan jó ötleteink szoktak lenni esténként, amikor megtaláljuk a témákat, teszem én hozzá reggelente, amikor megtaláljuk a témákat. Olyan jó kis témát hoztunk nektek, csak győzzétek kivárni. Előtte nagyon-nagyon gyorsan néhány üzenet. Még egyrészt Krisztina írja, hogy sziasztok, boldog születésnapot, és olyan kis sütikről küldött nekünk fotót, ne kínozzatok, köszi. Illetve Robert írja, azért ma van a Harry Potter könyvek világnapja, mert most összegyűjtötték be a veszőseprőt a kötéshez, amin Harry repült. Ebben van logika, Robert! Ez nagyon jó! A Nimbus 2000-est, a Nimbus 2001-est, és még a tűzvillámot is akkor ezek szerint. Etájt így október 8-án. Igen, ezek seprő. A Nimbus 2000-es volt az első seprője.
1: Az csak Euró 2-s, igen, a füstöl.
2: És ezeket Nimbus kulcsa rakták össze?
0: Nem.
2: Jaj,
0: nem, ezeket összegyűjtötték, meg összekötözték pont úgy, ahogyan Robert írja, ugye, mint a veszőseprőt, megvan?
1: Az utolsó verzió megvan, az melyik volt? A legfrissebb, a legújabb kiadás?
0: Tűzvillám.
1: A tűzvillám az már gondolom az sima full elektronikus, tehát teljesen kibocsátásmentes.
0: Volt az elektronika, csak
1: mágia,
0: Endre.
1: Plug-in
2: hibrid.
1: Plug-in hibrid seprő.
0: azért megnéznék, vagy elolvasnék egész pontosan egy újra gondolt ilyen hibrides világban létező Harry Pottert.
1: Azért az mekkora igazságtalanság, hogy a boszorkányok nem kell a seprűt vigyék kitépésztetni, srároztatni.
0: Na ez az. Na ez az.
1: Össze-vissza röpködnek minden be nem vizsgált seprűbe, és aztán amikor baleset van, akkor mindenki bújik el a seprű mögé.
0: Nem, mintha egyébként olyan hűde sűrűn látnánk őket, persze, vagy találkoznánk velünk. De én ezt imádom. Tehát ezt a napot azért valahová én is tényleg fel kell jegyezzem magamnak, hogy október 8 a Harry Potter könyvek világnapja. Ezt írdom most tudni. Igen, mi a baj?
2: Reggel, mikor jöttünk, azt mondtad, hogy vajon miért rémlik nekem ez az október 8? Vajon mi van?
0: Milyen igazad
2: lehet,
0: van?
2: Hogy ez volt.
0: Milyen igazad
2: lehet,
0: van?
2: Lehet, hogy ez volt.
0: A tudatalattim vakarászott itt a kobakomban, a koponyám belül is, hogy... Hogy Harry Potter
2: napja van. Ilyen hangot, akarsz körmet vágni a tudatalattidnak?
1: Ilyen hangok vannak a kobakodban?
0: Képzeld el, ilyenek is szoktak lenni, meg ilyenek is, hogy...
1: Amikor buli van?
0: Igen, és akkor szokott lenni a...
2: Ezt szeretném tudni, hogy ez mikor van.
0: Meg van még egy kategória, de ezt nem árulom el, hogy mikor ez az... Ez a kategória. Nektek milyen hangok vannak a fejetekben?
1: Mostanában csak a tiéd, így az elmúlt két percben.
0: Endre, szeretnék szólni, hogy a házastársi viszonyoknak nem szokott jót tenni az, hogyha valakinek a fejében inkajtatok, úgyhogy gyorsan verjék ki a fejedből.
1: Oké.
2: Okay. Színes egyéniség akkor a tudatalattid.
0: Hát vannak az agymanóim, tudod? Megvan?
2: Ezek gyorsan változnak?
0: Az agymanóim?
2: Hát maga a hangulat, vagy a hangok.
0: Attól függ, hogy milyen közegben mozgok. Ha odahaza biztonságos közegben vagyok, akkor valószínűleg az álilálilálilá hangulat úgy eltart jó sokáig.
1: Ezt a
2: kislányos verzió?
0: Hát ez a jól vagyok.
2: Jaj, ez olyan kis táncikálós, margarettaszedős.
1: Akkor az jó hír, hogy időnként udorászik a stúdióban, míg zenét hallgatunk.
0: Zuhany alatt is szoktam.
2: Jó, de mi nem vagyunk.
1: Nézem, hol a zuhanyrózsa.
0: Ha, Istenem, miért nem arról beszélünk, amiről szeret nők beszélni? Na jó, van Harry Potter könyvek napja. Igen.
2: Igen, Endre, ez nyugtasson meg, hogy legalább már akkor a komfort érzetet adunk mi ketten kincsőnek, mint egy zuhanyrózsa.
0: Bizony, meg mennyire biztonságban érzem magamat. Köztetek meg a ti társaságotokban.
2: Nem tudunk olyan erővel köpni.
0: Isten ments, Szilárd, eljusson oda az a történet. Hát, emberek, haza kéne menni. 0730 54 88 88, ha szeretnétek ti is beszólni, ám megtehetitek Messengeren, WhatsAppon és minden máshol is, és egyébként Isten bizony van rendes témánk, és mindjárt mondjuk.
3: Székelyföld velünk ébredt.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Reklám.
1: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
2: Külső utca 12.
3: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között. A 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabaduló szoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
4: Ha ez egy fürdőtechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
5: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
6: Blautec.
5: Melegre tervezve.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: Ismerős a dallam? Ha megszólal a belső szimfónia, ne várj! A Pizza Joe meghozta a megoldást. Keresd az egyetlen nápolyi pizzát a városban, ami nem csak elképesztően finom, de olyan gyorsan és frissen sül, hogy észre sem veszed, és már jól is laktál. Pizza Joe. Ahol jó lenni, ahol jó enni.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után
15: ismét láger.

0: Nagyon gyorsan mondom, 3, 2, 1, hogy mi lesz a mai témánk, mielőtt még bármilyen más irányba elterelnénk a dolgokat. Egyébként köszönöm szépen Nimolának kedves szavakat itt. Jó a kedves, nagy a moka és a kacagás, de hogy tényleg komolyra fordítsuk a szót, érkezett egy témaötlet néhány nappal ezelőtt. Úgyhogy ezt be is írtam a mi kis táblázatunkba, és arra gondoltam, hogy ez mi más lenne érdemesebb, mint sem férfiak társaságában megbeszélni.
1: Fogadjunk, hogy valami érzem.
0: Szerelem.
1: Tudtam én, ne.
0: Szerelmi ügyekről szeretek a leginkább beszélni
1: veletek. Nem, hogy hogy cseréljünk gyújtógyertyát a motoros kasszába, hogy valami értelmes téma. Jöjjön a szerelem.
0: Vagy kihány volt robocs, ilyenek. Na, beszéljünk a szerelemről. Igen. Illetve hadd javítsam rögtön saját magamat a szerelemmentességről, mert képzeljétek el, hogy vannak emberek, akik arra szánják az időt, újságíró kollégának mondják magukat, hogy összeszámolják, vagy legalább egy listát összerakjanak annak kapcsán, hogy például Hollywood környéki hírességek házatáján hányan vannak olyanok, akik azt mondták felvállalta nyíltan, hogy nemet a szerelemre.
1: De ez így tudatos, hogyha meg is érzik, ha látják a 6. sarkon, hogy befordul velük szembe a szerelem, azonnal hátraarc és félreállnak, tehát így nagyon, vagy csak egyszerűen a szerelem mondott le róluk.
0: Én az igazság, hogy itt kezdek szkeptikus lenni, mert vannak ugye a nagyon emancipált, nagyon talpra esett nők, akik azt mondják, hogy itt hadd idézem szó szerint, nincs szükségem férfira, van egy macskám. Tehát, hogy igen, megnézem.
1: Na,
0: én ezeket
1: meg
0: a hölgyeket. Megnézem én ezeket a hölgyeket akkor, amikor tényleg az utca sarkon vagy balról a gyors vonat szintjén így elcsapja őket az érzelem, a szerelem, a nem tudom mi, hogy ők akkor ilyenkor mit csinálnak. Mert szerintem úgy beadják a derekukat, mint annak a rendje.
2: Ezt a régi nóta, ezt úgy mondja, hogy nincs szerencsém a szerelemben, nincs szerencsém. Na, szerintem ezek állnak át erre az oldalra. Akik azt mondják, ez nem egy ilyen tudatos döntés, hogy van macskám, és akkor nekem nincs szükségem férfira vagy nőre, hanem ezek azok, akiknek szerintem nem volt szerencséjük az életben, és akkor azt mondta, hogy nem baj, de ez nem szerencsétlenség, csak rossz volt az álláspontom. Ha nem keresem a szerelmet, és nem talál meg, az pont jó.
1: Vagy lehet, hogy eddig, amit azt hitte, hogy ez a szerelem, és neki most már többet ez nem kell, azt rosszul gondolja, mert az nem is szerelem volt.
0: Na, ebben lehet logika, igen, valószínűleg.
1: Tehát lemond valamiről, amiről nem tudja, hogy milyen valójában.
0: Vagy azt hiszi, hogy arról mond le, de közben meg nem arról van szó, ugye egyáltalán?
2: Nem, szerintem nem. Nem hiszem, hogy erről lenne szó, mert hogyha belegondolsz, akkor igazából a szerelem az egy ilyen érzelem kavalkád, ami hoz mindent magával. Tehát egy kicsit ilyen tényleg ilyen hurikános verzió. És akkor elképzelhető, vannak emberek, akik ezt érzelmileg nem bírják meg. Tehát, hogy van, aki azt szereti, hogy legyen meg a stabil napi rutinja, köszöni szépen, tudja, hogy mi iránt mit érez, de hogy nem kell neki ilyen érzelem kavalkál, úristen, most mit érzek? Most akkor szeretem, de akkor nem szeretem, de kicsit eltaszítom, de visszahúzom, de kell nekem? És ez nem kell neki ez.
0: Na látod, én ezért szeretek veletek férfiakkal, meg úgy konkrétan veletek, Szili, Endre, veletek a szerelemről, érzésekről beszélve, vannak józan paraszti férfias gondolatotok, és még értelme is van az egésznek. Hát zseniális.
1: Bravo, köszönöm szépen,
0: hogy helyettem értelmed volt. 88, értelmes és kevésbé értelmes véleményeknek is nagyon örülünk, írjatok nekünk.
3: Hármas szabály, hétköznap a Rádió Gagán. A maga

0: jönnek mindenféle hozzászólások, a legtöbb persze csupa szeretetből, jó indulatból. Emese például azt írja, tortás, pesgős, kocintos emojival, boldog születésnapot.
1: Így van, még jött egy SMS, azt írja nekünk az egyik hallgatók, szeretnék beleszólni, szavaztok, üdv, sz.
2: De nem beleszólni, beszólni. Köszönjük szépen a beszólást. Ennél rosszabb beszólásokat sose kapjunk tőletek. 0730548888. Köszi, hogy itt vagytok velünk, írjatok nekünk. Meghallgatjuk a legfrissebb 10 órai híreket, aztán jövünk vissza.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik. Gyergyó Szent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
5: Reklám.
6: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
7: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
8: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
11: A Venus Appliance Klinika megoldást kínál szemészeti panaszára, a konzultációtól a sebészeti beavatkozásig.
12: Szemészeti kivizsgálás, szürke ájog műtétek, lézeres kezelések, szemhéjplasztikai beavatkozások egy helyen. Hívjon és segítünk! 0742 492 018.
11: Venus Appliance Klinika. Éles látás kompromisszumok nélkül.
13: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
14: Puha léptek, meleg otthon. Ezt kínálja a portpadló szőnyeg a Diego-ban, most csak 39,99 bani négyzetméter áron. Tedd komfortosabbá nappalidat, hálószobádat vagy gyerekszobádat. Lépj rá mezítláb és érezd a különbséget. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
15: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
16: Külső utca 12.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: A két keréken közlekedőket ellenőrzik a Hargita megyei rendőrök. Három medve támadt rá egy férfira Hunyad megyében, amikor megtámadott tehenének segítségére sietett. Napos, kellemes időt valószínűsítenek már a szakemberek. A hírek következnek, én Hadnagy Íva vagyok, köszöntöm Önöket! Három parlamenti párttal egyeztet a kormányalakításról és a kormányprogramról ma Lucán Niculescu kijelölt miniszterelnök. A pártvezetők eddigi visszajelzései alapján összeállított program szerint 11 órától a Szociáldemokrata párt, 13 órától a Nemzeti Liberális párt, 15 óra 30 perctől pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselőivel tárgyal a kijelölt kormányfő. Tájékoztat az Ager Press. A találkozókat a pártok székházában tartják, hamarosan a többi parlamenti párttal tervezett egyeztetések időpontját is ismertetik. Lucán Niculescu tegnap kijelentette, jelenleg a kormányprogramon dolgoznak, amelynek fő fókuszában a gazdasági növekedés, a vásárlóerővédelme és az üzleti szféra élénkítését célzó intézkedések állnak. Kelemen Hunor, RMDS elnök tájékoztatása szerint a szövetség a munkahelyek megvédését, újak teremtését, a nyugdíjak indexálását és a kisebbségek közösségi jogainak védelmét szeretné látni a kormányprogramban. A két keréken közlekedőket, kerékpárosokat, mopedeseket és motorosokat, valamint az elektromos rollert használókat ellenőrzik a hónap folyamán a Hargita megyei rendőrök. A balesetek megelőzése érdekében figyelembe véve az évszak jellegzetességeit. A csökkentett látótávolságot, a nedves úttestet, hiszen a változó időjárási körülmények befolyásolják a közúti közlekedést. A rendőrök elsősorban a láthatóságot ellenőrzik, mind a fehér és vörös fényű lámpák, fényvisszaverő elemek meglétét, de figyelemmel követik a mobiltelefon használatát és az ittas jármű vezetést is. Három medve támadt rá egy férfira kedden a Hunyad megyei Puy községhez tartozó Fégyéren, amikor megpróbálta megmenteni a vadállatok által megtámadott tehenét. A férfi életét a közelben tartózkodó turisták mentették meg, a segítségére siettek és hangos zajjal elriasztották a medvéket. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szakemberei súlyosnak minősítették az esetet, mivel tudomásuk szerint korábban még nem fordult elő, hogy három medve támadjon egy emberre. Az intézmény vezetője szerint a medvék általában egyedül támadnak, ezért azt feltételezik, hogy egy anyamedvéről és két fejlettebb két éves bocsáról volt szó, számol be az Ager Press.
5: Tornagyőztes lett a román U18-as labdarúgó válogatott a portugáliai négy nemzet tornán. A csapat Törökországot 2-0-ra, Üzbegisztánt 1-0-ra győzte le, a házigazda Portugáliával pedig 2-2-es döntetlent játszott. A keretben két a Székelyföldi Labdarúgó Akadémián nevelkedett játékos is szerepelt, Bence Lóránd és Darius Botá. Az U21-es válogatott közben 7-1-re kikapott Spanyolországtól, így a harmadik helyen zárta az EB selejtezős csoportját, és nem jutott ki a 2027-es Európa-bajnokságra. Szükszavúan reagált Jorge Jesus Cristiano Ronaldo közleményére, amelyben a portugál klasszis megindokolta, miért hagyta el a válogatott edzőtáborát. Ronaldo szerint a szövetségi kapitány kétszer is megszegte a neki tett ígéretét. Jesus a házánál várakozó újságíróknak azt mondta, elolvasta a közleményt, majd hozzátette, továbbra is a szövetségnél dolgozik a portugál válogatottért, és nincs több mondani valója. A portugálok mind a négy nemzetek ligája mérkőzésüket megnyerték, így már biztos negyed döntősök.
17: A szakemberek szerint ma is túlnyomó rész napsütéses, kellemes őszi idő várható adáskörzetünkben. Az égbolt túlnyomó

0: Kingban a Melinda Instán felajánlott egy nagyszerű 400 lei értékű JBL Bluetooth hangszórót, olyan vagány boxa, hogy még diszkófény is van rajta. Érdemes játszani vele.
1: Jaj, játszatok, regisztráljatok, ez zseni nyeremény. Egyébként Nagy Endre szólt, itt van Berecki Szilvió is mindjárt szól, én Máté Kincső vagyok, szólok éppen, hello mindenkinek.
2: Tiszta bluetoothos boxák vagyunk, na rakjunk is be egy jó dalt, mert itt van velünk a Basti és a Shut Off The Lights, azaz magyarul az utolsó, kapcsolja a villanyt. Köszi.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nem

0: Nem, hát, Dr. Béres, Merév Tomi, köszönjük szépen ezt a dalt. A nagy királynak, igen, és az átdolgozásukat is természetesen. Ott tartottunk, hogy szerelemmentességről beszélgetünk, vagy szerelemmentesség.
1: Igen, igen, pont így.
0: Én azelőtt kitaláltam egy jó kis szófordulatot, most nem teszem be. Na, ez megtörténik ilyenkor. Szóval arról beszélgetünk, hogy vannak emberek, akik úgy döntenek, hogy nem akarnak szerelmesek lenni. Vagy ha nem is akarnak, de nem tudatosan elutasítják maguktól, mert nekik nem kell ez a rózsaszín hóbelevanc, és aztán belevágunk mindenbe, és itt minden csorog, meg nyálas, meg stb., hanem éljük a pursi szimpló életünket.
2: És ez egy ilyen döntés. Akkor is, ha jön a szerelem, akkor is nem néz meg, mit ír Robert, azt írja. Sajnos az életben nem tudtam megtapasztalni a szerelmet, mielőtt megtapasztaltam volna, akkor mindig olyan érzések fogtak el, mint gyomorgörcs, mint a pillangók repülnének a gyomromban, dilaköd, más nem láttam, csak a nagy őt, és minden időt vele akartam tölteni, ezért a szerelemre nem volt időm. Így a még smiley-val. Szóval nem volt ideje a szerelemre a szerelemtől.
1: Igen, egész pontosan azt írta meg, de hát gyanúm szerint pont ezt hivatott nem tudom üzenni tudatalat vagy a sorok között, ez a jó kis üzenet, köszönjük szépen Robertnek, és hogy ki legyen egyenlítve kellőképpen, és annak rendje módja szerint a mérleg nyelve, a serpenyőbe másik oldalra is tegyünk mondjuk egy női véleményt, ha az urak megszólaltak, íme azt írja Emese, sziasztok, ismeritek azt a népdalt, hogy szerelem, szerelem átkozott, gyötrelem, miért nem virágoztál minden fa levelen? Teszi fel a kérdést, és hozzáteszi, hogy szerintem ez mindent elmond, 42 éve vagyok férnél, boldog születésnapot.
2: És itt van az a szöveg, az az üzenet, ahol a lényeg tényleg a zárójelben van, mert itt a zárójel a legfontosabb ebben az egészben.
1: 42 évnyi házas életi tapasztalat áll a mondat mögött.
0: Így van, ezt a népdalt pont nem ismerem, csak azt, hogy szerelem made moves. Az aztán egy más.
1: Ez egy másik népdal.
2: Az egy másik népdal.
1: Szerintem ma holnap jobbájtel kére nem menj haza, jó?
2: Az nem is nép, csak dal.
1: Tudom, hogy nem ott az, de azért egy-két, nem tudom, Csandrát nem haigálnak utánad, hogyha az népdal helyett élnek, de én meghaigálnálak a Vargyasra jönnél.
0: Bartoknak a gyűjtő hazájába.
1: Na ez az.
0: Milyenne bemenni. Igen, igen, igen. Na, de szerintetek, én most már elmondtam véleményen, de na, szerintetek miért van az, hogy valaki így dönt? Miért érkezünk meg ide, hogy nem akarunk szerelmesek lenni a büdös életbe?
1: Szerintem két véglet van egyébként, és tényleg itt aztán én pláne nem teszek különbséget férfi és nő között. Van az a véglet, aki tényleg valamiért, azt kell mondjam, és bocsánat, szubjektív a vélemény, úgyhogy ehhez passzol a szóhasználat is, de valaki tényleg annyira, értsétek jól, szerencsétlen, de nem úgy, hogy hanem, hogy úgy elkerült előtt tényleg a szerencse, hogy soha nem tapasztalta meg magát az érzést. Én ismerek olyanokat, vannak a világban olyanok, akik tényleg az életben soha szerelmetesség szintjén nem szerettek. Szeretik a barátokat, rokonokat, de nem volt részük ebben. Illetve a másik véglet, akik ez a kategória, hogy lemondtak az egész történetről, akik viszont annyiszor csalódtak már, vagy egyszer akkorát csalódtak, hogy azt mondják, hogy tudatosan távol tartják maguktól a történetet.
2: Igen, és itt ez a helyzet azzal a listával, ami előttünk van, mert itt onnan jön a dolog, hogy olyan hírességek, celebek, akik annyira reflektorfényben vannak, vagy annyira nyilvános térben zajlik az élet, hogy elképzelhet, hogy ez is hozzátesz ahhoz a fajta recepthez, amikor már nagyon nehéz megtalálni az igazit, mert honnan tudod, aki oda van, érted van-e oda, vagy azért, akit mindenki lát a képernyőn, a folyóirat címlapján, vagy akárhol másról, tehát a celebeknek lehet, hogy ez még nehezebb olyan értelemben, hogy érthető, hogy egy idő után megcsömörülnek a mindenféle hamis felszínes kapcsolattól, és azt mondják, hogy akkor inkább semmit.
0: Nekem meg olyan gyors kérdésem visszatér arra, amit Kincső mondott, hogy te úgy gondolod, hogy van olyan ember, aki nem tapasztalta meg
1: szerintem
0: soha a szerelemérzetet? Vagy a viszonzott szerelemérzetet nem tapasztalta meg?
1: Szerintem a szerelem úgy teljes vagy, mert a megélése, az érzelmi része, hogyha bár egy kicsi viszonzásra le, mert addig csak ilyen plátói.
2: Ha nem, akkor csak költészet.
1: Akkor csak költészet és líra, így vagy, jól mondja Endre. 07-30-54-88-88, mondjátok ti is.
3: Mindenről dumálunk.

0: 10 óra 22 perc magasságában a csókos csütörtöki hármas szabály vége felé kanyarodunk lassan-lassan, de hát van itt még néhány üzenet, aminek hangot érdemes adni. Egyrészt névtelenül kapunk egy kedves néhány sort, azt írja valaki, hogy jó napot kívánok, boldog születésnapot kívánok, csak így tovább, minden jót kívánok, szép napot. Ebbe annyi jó kívánság volt, hogy szerintem délutánra is marad, úgyhogy berakjuk a puttonyba és hazavisszük, köszönjük szépen. Illetve hát a téma kapcsán mi szerint ugye a nagy kérdésünk, hogy alakul ki ez a szerelemmentes élet, amit ugye hollywoodi sztárok egész listája követ vagy vállalt magára. Marika egy egészen új szempontot hoz be a beszélgetésbe. Azt írja nekünk, hogy nem akarja az adott személy, hogy fájjon, mert a szerelem hatalmasan tud fájni. Annyira igaza van?
1: Igen, de annyi lehet a nyereség is, amennyi a fájdalom. Most gondolj bele, hogyha ott ülsz a szerelem az élet nagy kaszinójában, a zöld asztalnál is megteszed tétjeidet. És pont a te számodat húzzák ki például a ruletten, vagy pont az, amire te ráraktad, az all in, betoltad mindenedet.
0: Ugye
1: és akkor te vagy a főnyertes, igen. Akkor utána simán megéri.
2: A szerelem olyan, mint a mai nyakam. Nagyon örülök, hogy tartja a fejem, de néha tud fájni.
0: Ja.
3: Merev.
0: Persze. Szerelem és szerelem válogatja, hogy igen.
1: Szili olyan szerelmes, a nyaka is merev.
0: Az jó dolog, még mindig, ha még mindig, akkor szerintem ez így rendben.
2: Az ha még mindig?
0: Hány éve vagy dős?
2: Négy és fél.
0: Na, akkor ha még mindig. Tímea nagyon szépet ír nekünk, azt mondja, sziasztok, én el sem tudnám képzelni az életemet szerelem nélkül. Na, de ki tudnék már kora reggel felidegesíteni, egész nap bosszantani, az idegeimet levezetni rajta, és este mégis szeretettel nézni, ha nem lenne az én drága, szeretett férjem. Ő nem csak a férjem, hanem a személyes stresszlabdám is.
1: Leülsz és gyömöszöled.
0: Tibi, te vagy az én emberem. Aj, ez mennyire jó. Mennyire cuki ugyanakkor, és mennyire szerethető.
2: Nem fair, mert innen kapunk egy csomó 20-30-as éves.
0: Valami
2: jó német csavarhúzómárka. Ez a de fair. Na mindegy, azt akartam mondani, hogy azért nem fair, mert innen jönnek az őszhajú 20-as, 30-as pasik.
0: És milyen jól áll nekik?
2: 20-as, 30-as pasik, igen. Vagy ha mi mondanánk azt, hogy a nők számunkra stresszlabdák, akkor mindenki rögtön félreérteni, rögtön, és az lenne, hogy persze, mert izé vagy, mert ilyen hogy mondják ennek az ilyeneknek.
0: Nem vagy polkorrekt.
2: Csak erre gondolnak. Hát igen. Így.
1: Mert csak kihasználni akkor, mert csak a saját hasznod nézed, meg egy toxikus kapcsolatot alakítottál ki, mert csak feszültséglevezetésre használod a szerelmet.
2: És csak tárgyasítod a nőket, hogy nekik stresszlabdájuk van.
1: Befejeztük.
0: Várjátok, hogy megvigasztalok? Nincs vigaszom. Az a baj, hogy mióta világ a világ, azóta ez a kettős mérce ilyen tekintetben fennáll. Én sem értek vele egyet, vallom derekasan.
1: Ja. De azért jó stresszlabda.
0: De hogy az életét. Az, hogy a férjén vezeti le a dühit, az amióta ember az ember, azóta így van.
2: Ez jó, na hát most bele. Na, bele. Ezt akartam mondani, hogy belenőttünk.
0: De fer.
1: Igen, de a megfelelő személlyel ez is jól tud működni a Tímea üzenetében. Igen. Pont az a szép, hogy hidd el, ha nem találnátok, akkor ez nem mehetne így még a világ.
0: Igen, meg valószínűleg pontosan. Ilyen tekintetben kiegyenlítődik a mérleg, tehát hogy gyanúm szerint Tímea is a maga aranyosságával, meg hát mennyire jó az önirónia, ami ugye sugárzik az üzenetéből. Ő is azért elvisel idézőjelesen dolgokat ezért cserébe, és jól tudjuk, ezt mindig elmondjuk, hogy főleg a hosszantartó házasságok jó kompromisszumok mentén működnek, úgyhogy valószínűleg megvan mind a két része a történetnek. Ha van véleményetek, esetleg ellenvéleményetek, bátran írjátok meg 0730548888.
4: Minderről dumál.

0: Gyors, rövid, apró, óvatos kis információ Zsoltnak. Köszönjük nagyon szépen, aki hangüzenetben jelezte nekünk, hogy Marosvásárhelyen a Kálvária bedugult. Kérem szépen türelmet azoknak, akik ott átsorognak a torlódásban. Ha van frissítés, akkor ugyanakkor az bátran-bátran jöhet. Igen. Drága Robert kedveskedik itt üzenetben a korábbi mindennemű sállalalala apropója, mi pedig arról beszélgetünk, hogy milyen jó, hogy ilyen sokan írtok nekünk, például ugye szerelem és szerelemmentes létezés apropóján.
1: Így van, Zita üzenete, személyes saját tapasztalat. Sziasztok, jó a téma, sajnos sok esetben nem tiszta szándékkal mennek bele a felek a kapcsolatba, ezért van a sok csalódás, és majd úgy döntünk, inkább egyedül. Itt gondolok arra, hogy nem azt nézik, milyen ember vagy, hanem kinek mi van. Autó, lakás, munka, milyen jól keresel-e. Sajnos mostanában inkább a férfiak lettek ilyen puhányok. Elvárják, hogy a nő fizessen. Utóbbi két kapcsolatom tapasztalata. Szerintem egy kapcsolat akkor működik, ha tiszta a szándék, és valóban a másik énje érdekel, írja még Zita. És lehet, hogy van ilyen a kialakuló félben levő, vagy éppen ilyen gyerekcipőben sántikáló, totyogó kapcsolatoknál, hogy elég hamar kiderül, hogy kinek mi a prioritása, és akkor már keserű szájízzel menne tovább, és inkább nem megy tovább a dolog.
2: Még jó, ha az ember időben rájön erre az egész dologra.
1: Igen.
0: Én az a baj, nem tudom eldönteni, hogy valid-e az, amit mondani akarok. Én akartam szólni, hogy én nem nagyon értek Zitával egyet, de kit nézem magamból egyszerűen, hogy annyira hülye vagyok és naív, hogy azt hiszem, hogy csak szép dolgok mentén létezik az ember itt ezen a nyomorult sárgolyón. Mert hogy azt akartam mondani, hogy szerintem, aki beleszalad egy kapcsolatba, az nem rossz szándékkal teszi. Tehát nem úgy házasodnak össze emberek, tudjátok, hogy jaj, akkor 5 év múlva úgyis elválunk, vagy 30 év múlva egymás hát a közepére kívánjuk a másikat. Szerintem mindenki egy kicsit optimista, kicsit jó kedélyű, kicsit nem tudom, mosolygós, rózsaszín felhős kell legyen, hogyha beleszalad egy kapcsolatba, csak közben meg az van, hogy lehet, hogy most nyitja fel a szemem, akár nekem is, Zita, hogy tényleg abban a világban élünk, ahol az anyagiak ennyit számítanak, hogy van egy nagy autót, hozzád megyek férjű.
2: Igen, mert főleg az, amit ír.
1: Megyek férjünk.
0: Nő, érted.
1: De jó, persze.
0: És megpödröm a bajszomat. Igen, autó méretétől függően. Igen,
2: most az a kérdésem, csak hogy látom az SMS-ben, hogy beleolvasva, vagy meg hallgatva, stb., hogy a férfiak lettek puhák, és most elvárják, hogy a nő fizessen, tehát fordul a világ. Én azt gondolom, hogy ha már egy kapcsolatban téma az, hogy ki fizet, miért fizet,
0: és ki a puhább, ki a nem puhább,
2: akkor szerintem ott hagyjuk azt a francba.
0: Szerintem
2: tehát
0: is.
2: Ott úgy, ahogy van. Én azt gondolom, hogy ennek nem lesz jövője, úgyse. Tehát, hogy ez csak az első ilyen probléma. Ennek rengeteg olyan más dolog lesz. Most ki fizette ki a forró csokit? Nem tök mindegy, úgy őszintén. Mm-hmm. Tehát, hogy hosszú távra nézve, persze az első randi, az idealizált dolog, férfi fizessen, jaj, de gavallér, hazavitt a kocsival, a blokk előtt, a ház előtt szálltam ki, szép dolgok. A büdös életbe soha nem kerül sor már erre később, hogy kinek a kártyájával mit fizetünk. Tehát ezek ilyen szimbolikusak, hogy meghívlak egy vacsorára, és fizetem a kártyámmal, közös kasszán vagyunk, drágám. Tehát, hogy igazából de cuki vagy, tehát, hogy jól esik.
0: De ma én fizetek.
2: És akkor nézed, hogy oké, jó, rendben, menjünk, haladjunk tovább. Tehát, hogy ezek később nem fognak érni se.
0: Igen. Én most már azt kezdem sajnálni teljes szívemmel, kicsi elmémmel, kicsi mindenemmel, hogy túl későre fogtunk neki megtárgyalni ilyen fontos dolgokat, hiszen nem fog idő jutni minden üzenetre, és jobbnál jobbak jönnek, igen.
2: De van egy nagyon fontos üzenet, amire muszáj, még ha nem is olvasom végig az SMS-t, de azt írja, hogy életemben először Endrével és Szilinek igazat adok. Ez nem menjünk emellette.
0: Ez fontos, Melinda. Ez Melinda. És köszönjük szépen.
2: Miért csak a lényeg ez.
0: Amiatt, amit a nő és a stresszlabda és a férfi és a házasság kapcsán mondtatok. Melindának köszönjük szépen, Beátának és Ervinnek és mindenki másnak, aki még írt és sajnos nem fog beleférni. Az üzenete akár az Emanuelé is, hiszen eljött az ideje, hogy játszunk. Szülinapi nyereményjátékkal megyünk, tehát nem sok tovább, de ígérjük, majd még egyszer folytatjuk ezt a kérdést.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szilcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon. Hogy keresd fel a pavazsiré.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
7: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
6: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
7: Viking Kft. A te biztonságodért.
8: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
9: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után
15: ismét láger

0: újra játszunk, kérem szépen, születésnapi játékunk van, és micsoda nyeremény, kell egy játékos hozzá.
1: Így van, egy vagány JBL bluetoothos hangfal, mehet a Melinda Install jóvoltából, Lukréciának felveszi a hívásunkat, és valami nagyon vagány ajándékot találunk ki.
2: Hát talál ő ki nekünk egész pontosan, és mi cserébe tényleg egyébként szerintem zsenomenális nyereménye készülünk. Halló, halló!
3: Halló!
2: Halló, Lukréciával beszélünk?
3: Igen, jó napot kívánok!
2: Szervusz, kedves Lukrécia, gyere tegeződjünk, hogyha szabad. Nagy Endre, Berecki, Szili, Máté Kincső vagyunk, a Rádió Gaga részéről hívunk. Szevasz!
3: Szia!
2: Szia! Így már sokkal könnyebb. Kedves Lukrécia, nyereményjáték ügyben keresünk, hiszen te is regisztráltál a szülinapi nyereményjátékunkra, úgyhogy az lenne a dolgot, feladatod, hogy mondj nekünk egy nagyon jó kis ajándék ötletet, mivel lepnéd meg a Rádió Gagát, vagy akár bennünket a szülinapunk apropóján. Hogyha valami jó kis ajándék ötlettel előrukkolsz, akkor cserébe van egy jó kis nyereményünk.
3: Én egy jó kis csokor viccel a mindennapi videók
2: hírt. Nagyon jó.
0: És oda egy jó kis csokor mivel?
2: Viccel.
0: Ja, viccel.
2: Mi kapnánk vicceket.
0: Jó.
2: Ez nagyon jó. Csak hogy képzeled el, kedves Lukrécia, kik tolmácsolnák, hogyan, miként ezeket a vicceket?
3: Hát szerintem a kommentelők által, így, hogy által ti a videóban továbbadjátok.
1: Ja, hogy a kommentelők megírják, hogy miről szeretnének hallani a videóban.
3: Igen.
2: Aha, tehát tulajdonképpen téma ötletet adsz nekünk ajándékba szülinapunk apropóján. Én ezt adom, én ennek örülök nagyon kifejezetten, mert van az az uborka szezon, valljuk be, amikor azért, hogy meggondoljuk mi is háromszor, hogy milyen témát vegyünk elő. Hát köszönjük szépen, szerintem ez zseni ajándék. Szerintetek?
1: Nagyon jó.
0: Igen, igen, kreatív. Kreatív, ez nagyon jó, mert akkor így igazából hozzátesz a rádió életéhez is hozzátesz, a mi életünkhöz is hozzátesz, a kreativitáshoz, úgyhogy köszönjük szépen. Mit csinálsz amúgy, Lukrécia, hogy telik a mai nap?
3: Hát én jelenleg itthon vagyok a lányommal, nem tudtam engedni óvodába, mert beteg volt az éjjel, de amúgy jól másképp.
2: Hát ez most ilyen szezon, azt hiszem, hogy betegeskedik nagyon sok gyerkőc, oviban, iskolában egyaránt, hát akkor jó bulást kívánunk neki mindenféleképpen, és próbáljátok meg, nem tudom, minőségi módon eltölteni a közös időt. Vannak-e kedvenc közös programjaitok?
3: Igen, szoktunk sokat rajzolni.
2: Nagyon jó.
0: De jó, ez hát fejleszti a kreativitást, a látást, a mindenféle. Ugye nagyon jó, ez nagyon jó. Hát akkor mindenképp sok sikert kívánunk ehhez, meg sok türelmet neked, meg a gyerkőcnek is a betegséghez, és akkor minél hamarabb gyógyulást. Van egy vagány nyereményed, hogyha a zenét például még nem hallgattatok, vagy ha hallgattatok is, de szeretnétek valami máson hallgatni, akkor van egy nagyon jó hírünk. Ugyanis képzeld el, hogy a Melinda Install felajánlott egy 400 lei értékű Kudu Sensa Play Mini GBL Bluetooth hangszórót. Ez egy nagyon vagány dolog, nézz utána.
3: Jó, rendben.
1: Nagyon vagány alakja van, világít is, zene is szól belőle. Szerintem lehet, hogy a lányod fogja imádni. Elképzelhető, hogy le fogja nyúlni és megtartja a gyerekszobában.
2: Tényleg,
1: gratulálunk hozzá.
2: Gratula valóban. És az jut eszem, hogy a legjobb gyerekdalokat ezt valóban egy gyerekszobában abszolút állja a helyét ilyen tekintetben. Lukrécia, nagyon köszönjük, hogy ránk szántad az időt, csodás napot neked, köszi még egyszer az ajándékot, szevasz.
3: Köszönöm szépen, sziasztok.
0: Köszi,
1: szia.
4: Gratulálunk, te nyerted a Melinda Install által felajánlott 400 lei értékű GBL hangszórót. Várnak üzleteikben fürdőszoba, fűtés, hűtés, napelem és hőszivattyú rendszerek széles választékával. Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár.
5: Ébredj minden hétköznap reggel
6: a Rádió Gagával
5: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
6: Ez a hármas szabály.

0: Nagy gratuláció még egyszer Lukréciának, és valóban jobbulást kívánunk a kislányának. És titeket meg arra buzdítunk, hogy regisztráljatok, hiszen a nap hátralévő részében is lesz még játék. Bőven.
1: Bőven, így van, és Iszécsi téri ellenőrzés is lesz a nap hátra levő részében, például a Jeddi útba, az akvaszerves fiú küldte nekünk, köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen, még egy üzenet, amit nem hagyhatunk ki a mai adásból, azt kérdi Ervin, hogy vagytok. Révén, hogy az időnk sajnos elfogyott, Ervin, köszönjük érdeklődésedet, nagyon-nagyon jól vagyunk, melynek hasonló párját kedveskedjednek is kívánjuk. Ennyi volt már a hármas szabály, holnap reggel találkozunk, pénteki jó kedvel reggel 7-kor, addig szép csütörtök délután, sziasztok!
0: Puszi, szevasztok!
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
5: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Kérem, meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik. Gyergyószent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
7: Reklám.
8: Júj!
9: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
10: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
11: Puha léptek, meleg otthon. Ezt kínálja a portpadló szőnyeg a Diego-ban, most csak 39,99 bani négyzetméter áron. Tedd komfortosabbá nappalidat, hálószobádat vagy gyerekszobádat. Lépj rá mezítláb és érezd a különbséget. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
12: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
13: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
12: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
14: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
15: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
16: Megérkezett az új őszi kollekció a Móda Butikba. Kényelmes kötött pulóverek, trendi farmerek, elegáns ruhák, meleg, puha darabok nőknek és férfiaknak egyaránt. Móda Butik. Vagy a hűvös napokon is stílusosan öltöz. Keresd Gyergyószent Miklóson a Szabadság tér egy szám alatt. Móda Butik.
17: Móda Butik.
16: Készülj a térre stílusosan.
17: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
18: Külső utca 12.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Halad a Gyergyó újfalvi gázberuházás, de nagy kérdés lesz, miből befejezni. Rendőri túlkapásokat vizsgálnak a franciaországi diáktüntetések kapcsán. Kitart a kellemes, már-már nyáriasan meleg idő adáskörzetünkben. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hadnagy Éva vagyok. Döntőházként fogadta el a képviselőház az RMDS által kidolgozott törvénytervezetet, amely megkönnyíti a több településen tevékenykedő alapítványok működését. A módosítás célja, hogy az egyesületekhez hasonlóan az alapítványok is létrehozhassanak jogi személyiséggel nem rendelkező fióktelepeket azokon a településeken, ahol ténylegesen tevékenységet folytatnak. A jelenlegi szabályozás azonban az alapítványok számára nem biztosít egyértelmű lehetőséget fióktelep létrehozására. Vagyis az adott településen foglalkoztatott személyek után fizetett adót ott kell befizetni, ahol a tevékenység ténylegesen zajlik, és ahol az alkalmazottak dolgoznak. A törvénytervezet a hivatalos közlönyben való megjelenést követően lép hatályba. Halad a Gyergyó újfalvi gázberuházás, de a finanszírozási gondok miatt nem biztos, hogy jövőre be tudják fejezni. A 38 kilométeres hálózatból már 27 kilométer elkészült. Az elvégzett munkálatokhoz kapcsolódó 6,5 millió lejes elszámolást már benyújtották a minisztériumhoz. A helyi tanács saját önrészének egy részét 2,5 millió lejt biztosította a beruházás folytatására. A projekt egyik legnagyobb problémája, hogy a minisztériumnál nem áll rendelkezésre elegendő pénz, miközben a kivitelezési költségek megugrottak. A szerződést még 2022-ben kötötték meg, a munkálatokat azonban csak tavaly tudták elkezdeni, az azóta eltelt időszakban pedig jelentősen megváltoztak az árak. Az alapérték 36 millió lej volt, ennek több mint 40%-kal nőtt az értéke. A bukaresti törvényszék tegnap megalapozatlannak találta és elutasította a Călin Georgescu kérelmét, amellyel mogosvájai villája zár alá vételének feloldását kérte. A határozat jogerős. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség szeptember 24-én rendelt el az ingatlan zár alá vételét az ügyben feltételezett 1,1 millió eurós kár megtérítésének biztosítására. Szerdán Georgescu bankszámláit is zár alá vették. A képviselőház tegnap döntőházként elfogadta azt a törvényt, amely háztartásonként évi 50 literről 200 literre emeli a saját fogyasztásra készített hagyományos alkoholos italok jövedéki adómentes mennyiségét. Az államfő kérésére újra tárgyalt jogszabályt 225 képviselő támogatta. A saját fogyasztásra készült értékesítésre nem szánt mennyiséget nem számítják bele a kis, független, erjesztett italgyártókra vonatkozó termelési korlátokba sem. Egy 15 éves fiúnak leszakadt a keze, több száz tüntetőt őrizetbe vettek, és a rendőri túlkapások miatt is vizsgálatot indítottak Franciaországban, ahol harmadik hete tiltakoznak a diákok a közoktatás alulfinanszírozottsága ellen. Sébastien Lecornu miniszterelnök szerint a rendfenntartók nem kaptak utasítást az erőszakos fellépésre. A kormány október végén jelentheti be első döntéseit a diákok követeléseivel kapcsolatban, számol be az MTI. A rendőrség felügyeleti szerve eddig 18 feltételezett rendőri túlkapás miatt indított vizsgálatot. Enyhe nappal követi a hűvös éjszakát, változékony égbolttal és sok napsütéssel. Ma még marad az évszakhoz képest melegebb idő, 22-24 fokos csúcsértékek várhatók.
17: És most...
1: Sziasztok, hello mindenkinek! Itt vagyunk a hírek után, és indítjuk a színes órákat, közben pedig zajlik a születésnapi játékunk. Egyszerű a történet, ha hívunk téged, drága hallgató, csak annyit kérünk, hogy mondd el így szavakban, hogy milyen ajándékot adnál nekünk a 27 évünk alkalmából.
5: És jön is a nyeremény, a Parajdi Gamma üzlet jóvoltából egy 100 leértékű ruházati részlegen beváltható vásárlási utalvánnyal lepünk meg valakit. Hajrám, regisztráljatok folyamatosan, sosem lehet tudni, hogy mikor és kit hívunk. Nyitjuk az első óránkat Martin Garrix és Ed Sheeran közösével. Ez a Repeat It.
17: Most pedig egy újabb színes óra indul.

kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Elton John, Britney Spears, ez volt a Hold Me Closer. Mesterséges intelligencia, ChatGPT meg társai, azért most már elég sokan használjuk, és előszeretettel nézünk utána információknak az AI segítségével, és egyetemisták is alkalmazzák, bár vannak programok, amelyek le tudnak buktatni, hogy ezt AI írta, vagy nem AI írta. Na, ez eddig semmi új, ugye?
1: Jó, várom, hogy mi ezzel a bökkenő, mi ezzel a probléma. Úgy azért belegondoltam itt, hogy említetted az egyetemistánkat, milyen egyszerű lehet megírni egy dolgozatot, vagy egy vizsgára készült anyagot. Igen?
0: Persze.
1: Hogy?
0: Úgyhogy
1: nem
0: olyan
1: tudom,
0: programok,
1: amúgy az én időmben még, akkor és még az sem volt olyan régen, persze, akkor azért jó sokat kellett olvasni, és utána nézni a dolgoknak, összeszedni a könyvjegyzetet. Húha, volt vele munka.
0: Így van, de hát le tudják buktatni az AI által generált tartalmat. Igen? Most már vannak olyan programok, vagy egy másik AI ellenőrzi, hogy ezt AI írta-e. Na!
1: De komplikált.
0: Várj.
1: Na, magyarázd el.
0: A lényeg, hogy most már állítólag nem lehet többé titkolni az ilyen tartalmakat, mert úgynevezett vízjelet kapnak ezek a szövegek. Tudod, mi az a vízjel, amikor belekerül egy ilyen kis logó valahová, mondjuk a fotósok használják ezt előszeretettel, amikor a fotós a saját fotójára tesz egy vízjelet, mondjuk György Dávid Csaba fotózta a gyönyörű tájat Székelyföldön, hogy azt más ne tudja használni. És ezt az újdonságot bevezetik most a ChatGPT szövegeibe is. Na, mit szólsz hozzá?
1: Hoppácska!
0: Szorul a hurok.
1: Hát, ugye engem ez nem érint. Vagy legalábbis nem én vagyok az a kategória, aki nagyon gyakran szerkesztene több oldalnyi szöveget a ChatGPT-vel. Viszont, akik használták előszeretettel gyakran, lehet, hogy számukra ez most bökkenőt jelenthet. Viszont el tudom képzelni, hogy a ChatGPT a jövőben is valóban adhat kézzel fogható segítséget, de még mindig oda jutkodunk vissza, hogy ellenőrizni kell azokat az információkat, amiket a ChatGPT-től, a Gemini-től vagy különböző mesterséges intelligenciától kaptok, mert hogy ezek önmagukban nem állják meg a helyüket.
0: Tudod, hogy a...
1: Vagy nem minden esetben.
0: Igen, igazad van, de tudod, hogy a hazai fiatalok mekkora aránya használja az AI-t? Na mindjárt, ezt is kiderítjük, jó? Érkezik most a Smash Moves, ez az I'm a Believer.

0: szárnya.
1: Vidd magaddal bárhová.
2: Radiogaga.ro.
1: Radiogaga.ro.
2: Folyamatosan visülő hírtartalom.
1: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
2: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Életünk része.
1: A

0: Avicii és a Hey Brother. Fiúk és lányok is, fiatalok, szépkorúak is, nagyon-nagyon sokan, hogyha számszerűsíteni szeretnénk, akkor a romániai állampolgárok körülbelül 70%-a használ valamilyen formában mesterséges intelligenciát valamilyen célra. Azért ez egy szép kis szám.
1: Ez egy szép kis szám, mi is használjuk, nyilván keresgélünk, olvasgatunk, és utána járunk a dolgoknak. A hazai tűnik fele mesterséges intelligenciával oldja meg a házi feladatát.
0: Hoppá.
1: Viszont, most ahogy korábban is mondtuk, például a ChatGPT-re rákerül egy úgynevezett vízjel, amiből nagyon-nagyon könnyen le lehet szűrni, hogy ezt az AI írta. Azon gondolkodom, hogy ha lenne, bocsánat, ha lett volna a mi időnkben ilyen lehetőség, nyilván mi is éltünk volna vele. Hát annyira egyszerű. Matematikában azt vettem észre, hogy egészen ügyes, egészen okos, tehát ahol számolni kell, abban jó. Ha valaminek utána kell nézni a nagyvilágban, híres ember, stb., abban nem biztos, hogy annyira jó.
0: Pont a tegnap oldottuk a kisfiammal a matekházi feladatot, persze ez a 2+3, ez azért most még megy, még tudom követni és tartani vele a tempót, megjegyzem első osztályos, de pont belegondoltam abba, hogy mi lesz, amikor gyököt kell majd vonni, fogalmam nincs amúgy, hogy kell azt csinálni, lehet, hogy ez az én szegénységi bizonyítványom, de a lényeg az, hogy azon kezdtem el filózni, hogy akkor most mi lesz, hogyan tanítom meg neki, vagy hogyan kezdjük el a gyökvonásos házi feladatokat megoldani, és nagy valószínűség igen, akkor az AI-t fogom megkérdezni, hogy gyere, egy gyors talpalót kérek szépen.
1: Így van, ebben szerintem nagyon-nagyon tud segíteni, hangsúlyozom, nem megoldani helyetted vagy a gyerek helyett, hanem útmutatót adni, vagy mondjuk leegyszerűsíteni bármilyen szöveget, kicsit, hogy is mondjam, ilyen könnyen emészthetővé tenni. Ezekben is jó, de ne arra használjuk, hogy megoldjunk vele bármit, hanem arra például, hogy kérjünk segítséget tőle, és az ő, meg a saját kis agyunk működésével együtt eljuthatunk valahová, azt hiszem.
0: Így ezt mi most 40 éves fejjel elmondjuk, de ott van az a néhány tizenéves, akik minél hamarabb szeretnék nyílbe jutni a házi feladatot. Szerinted szót fogadnak nekünk?
1: Remélem, hogy igen, hát ezért beszélünk a rádióban, bár ők ebben az órában még iskolában vannak, úgyhogy nem hallják, na majd délután visszatérünk erre is. Jó, oké, zenéljünk egy kicsit, jön most a One Republic.

0: Robert írja nekünk, nem tudom, hogyan működik a regisztrálás a játékra, de lenne egy kívánságom a Gagának, ami nehezen überelhető. Húha, ezzel most az én érdeklődésemet sikerült felkeltened, úgyhogy gyere, írd meg nekünk, hogy mi lenne az a kívánság. Közben pedig nem sokára azt is elmondjuk, hogy hogyan tudsz regisztrálni a játékunkra, illetve van egy információnk sofőröknek is, Jedden a temetőnél reál ellenőrzés.
1: Kitartás tehát mindenkinek. Hogy lehet regisztrálni? Egyszerűen 0730 54 88 88, ez a számunk. Küldjétek el ide a neveteket, a telefonszámotokat és a megyét, ahol éltek. De ha ez hosszú és nehéz, akkor a Rádió Gaga applikációból csak egy kattintás.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temi érdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
4: Reklám. A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
5: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
6: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Terveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
8: Külső utca 12. Társadalmi célú hirdetés.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét lágerek és új zenék.
13: Rádió.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék.

0: Néked zenekar és a tombola nyár. De jó volt ez a tomboló nyár, viszont nálunk a tomboló üzemmód még mindig működik, már csak azért is, mert szülinapra készülünk, és itt van velünk Szilvia. Szia!
1: Hello!
0: György Dávid, Csaba, István, Szidónia vagyunk a Rádió Gagától.
1: Igen.
2: Szia Szilvia, na mi a helyzet? Hogy vagy? Hogy telik a napod? Mesélj kicsit magadról.
1: Jól vagyok, köszönöm szépen, jelenleg dolgozom.
2: Mit dolgozol?
1: Adminisztrációs asszisztens vagyok.
0: Ezt el tudod mondani úgy, mintha nagyon imádnád a munkádat?
1: Igen, nagyon-nagyon szeretem. Amúgy az Excel táblázatok körül forog, ami egyaránt tért ad.
2: Irigylem azokat, akik az Excelben otthon vannak. Én nem vagyok annyira otthon, és nekem egy kicsit neheznek is tűnik az Excel.
0: Itt van a te embered, Csaba, akkor Szilvia.
2: Így van,
0: segítesz
2: így van.
0: Neki tanulni Excelt?
2: Gyorsan mond a képleteket. Okay, jó.
0: Egy gyors talpaló, Csaba. Megvan, kész.
2: Jó,
0: létrehoztam az üzletet.
2: Na figyelj, Szilvia, ez egy olyan játék, ami a Rádió Gaga születésnapi játéka, de mielőtt odaadnánk a nyereményt, szeretnénk tőled hallani például azt, hogy te mivel ajándékoznál meg minket?
1: Hát sok-sok jó kedvel.
2: Az nagyon jó.
0: Igen, köszönjük.
2: Kicsi materiális dolgok, ilyen földi javak.
1: Hát, egy utazással és az Excel táblázat tudásával, igen.
2: Oké, meg is vagyunk, rendben. Kikenézzük a szabad időpontot, és a részemről mehetünk is.
0: Te maradsz és tanulod az Excel, ja. Mert a kettő nem fér bele az életedbe, én engem hagyjál, megyek utazni, jó?
2: Jól van,
0: megbeszéltük,
2: oké.
0: Megbeszéltük,
2: Szilvia. Jó.
1: Rendben van, oké.
2: Jó, legyen.
0: Köszönjük
2: így,
0: szépen a kívánságot, és megy is feléd a nyeremény, ami ez alkalommal a Parajdi Gamma üzlettől érkezik, egy 100 leértékű vásárlási utalvány, és ezt a ruházati részlegen tudod majd beváltani. Csaba,
1: nagyon szépen köszönöm.
0: De jó, hogy te is.
2: Szívesen, Szilvia. Vigyázz magadra, további jó munkát kívánunk neked.
1: Jó, köszönöm.
0: Szép napot, szia.
3: Gratulálunk a Parajdi Gamma üzlet nyertesének. Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig. Náluk mindent megtalálsz. Gamma. Stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24.

0: Mojona slágere, ez volt a Leide itt a Rádió Gagán. Lesz még játék, többen is kérdezitek, hogy mikor sorsolunk. Sorsolunk, előtte szólunk, egy kicsivel előtte csak.
1: Most viszont nagyon-nagyon gyorsan elmondanánk azt is, hogy a közúti fuvarozási ellenőrző hatóság kint van Nagyernyében a körforgalomnál, úgyhogy teherautósofőrök, buszsofőrök és más fuvarozó járművek csak szabályszerűen az utakon. Ha egyéb infótok lenne, azokat is küldjétek el 0730 54 88 és 88. Jó utat mindenkinek, jövünk a hírekkel.
2: 27 év nagy idő. Még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik. Gyergyószent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
6: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
7: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
8: Blautek.
7: Melegre tervezve.
9: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szuvátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
10: Otthonépítéshez vagy felújításhoz mindent megtalálsz egy helyen a Steffi Transcomnál. Víz, gáz, hűtés és fűtés technikai termékek, fürdőszobai felszerelések, valamint prémium beltéri és kültéri festékek, nemes vakolatok és festékkiegészítők széles választéka vár. Steffi Transcom, Gyergyószent Miklós, Békény utca 47. Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik.
11: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg pontró. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg pontró. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg pontró oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
12: Ismerős a dallam? Ha megszólal a belső szimfónia, ne várj! A Pizza Joe meghozta a megoldást. Keresd az egyetlen nápolyi pizzát a városban, ami nem csak elképesztően finom, de olyan gyorsan és frissen sül, hogy észre sem veszed, és már jól is laktál. Pizza Joe. Ahol jó lenni, ahol jó enni.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: 10 éves a Fessünk Álmokat program. Enyhíteni a drogok birtoklásáért járó büntetést egy törvénytervezet. Kellemesen meleg idő várható a délután is. Jó napot kívánok, következzenek a részletek. Én Hadnagy Iva vagyok. Ma megnyitják a közúti forgalom előtt a Máramaros sziget közelében épült Romániát Ukrajnával összekötő új Tisza hidat és határátkelőt, közölte az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. Az átkelőt fokozatosan nyitják meg, mától a személyszállításra szolgáló legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb ösztömegű gépjárművek használhatják. A következő szakaszban a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb ösztömegű járművek, köztük az autóbuszok előtt is megnyitják. A tervek szerint pedig 2027. decemberétől a gyalogosok is használhatják az átkelőt. 10 évvel ezelőtt indult útjára Gyergyó-Szent Miklóson a Fessünk Álmokat program a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrás Központ támogatásában. A program célja az volt, hogy a különböző korosztályok egy-egy pozitív jövőképen dolgozzanak egyfajta mentálhigiénés foglalkozásként. Október 10-én szombaton délután fotókiállítással egybekötött rendezvényen ünnepelnek a program megálmodói, résztvevői és mindazok, akik kíváncsiak a falak mögötti történetekre. A Szociáldemokrata Párt első alelnöke Cornelius Stefan ellenzi, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása bűncselekmény helyett szabálysértésnek minősüljön. A politikus tegnap este Facebook oldalán Viktória Stoicu törvénytervezetére reagált, a PESZEDE listáján megválasztott jelenleg független szenátor jogszabályjavaslata kivenni a büntető jog hatálya alól és szabálysértésé minősíteni a saját fogyasztásra szánt kábítószer birtoklását. Cornelius Stefan bejegyzésében úgy vélekedett, hogy a jogszabályok enyhítése helyett fokozni kell a fellépést a kábítószer kereskedők és terjesztői hálózatok ellen, miközben a megelőzést, a függőség kezelését és a fiatalok védelmét is prioritásként kellene kezelni. Térfigyelő kamerák rögzítették a tegnap történt súlyos balesetet, amikor egy személyautó és egy iskolabusz összeütközött egy útkereszteződésben, majd a két jármű elsodort egy 9 éves kisfiút, aki az út szélén várakozott. A baleset Dzsurdzsu megyében történt, jelentette a katasztrófa védelem, amely tájékoztatása szerint a baleset idején az iskolabuszban a sofőr és 10 gyermek, míg a személyautóban a sofőr és egy utas tartózkodott. A kisfiút a Grigore Alexandrescu kórházba szállított. Tották koponya sérüléssel.
4: Fölényes 6-1-es győzelemmel kezdte az Európa-bajnoki selejtezőt Románia női U19-es labdarúgó válogatottja. Kazasztánt verte a máltai minitornán, az FK Csíkszered a 3 meghívott játékosa közül 2 kaptak lehetőséget. Fülöp Boglárka kezdőként végigjátszotta a mérkőzést, Nombot Annabelle pedig a 63. percben állt be. Románia a csoport következő mérkőzésén pénteken 15 óra 30 perctől a házigazda Máltával találkozik, hétfőn pedig Csehország ellen lép pályára. Cristiano Ronaldo is reagált Lionel Messi válogatott beli búcsú posztjára. Messi a búcsú meccsét követő napon az Instagramon mondott köszönetet családjának, barátainak, csapattársainak, edzőinek, klubjainak és Istennek a nemzeti csapatban töltött évekért. A portugál klasszis Messi kortársa és riválisa kommentben tisztelgett előtte. Ronaldo azt írta, Messi éveken át képviselte Argentinát, a története pedig örök időkre szól és hozzátette, minden tisztelgett azért, amit az argentin válogatottal elért.

0: beszélünk, de
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
2: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
2: interjúk,
1: játékok
3: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.

0: Rádió Gaga slágerek és új zenék, stúdiónkban pedig két állatbarát, és arról fogunk beszélni, hogy miért jött létre a Kutya Jó Nap, nevezetesen Kodolányi Enikő és Szabó Zsolt az esemény szervezői vannak itt velem. Sziasztok!
1: Szia, üdvözlünk mindenkit, köszönjük a meghívást!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Jól mondtam, hogy kutyabarát?
1: Kutyabolond.
0: Kutyabolond, annál több barátnál azért több,
1: igen,
0: ugye?
1: A nálam már nagyon túl esett a
0: lótúlodalán. Úgy érzed, hogy átbillent. És te, Zsolt?
2: Hát inkább kutyaoktató, de ugyanúgy persze kutyabarát is, felelősségteljes kutyaoktató.
0: Na, hát akkor fussunk neki onnan az eseménynek, hogy most szombaton kerül sor a Városi Strandon ingyenes belépéssel a Kutya Jó Nap, a Facebookon is megtalálható, de honnan jött az ötlet, hogy egy ilyet jó lenne létrehozni a városban?
1: Az ötlet az nagyon-nagyon régen már létrejött. Régebben voltak már a városba hasonló rendezvények, Szent Mihály napi vásár keretében.
0: Már 10 éve, ugye?
1: Hát igen, nagyjából. Pont a Facebook most hozta, hogy az utolsó az 10 éve volt megszervezve. Utána én úgy gondolom, hogy nem volt hozzá elég energia, idő, és most arra kaptuk össze magunkat, hogy akkor újra. Azt nagyon szerették a kutyások.
0: Nagy kutyások vagyunk mi amúgy? Hogy érzitek, hogy látjátok, hogy tudjátok?
2: Elég sok kutya van, hogyha megnézzük, most már egyre több, ugye, és kell velük foglalkozni, ez nagyon fontos.
0: Kell velük foglalkozni, oda kell figyelni a táplálásukra, a szőrzetükre, meg mindenfélére. Elmúlt az a fajta kutyatartás, mint régen, vagy kimúlóban, hogy megkötik egy másfél méteres láncra a kutyát, és ott

0: leéli az életét. Azért szerintem most az emberek sokkal tudatosabbak, mint régen.
1: Szerintem nagyon jó úton haladunk, de viszont még nagyon-nagyon süt, főleg a környékünkön szerintem, és az országban azért még nagyon-nagyon sokat kell tudatosítani, tanítani a gazdákat, de szerintem az út az
0: jó. Jó az irány,
1: jó
0: ezt
1: az
0: kéne
1: irány,
0: tartani. Kutyaprogram, de gyerekprogram is helyet kapott az esemény során, arcfestés is lesz, és lehet még menhelyi kutyákkal is találkozni. Ez azoknak szól nyilván, akik gondolom szeretnének örökbe fogadni ilyen ebet, amely a menhelyen van. De lesznek előadások szakemberekkel, a állatrendőrség képviselői is eljönnek. Kicsit meséljetek róluk. Nem is tudtam, hogy van ilyen a környékünkön is.
2: Igen, ez minden megyében van igazából. Állatrendőrség, oda tartoznak az állami rendőrséghez. Ugye Hargita megyében Csíkszeredában van, és ők foglalkoznak minden olyan dologgal, ami bűncselekvény, vagy
1: nem megfelelő tartás.
0: Egy életszerű példa. Valaki látja, hogy valaki, egy másik valaki, mondjuk durván bánik a kutyájával. Maradjunk a kutyáknál. Akkor az állatrendőrséget kell hívni, és ők tudnak lépni ez ügyben. És komoly büntetéseket is ki tudnak szabni? Mit
2: így
0: tudtok
2: van,
0: erről?
2: Így van. Az minden, ami állattartás, állatkínzás, nem megfelelő gondoskodás, úgymond, ami már súrulja, vagy már beletartozik a kínzás kategóriába, azt mind ők ellenőrzik.
0: Néhány év múlva szerintem fontos szerepet látnak majd ők el. Nyilván most is igen, de ha minden városban lenne állatrendőrség, akkor lehetne valószínűleg a munkájuk hatékonyságáról még jobban beszélni. Na, visszakanyarodva ide hozzátok, a helyi rendőrség képviselőit is meghívtátok, orvosok, kutya kiképzők is lesznek, hegyi mentők, ugye Benkő Zsolt személyében, tehát egy ilyen színes kis napot raktatok össze.
1: Igyekeztünk minél több szakembert meghívni, sőt, a palettánkon még ennél több lett volna, de az egy napban valahogy bele kellett szuszakoljuk, és mivel kutyaszépségverseny keretében próbáljuk ezeket a beszélgetéseket megejteni, így elég szükös lett
0: De egy nap lehet, jövőre nem lesz elég.
1: Reméljük, hogy nem, és szeretnénk is, hogy ne legyen.
0: Igen, itt említetted, Enikő, a kutyaszépségversenyt három kategóriában is megtartjátok. Ugye kisméretű kutya, közepes méretű kutya, illetve nagy testű kutya kategóriát. Nyilván kicsit a kicsivel nézitek össze, vagy teszitek egy kategóriába, az így logikus. Azt lehet-e már tudni, hogy mekkora ez iránt az érdeklődés például?
1: Ezt még kiegészíteném, hogy a kölyköket azt külön raktuk, tehát hogy négy kategória.
0: Ja, bocsánat,
1: lesz, és
0: akkor
1: hogy
0: négy
1: nem,
0: kategória,
1: igen? Igen, az elején van teljesen, úgyhogy valószínűleg azért került el a figyelmedet.
0: Igen.
1: Tehát nem szeretnénk teljesen ilyen kiállítás jellegű, tehát nem csak fajta és standard szerint megyünk, hanem a keverékkutyák is meg vannak hívva, és jelentkeztek, és szép számmal, tehát jelenleg majdnem a 60-at közelítjük a jelentkezésekkel, és várjuk továbbra is szombatig az előzetes jelentkezést.
0: És ez így milyen szám így a rendezvény előtt néhány nappal?
1: Én még szeretnék, de azt mondják, hogy jó.
0: Igen, azt mondják, hogy jó. Na jó, akkor ha jó, akkor mindjárt folytatjuk innen egy dal után.

0: Visszatértünk, folytatjuk a beszélgetést. Kutya jó napra kerül sor Székelyudvarhelyen a hétvégén a városi strand területén. Kodolány Jenikő és Szabó Zsolt, a két szervező itt van velem a stúdióban, de gyanítom, hogy azért még vannak a háttérben jó néhányan, nem csak ti ketten. Nézzük meg a programot egy kicsit akkor közelebbről. Szombat délelőtt lesz a megnyitó, aztán dr. Farkas Domokos tart egy előadást arról, hogy egy élete társ lehet a kutya. Például Farkas Domokos szerintem már ismergetik udvarán, fiatal állatorvos, most kezdett itt tevékenykedni.
1: Igen, szerettük volna mindenképpen őt is bevonni. Én személy szerint kíváncsi lettem volna, mivel ő külföldön dolgozott, ezért kíváncsi lettem volna egy az összehasonlításra, talán lesz időnk arra is egy kicsit rákanyarodni. Ő nagyon fontosnak tartja ezt a témát, hogy az emberek ne meggondolatlanul választanak maguk mellé egy bizonyos fajtát.
0: Jó lesz egy jó kis kánne korzó, aztán kiderül, fél év múlva, hogy nem neked való.
1: Igen, igen, tehát hogy mindenféleképpen szerintem ki fog térni, hogy az életterünkhöz, az életstílusunkhoz, ütemünkhöz kellene azt alakítani.
0: Persze. Aztán ugye a kutya szépségverseny veszi kezdetét a kölyök kutya kategóriában, majd te, Enikő, te fogsz tartani egy előadást, te kutya kozmetikus vagy, ezt talán még nem említettük itt a beszélgetés során, és nyilván a munkádról beszélsz majd a közönségnek.
1: Igen, ugyancsak fontosnak tartom, hogy az, a kutyakozmetika az nem egy luxus, hanem egy szükséges dolog, mivel most már nagyon sok kis állat az életterünkben van, és
0: legyenek rendben azok a kutyák.
1: Kell ápolni őket. Aha. Igen, tehát az egészségük is, ez is hozzájárul ez a ápolás.
0: Igen, aztán a programban újra kutya szépségverseny lesz, majd a korábban említett megyei állatrendőrség és az állategészségügy munkatársai tartanak előadást.
2: Igen, az fontos ez is, hogy most biztos hallottátok ti is, hogy veszettség van Arita megyében, tehát erről is fognak beszélni, ezért is fontos, hogy az oltások rendben legyenek minden kutyánál. Azt tudni kell, hogy a veszettség az egy halálos betegség, tehát az úgy állatra, mint emberre. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak láttuk, hogy ők is hívjenek és mondják el, beszéljenek róla, mert ők vannak ott a legelső sorban, akik ezzel küzdenek. Ugye? Uh-huh. Tehát állatorvosok jönnek onnan és többen, és várjuk, hogy...
0: És gondolom, ezek ilyen, bocsánat, hogy beleszólok, ilyen kötetlen beszélgetések, tehát ilyen interaktív.
2: Így van, inkább interaktív, nem arra hajtunk, hogy felolvassák nekünk a szabályokat, meg azt mindenki meg tudja. Inkább az interaktív része érdekel minket.
0: Igen, és a helyi rendőrség, a székelyudvarhelyi helyi rendőrség vezetője, Katona Lóránd is tart egy előadást, majd Gegő Katalin kap teret, ő a Kölyök mögött kitől választunk című előadással készül. Ez gyanítom a címből, hogy azt jelenti, ugye, hogy
1: tenyésztő.
0: A kutya tenyésztőjét is, igen, nézzük meg, ne csak a kutyát.
1: Tehát tenyésztő kontra szaporító.
0: A kettő között azért van egy nagy különbség. Most nincs túl sok időnk erről beszélni,
1: de
0: nem mindenki tudja.
1: De hogy... fontos, igen, a különbségeket, és mivel ő ezzel foglalkozik hosszú ideje, ezért úgy gondoltuk, hogy ő a megfelelő.
0: Tehát ha csak így röviden elmondom, akkor én, hogy a tenyésztő az odafigyel arra, hogy milyen egyedek kerülnek ki a keze alól, a szaporító pedig nem.
1: Igen, tehát a tenyésztő megnézi, hogy milyen kutyát, milyen kutyával tesz össze, azok szűrve vannak, a fajta betegségekre nagyon fontos.
0: Tehát hogy ezek ki vannak
1: ez
0: szűrve,
1: igen. Konkrétan. Tehát, és a szaporító lehet, hogy azt sem nézze meg, hogy éppen a testvérével kerül össze a kis kutya.
0: Csak a pénzt forogja.
2: Az anyag, így van.
0: Így van, aztán úgy a kutya
1: szépségesek legyenek.
0: Így van, majd kutya szépségverseny ismét. Aztán a dr. Balogh Pál Barna tart egy előadást, jól etetni, jól szeretni, mi kerüljön a kutyatálba. És egy fontos kérdés, a kutyatartók nyilván már tudják, hogy én például a személyes példámat ide most fel tudnám hozni, hogy az én kutyámnak muszáj olyan ételt adjak, ami ilyen hipoallergén, mert hanem vakarózik, hullaszőre, meg stb. Stb. De ezt nem mindenki tudja, csak az, aki már úgymond benne van. De most itt akkor első kézből kapunk erről tájékoztatót. Például, gondolom én.
1: Igen, Csíkszeredából hívtuk őt meg, ezzel foglalkozik, a kinológiájában is jártas, viszont ezt a témát ő nagyon-nagyon szereti, és reméljük, hogy fontos információkat hoz ő is.
0: Na, aztán ott lesz Benkő Zsolt, ő a hegyi mentő, és nyilván rengeteg hasznos tanácsot tud adni, vagy hasznos előadással készül, és Zsolt, te is egy bemutatóval, meg kutyasulival rokkolsz elő.
2: Igen, itt a saját kutyámmal zenén fogunk bemutatni pár
0: dolgot. Ő milyen kutya egyébként?
2: Egy belga juhász, Malinoa.
0: A Zsolté, bocsánat, Benkő Zsolté és nem belga juhász?
2: Azt hiszem, neki német juhász is van, belga juhászra is van.
0: Jó, hát ez csak egy ilyen zárójeles kérdés, amit kiderül a helyszínen, ugye?
2: A szocializációról fogok egy keveset beszélni, ami nagyon fontos, ugye, főleg a városi kutyáknak, de a többinek is. Hogyha kihozzuk a városba, ne féljen semmitől, ugye.
0: Tehát a gyalogátjáron tudjon átmenni.
2: Konkrétan az autótól, se a babakocsitól, se a biciklitől, se a többi kutyától, ugye.
0: Én behoznám az enyémet a városba, hülyét kapna az a kutya, bocsánat a kifejezésre, de tényleg nincsen szokva.
1: Várunk szeretettel szombaton.
0: Na, egy kicsit.
2: Lesz egy rövidebb kutyasuli is, megmutatunk pár dolgot, egy pár szocializációs gyakorlatot, be lehet csatlakozni majd.
0: Fogy az időnk, ezért gyorsan még nézzünk néhány nevet. Dr. Rádu Jandrást nagyon sokan ismerik, ő a kutyák szájápolásáról fog beszélni, és Barta Anna Mária szintén ismert orvos Udvarhelyen. Öreg kutya nem vén kutya, ez az előadásának a címe, majd megint lesz egy kutya szépségverseny, és aztán a díjazásra kerül sor, és így zárul a nap tulajdonképpen. Én sok sikert kívánok nektek, és sok érdeklődőt, jó időt, ezt azért itt műsor előtt kicsit megnéztük, hogy mit mutatnak a jelzések, de rendben lesz. Rendben lesz. Kodolány Jenikő és Szabó Zsolt szervezők, köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Mi köszönjük a meghívást.
3: Rádió Gaga. Rádió Gaga.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Clean Bandit és a TikTok, igen, az óra is valahogy így ketyeg, jelenleg 12 után vagyunk, és van még azért előttünk jó néhány órányi műsoridő, mindjárt folytatjuk.
1: Nekem a TikTokról a TikTok maga az applikáció jutott eszembe.
0: Ja, tényleg.
1: De hogy ilyesmiről gondolkodni munkaidőben, szó sem lehet róla. Egyik azon applikációknak, ami ilyenkor tiltó listán van. Figyelünk a nagybetűs munkára, és próbáljuk kihozni a mai napból is a legtöbbet, a legjobbat. Például egy igazi gyöngytorkú énekesnőmnek is segít minket túllendülni a következő 5 percen. Ő lesz mindjárt Adél, és a Summer Like You.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
5: Blautec.
4: Melegre tervezve.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
7: Külső utca 12.
8: Kész a 10 órai!
9: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
10: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
12: Robbanj be a színek világába! A Szivárvány ruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárvány ruházati üzlet Borzon központjában, ahol a színes ruhák életre kelnek.
13: Nyikorog, melegszik, szenved az autód.
14: Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény.
15: Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást.
16: Metalups, a jó választás.
2: A reklám után
17: ismét lágerek,

0: Ricky Martin, Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely, és ki az, aki 5 órán keresztül, 5 egymást követő órán keresztül plenkelni akar?
1: Akar, vagy plenkel? Szerintem senki nem akar, illetve van, aki akar.
0: De, ez a hölgyemény, ő akart.
1: Mert vannak ilyen, most a szó jó értelmében, ilyen fanatikus sportolók, akik a rekordokat döntenek meg, a saját rekordjaikat, mások rekordját, és nyilván bennük van ilyenféle akarat, én nem tartozom ide, ebbe a társaságba.
0: De nem is olyan nagy baj, de amúgy azon kezdtem el gondolkodni, hogy melyik az a sportágazat, amit 5 órán keresztül én, kis kezdő, vagy aki nincs a helyzet magaslatán, hogy ugye kitartanék 5 órán keresztül.
1: Az egy jó sport, viszonylag hosszas is, úgyhogy...
0: Nem erre gondoltam. Szerintem 5 órán keresztül tudnék sétálni, vagy menni, gyalogolni. 5 órán keresztül tudnék talán biciklizni is.
1: Hát azért...
0: 5 órán keresztül tudnék... Szerintem más nem is tudnék csinálni.
1: Hát de mondtam, a sakkot, az mindig jó.
0: Gombfocizni.
1: Vagy nem tudom, valami egyéb könnyű sportot űzni, ilyen ülő
0: de
1: sportot.
0: Olyan sportot, amiben tényleg az izmaidat kell igénybe venni, a sakkozáshoz, inkább a szellemi erőre van szükség.
1: Így van, igazad van, de hát izomra is van szükség, mert csak ülni kell, ez mégis kell hátizom az üléshez. Nagyon viccet félretéve, történetünk főhőse, képzeljétek el, 5 órán keresztül plenkelsz, tehát így tartotta magát, tudjátok milyen a plenkelés, lekönyökölsz, és ilyen fekvőtámasz
0: pozíciót veszel fel. Mint hogyha fekvőtámaszoznál, csak a könyöködön tartod így magad.
1: Van. Azért én nem hiszem, hogy 5 órán keresztül végig tudtam minden.
0: De ott van egy visszaszámláló, nézd meg azt az órát, nem hazudik.
1: Én értem, de 5 óra az is sok, ennyi 20-25 perc is brutális.
0: Mi, egy perc is nagyon sok. Nem tudom, te próbáltál-e valaha plenkelni?
1: Volt egyszer egy ilyen elképzelés, hogy igen, de nem is tudom. De ezt is lehet szabálytalanul végigcsinálni.
0: Hány másodpercig csináltad?
1: Hát ez nem másodperc volt, azért voltak ott percek, hosszú percek. Nekem
0: nem
1: nagyon hosszú
0: hiszem,
1: percek.
0: Nem hiszem, Csaba. A legközelebb, amikor találkozunk, le fogom ezt mérni.
1: Persze.
0: Én saját magamat teszteltem, és képzeld el, hogy már 35 másodperc volt az óramutatón, és reszketett mindenem, és azt mondtam, hogy kész, nem bírom, de egy percig felmegyek, és nem tudtam megcsinálni. Amúgy persze ez is gyakorlással tovább húzható, és lehet növelni ezeket a másodperceket, akár percek is, de 5 óra, hát ez egy eszméletlen teljesítmény.
1: Így van. A sztoriban szereplő hölgy, ő nem is egy ilyen fiatal titán, hanem, hogy is mondjam...
0: 61 éves.
1: Nem akartam azt mondani, hogy öreg, de hát nem annyira fiatal már 61 évesen. 5 órán keresztül plenkel, emelem a kalapom, ha ezt legálisan már, mint nem legálisan, hanem szabályszerűen végigvitte komolyan.
0: Hát most ez a szám, és itt ez az oldal, ez önmagáért beszél, azt hiszem, hogy hihetünk a történetnek. Hát 61 évesen megmutatta, hogy az emberben van kellő kitartás, akaraterő, akkor igen, akár ezt is meg tudja csinálni. Úgyhogy még sosincs késő, most neki fogunk, és lehet, hogy 61 éves korunkra mi is behozzuk ezt az 5 órát.
1: Kicsit szkeptikus vagyok.
0: Akaraterő.
1: Erő az van. Na, figyelj, az ujjamban van egy ilyen erő, ami elindítja a dalt. Freddy zenéjét, ráadásul ez a Mindig itt maradsz.

0: A Dance Monkey, mekkora sláger volt ez a dal, és még mindig nagyon-nagyon jó, lehet rá mozogni, lehet nosztalgiázni, és attól jó a zene, hogy jól érzed magad tőle. Ez egy ilyen dal, buta, de nagyon jó.
1: Ez aztán nagyon megfogalmazza.
0: Az egyszerűen jó.
1: Gyertek, akkor adjunk nektek egy kis tudást. Nem is mi leszünk azok, akik ezt továbbítjuk, hanem a hírszerkesztő kollégáink. Lépjünk tovább az aktualitásokkal.
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik. Gyergyószent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
4: Reklám.
5: Júj!
6: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
7: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro. Bergtor.ro.
8: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
9: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
8: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
9: Viking Kft. A te biztonságodért.
10: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld összefutó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a fotó.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
12: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
13: Külső utca 12. Társadalmi célú hirdetés.
14: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Borzonton megkezdődött az új ivóvízrendszer tesztelése és beállítása. Jelentősen drágulhat a villamos energia. Ma még élvezhetjük a felhőtlen napsütést, holnaptól már néhány fokkal hűvösebb lesz. A mikrofonnál Hadnagy Iva, jó napot kívánok, következzenek a részletek. Tiltakozásokat helyeztek kilátásba a fuvarozók a toloró útdíjrendszer miatt. A közúti fuvarozók arra figyelmeztetnek, hogy az új útdíj bevezetése akár 25%-kal is megdrágíthatja a belföldi áruszállítást. Daniel Niculescu, a Romániai Közúti Fuvarozók Országos Szövetségének elnöke szerint az év elejé óta több mint 40%-kal emelkedett a gázolaj ára, ami már önmagában is több mint 10%-kal növelte a szállítási költségeket. Emellett a toloró rendszer működési hibái gyerekei is gondot okoznak, mivel a sofőrök akkor is bírságot kockáztathatnak, ha az alkalmazás meghibásodik, vagy nem megfelelően határozzák meg az útvonalat. A szállítók szerint az első bírságok akár országos tiltakozásokat is kiválthatnak. Borzonton megkezdődött az új ivóvízrendszer tesztelése és beállítása. A próbaüzem során a víznyomás időszakosan változhat a folyamat során, tájékoztatja a lakosságot a Gyergyóalfalvi önkormányzat. Ugyanakkor arra kérik a lakókat, hogy ebben az időszakban fokozottan figyeljenek a vízhálózatra és a bekötésekre, mivel a megváltozott nyomás esetenként meghibásodásokat okozhat. Amennyiben meghibásodás, csőtörés vagy egyéb rendellenességeket észlelnek, azonnal jelezzék a vissza szolgáltató munkatársainak, áll a polgármesteri hivatal felhívásában. Jelentősen drágul a villamos energia Romániában, novembertől magasabb árakkal számolhatnak a háztartások. A Hight News elemzése szerint valamennyi áramszolgáltató megemelte lakossági ajánlatait, és már csak két vállalat kínál másfél lej alatti kilovattóránkénti árat. Az Intelligens Energia Egyesület számításai szerint az új ajánlatok átlagosan 22%-kal drágábbak, mint tavaly ősszel. A képviselőház döntő fórumként elfogadta a közlekedésügyi törvény módosítását, amely szerint a motorosok, robogósok, biciklisek legfeljebb 20 km-es óránkénti sebességgel előre gurulhatnak majd a piros lámpánál vagy lezárt vasúti átjárónál álló kocsisor mellett, ha elegendő hely marad és a manőver senkit sem akadályoz. A motorkerékpárok és mopedek a buszsávokat is használhatják majd ott, ahol ezt az út kezelője vagy a helyi önkormányzat engedélyezi. A forgalmas kereszteződéseknél külön 3 méteres motoros várakozó helyeket alakítanak ki a sor elején. A törvénymódosításon több motoros szervezet, köztük a székelyföldi motoros közösségek is dolgoztak. Több mint 44 ezer tonna élelmiszert mentett meg a kidobástól az elmúlt 10 évben az élelmiszerbankok romániai hálózata. Az így el nem pazarolt élelmiszerekből több mint 96 millió adag étel készült, amelyet rászorulókhoz juttattak el. Az élelmiszerbankok romániai szövetségének adatai szerint a 9 regionális szervezet 910 egyesülettel és alapítvánnyal működik együtt, amely révén mintegy 340 ezer rászorulón segítenek. A hálózat eddig összesen több mint 49 ezer tonna terméket gyűjtött össze. Az előrejelzések szerint ma még marad a kellemesen meleg napsütéses időadás körzetünkben, holnaptól már néhány fokkal kevesebbet mérhetünk, és az égbolt is felhősebb lesz, de a szombatig még 20 fok körüli nappali csúcsértékek várhatók. Vasárnaptól azonban jelentősebb lehűlés és csapadék érkezik térségünkbe.
2: És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk a mikrofonnál, folytatjuk tehát István Szidónia és György Dávid Csaba. Reméljük, hogy ti is nagyon-nagyon sokan vagytok velünk.
1: Szép napot mindenkinek, sziasztok! Habár az október az nem az egyik kedvenc hónapom, de azt lehet mondani, hogy látványilag talán az egyik legszembetűnőbb, és az egyik legvibrálóbb, az egyik legszínesebb. Úgyhogy figyeljétek az októberi tájat, közben pedig hallgassátok a színes lángereket és új zenéket. Nyitjuk is az újabb órát Alex Varandalával, ez a Fever Dream a Gagán.
2: Most pedig! Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
15: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
15: interjúk,
2: játékok
15: és
2: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák. Sláger.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattolj

0: szolvaivé és a boldognak lenni. Húha, a boldogság keresés azért egy igencsak fajsúlyos kérdés így napjainkban. Ki mitől lesz boldog? Például boldogabb lennék-e, hogyha nem lenne itt ez az integető izmom? Ez így látod, tudod, mire gondolok?
1: Hát,
0: vagy boldogabb lennék-e attól, hogyha mikor mosolygok, nem lennének itt ezek a szarkalábak?
1: De az kell egy idő után szerintem. Ez
0: igen,
1: egy szükséges jó.
0: Azok a redők a homlokomon, amikor mérges és vagyok, és ráncolom a homlokom.
1: Szeretnél magadnak így 30 pluszosan? Szerintem az nem jó.
0: Én megbarátkozom ezekkel a dolgokkal, aztán nem tudom, hogy hova tovább, mennyire fog zavarni. Most így még 31 néhány évesen azt mondom, hogy rendben van. Viszont van az a kategória, akit már 20 évesen is zavar az, hogyha itt vannak ezek az esztétikai dolgok. Meg hát kevésbé sima bőr például az arcon.
1: A 20 éveseket zavarja, de a 20 évesből, uh-huh, amikor lesz 40 éves, akkor már nem fogja zavarni. Úgyhogy az én fejemben ez így működik.
0: Hát ki tudja.
1: Figyelj, nézd rám, hát itt vannak ráncok, van szürke, hogy minden, teljesen rendben van.
0: Csabika,
1: szerintem.
0: Te így vagy szép, ahogy
1: köszönöm,
0: vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Tökéletes.
1: Jó, akkor erről többet nem is kell beszélnünk, mármint a megszólalást be is fejezhetjük. Nem ide akartunk kiukadni amúgy, hanem oda, hogy egy nagyon érdekes ügyre derült fény a hazai sajtó felkapta. Itt a tenger part környékén, nagyon Konstanca megyében, Konstancán egészen pontosan. Képzeljétek el, hogy az egyik tetováló szalon tulajdonosa nem tetovált, hanem több száz olyan esztétikai, úgynevezett intim beavatkozást végzett, amelyekhez nem volt orvosi jogosultsága. Itt lehet gondolni mondjuk mell implantátumra, de férfiak is jártak hozzá egyéb implantátumra.
0: Tehát akkor nem csak az arccal foglalkozott, vagy nem csak a szem körüli ráncokkal, hanem minden, ami a fantáziátokban most belefér, hát ez a nő kézbe vette a dolgokat, csak azért, hogy kisebb, vagy inkább nagyobb legyen az adott szerszám, és elvégezte ezeket az intim beavatkozásokat. Csak az a bökkenő, hogy mindenre fény derült, mert hogy neki nem volt orvosi jogosultsága ehhez.
1: Nem is onnan derült fény, hanem ott kezdődtek a problémák, amikor az emberek valami bajt észleltek saját magukon, és orvoshoz, igazi orvoshoz fordultak, és akkor tudod, jön a kérdés. Oké, rendben, ki volt az orvos, mikor, hol készítették a beavatkozást, és kiderült, hogy lehet, hogy egy garázsban valahol a tömbház alatt.
0: És a nap végén az ember ilyenkor azt kérdi, vajon megértem. Folytatjuk innen a történetet, addig is írhattok ti. Alávetnétek-e magatokat egy ilyen idézőjeles orvosnak? 0730 54 88 és 88.

0: Selena Gomez és Marshmello, ez volt a Wolves. Ti fizetnétek-e nagyjából ilyen 5000 lejt, tehát nem túl nagy összeget, például szerv nagyobbítás. Most férfiakhoz fordulok, a hölgyek fele pedig ugyanígy szól a kérdés, csak ott mondjuk mellimplantátumról van szó, vagy van, aki most már a fenekébe is tetett implantátumot. 5000 lejt szerintem bőven piaci ár alatt van, bár nem vagyok teljesen nagyon témában, nem vagyok teljesen témában ezekkel. Te tudod az árakat?
1: Hát, hogyha a cici nagyobbításról lenne szó, akkor úgy tudom, az ilyen pár ezer euróba kerül, tudom, 5-6-7-8 ezer euró. A popó nagyobbítás, fogalmam nincs, nem néztem utána. Amúgy itt meg kell jegyeznem azt, hogy vannak kozmetikusok, akik viszonylag elfogadható áron tudnak olyan arckezeléseket véghez vinni, amelyek esztétikusak, és nem lesz az embernek az a porcelán arca, az a teljesen tökéletes, makulátlan arc, ami szerintem már visszatetsző.
0: Azt írja István a témán kapcsán, hogy ő soha nem adná be a derekát egy ilyen lehetőségnek. Nyilván én is pont ezt gondolom, hogy nincs az az 5000 lej, illetve van az az 5000 lej, csak nézzük meg a körülményeket is. Itt az volt a probléma, hogy egy tetováló művész nő kitalálta, hogy ő szolgáltatásait bővíti, és még többet kínál a vendégeinek. Igen, kiderült a helyzet, mert rengeteg pácienssel lettek gondok, és több mint 400-an jelentették utólag őt a rendőrségen. Na, mit szólsz hozzá?
1: Azt szólom, hogy nincs az a pénz, amiért én kés alá feküdnék, hogyha csak ez nem muszáj, még hogy én fizessek azért valakinek, hogy rajtam kísérletezzen. Köszönöm szépen, van hova tegyem azt az 5000 lejt, és még egyszer mondom, hogyha mit tudom én, az ember kér egy hialuronsavas feltöltést, vagy hogyha szeretnél egy kis arcsimítást kozmetikusnál, akinek megvan a megfelelő végzettsége, a megfelelő diplomája, akkor miért ne? Ezeket a dolgokat mind-mind meg lehet csinálni baráti áron is, de hogy nevezzem most szépen rádióban, azt, hogy megnöveljék, minek?
0: Hát figyelj, pont azért, amiért az úgymond hivatalos helyeken is elvégzik ezt a beavatkozást, drágábban, profibban, de a lényeg, hogy elvégzik, mert lehet, hogy a kliens jobban érzi magát ettől, ha elvégezteti magán ezeket az utólagos esztétikai, meg különböző plasztikai beavatkozásokat. Férfiak esetében ritkában lehet ilyet hallani amúgy, nőknél talán gyakoribb, és most már itt nálunk fele is kezd elterjedni forma, nyilván ugye pénztárca függő, hogy van-e lehetőség rá. Na de a lényeg, hogy ha valahol ilyen sufni műhelyekben ilyet kínálnak nektek, akkor nem kell elfogadni, hát tudja, hogy valami nem lesz jó a végén.
1: Nem kell, közben pedig itt van a példa, hogy több száz ember felült erre a lóra, élt ezzel a lehetőséggel, aztán pedig, hogy utólag mi lett a következmény, hát a tények magukért beszélnek, és bízunk benne, hogy azok közé tartozunk mindannyian, akik mások hibáiból tanulunk. Közben zenélünk most Tarány Tamással, ez a Nem hagyom.

0: Meghökkentő ügyre derült fény egy romániai konstancai tetoválószalonban. A hatóságok szerint ugyanis a tulajdonos több száz olyan esztétikai és intim beavatkozást végzett, amelyekhez nem volt orvosi jogosultsága. Ennek apropóján hallgatunk írja, 5000 lei azért nem kevés pénz, de az egészségünket azért nem szabadna ilyen módon kockára tenni, főleg egy intim beavatkozásnál. Én is azt mondom, hogy szerintem sokkal többet ír egy hancúrpárca, mint 5000 lei.
1: Húha, milyen jó hegyhangon vagyunk a hallgatóinkkal. Zenéljünk egy picit, mindjárt jön a Bagosi Brothers Company is.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urs zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
4: Reklám.
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
8: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
9: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
10: Puha léptek, meleg otthon. Ezt kínálja a portpadlószőnyeg a Diego-ban, most csak 39 lej 99 bani négyzetméter áron. Tedd komfortosabbá nappalidat, hálószobádat vagy gyerekszobádat. Lépj rá mezítláb és érezd a különbséget. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
12: Külső utca 12. A reklám után.
13: Ismét lágerek és új zenék.
12: Rádió.

0: a Bagossy Brothers Company, és a Van egy ház. Nagyon sokan kedveljük őket, nem csak azért, mert gyergyószentmiklósiak, hanem azért, mert tényleg jó zenét alkotnak a fiúk. Na, de itt most egy picit álljunk meg, találtunk egy érdekes eseményt, amiről tudunk nektek pár szót szólni. A zenekar úgy döntött, hogy decemberben karácsony közeledtével felkerekednek, és számos székelyföldi városban, faluban ellátogatnak, templomokban lépnek fel. Azért ilyen sem nagyon volt. Én a Bagossy Brothers Companyt már elég rég figyelem, elég rég követem, de nem emlékszem ilyenre.
1: Talán a kezdeti időkben, amikor népszerűségre próbáltak szert tenni, majd egy következő interjúban ezt meg lehet tőlük kérdezni. Hú, voltam néhány Bagossy Brothers Company koncerten, és az az igazság, hogy rosszat róluk nem tudok mondani, úgyhogy én is az a kategória vagyok, mint te, aki csak elfogultsággal Csaba itt mutogatja a lájkokat, ez az így kell csinálni. De tehát egy bandába tartozunk, és tényleg egy olyan társaságról van szó, egy olyan fiúcsapatról, akiktől csak jót kaptunk, csak feledhetetlen élményeket, csak feledhetetlen koncertpillanatokat.
0: Na de, hogy mire számíthat a közönség? Az Ünnep című karácsonyi tematikájú lemezüket és a karácsonyhoz leginkább illő dalaik egyvelegét adják elő. A csapat saját szerzeményei mellett megszólal néhány karácsonyi tematikájú, autentikus, gyergyói vagy egyházi ihletettségű dal, ezt írják a fellépés kapcsán. Csupa olyan mű, amelyhez a tagok gyerekkoruk óta személyesen is kötődnek. Tehát idén decemberben első alkalommal hozzák el Székelyföldre ezt a különleges karácsonyi hangulatú műsort, és a Facebook oldalukon találtok eseményeket, ott kutakodjatok, mert különböző időpontokban, különböző településeken lehet őket majd megnézni. 12-e és 18-a között.
1: Most, hogy október 8-án nem tudom, hogy mennyire tudunk ráhangolódni a decemberi karácsonyi koncertekre, meg hogy mennyire szippant be ez a decemberi flow. Engem egyelőre még nem, habár a minap kezdtem el azon gondolkodni, hogy hú, hány hétvégén van még egészen adventig? Már nem olyan sok. 7-8-9?
0: Nincs olyan nagyon-nagyon sok, de az advent is egy szép időszak az esztendőnek. Zenélünk, jön a Keen, ez az Everybody's Changing.

0: ez
1: a Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.

0: Rácz Gergőmnél is a valami, egy újabb kis valami a Hogyan tudnék élni nélküled 2 című filmből, ugyanis megjelent a hivatalos plakát, és a filmig most már csak néhány hetet kell várni, ugyanis ha minden jól megy, akkor novemberben a mozivásznakra kerül.
1: Arra vagyok kíváncsi, hogy mekkora lesz a sikere, hogy az elsőt tudja-e überelni, az mindig benne van a rizikó egy ilyen második részben, egy sikeres első kiadás után, na, de szerintem jó lesz, jönnek a hírek most.
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
4: Visszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 000 leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda 2 személyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik. Gyergyószent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
6: Reklám.
7: Jaj, csak már leoszt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cimcsogás a kamrában?
8: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
9: Megérkezett az új őszi kollekció a Móda Butikba. Kényelmes kötött pulóverek, trendi farmerek, elegáns ruhák, meleg, puha darabok nőknek és férfiaknak egyaránt. Móda Butik. Hogy a hűvös napokon is stílusosan öltöz. Keresd Gyergyószent Miklóson a Szabadság tér 1 szám alatt. Móda Butik.
10: Móda Butik.
9: Észülj a térre stílusosan. Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
11: Ismerős a dallam? Ha megszólal a belső szimfónia, ne várj! A Pizza Joe meghozta a megoldást. Keresd az egyetlen nápolyi pizzát a városban, ami nem csak elképesztően finom, de olyan gyorsan és frissen sül, hogy észre sem veszed és már jól is laktál. Pizza Joe. Ahol jó lenni, ahol jó enni.
2: Társadalmi célú hirdetés.
12: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Tűzománc kiállítással nyitják a Székelyföld napokat Gyergyóban. Egyelőre nem tudni, mikor indíthatják újra a csernavodai atomerőművet. Holnap már jóval kevesebb napsütés várható, vasárnaptól viszont jelentős lehűlésre kell számítani. Részletes híreinket hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! A romániai magánnyugdíj alapok vagyona június végén elérte a 246 milliárd lejt, 39%-kal meghaladva az egy évvel korábbi szintet, közölte ma a pénzügyi felügyeleti hatóság elnöke Alexandru Petrescu. Az intézmény vezető szerint az összeg a GDP 12,3%-ának felel meg. A következő magánnyugdíjrendszer, vagyis a második pillér alapjai 237 milliárd lejt, az önkéntes magánnyugdíjrendszer, vagyis a harmadik pillér alapjai pedig 8,7 milliárd lejt kezeltek. A magánnyugdíjrendszer befizetőinek száma június végén 9,6 millió személy volt. Elekes Gyula székelyudvarhelyi Tűzzománc művész alkotásaiból nyílik kiállítás ma a Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban. A Kapcsolatok című kiállítás megnyitójára 18 órától várják az érdeklődőket. A kiállítást Túrós Eszter művészettörténész nyitja meg, az eseményen pedig közreműködik a Szent Miklós Kamara Együttes. A tárlat megnyitóját a Székelyföld napok keretében szervezik. A hatóságok nem tudják valós időben követni, mely gyógyszerek hiányoznak a patikákból, ez pedig a súlyos betegek életét is veszélyeztetheti. Az egészségügyi minisztérium belső ellenőrzése súlyos hiányosságokat tárt fel a gyógyszerkészletek nyilvántartásában. Az ellenőrzések jelentős részét továbbra is manuálisan végzik, az adatszolgáltatás pedig nem eléggé automatizált ahhoz, hogy a hatóságok időben közbeléphessenek, ha létfontosságú gyógyszerek tűnnek el a patikákból. Továbbra is bizonytalan, mikor indíthatják újra a csernavódai atomerőművet az alacsony dunai vízállás miatt. Krisztián Busoly, az energiaügyi minisztérium államtitkára a DG24 hírtelevíziónak elmondta, hogy a következő 10 napra vonatkozó előrejelzések nem mutatnak tartós vízszint emelkedést, sőt további csökkenés is várható. Az államtitkár szerint legkorábban október végén vagy november elején emelkedhet annyira a Duna vízhozama, hogy mérlegelni lehessen az erőmű újraindítását.
4: Közel 3 hetes szünet után ma este kolozsvári derbivel folytatódik a román labdarúgó szuperliga. A CFR 20 óra 30 perctől az út fogadja. A CFR egy győzelemmel megelőzheti riválisát, amely jelenleg az 5. helyen áll. Pénteken az éllovas bukaresti Dinamo a sepsi OSK vendége lesz. Szombaton az FCSB a Galaci Ocelult fogadja. Vasárnap 18 órától az FK Csíkszereda a címvédő Universitatia Craiovát látja vendégül. A forduló hétfőn zárul, amikor a CFR az FC Árgyeshez lett, az U pedig a Rapidot fogadja. A székelyföldi csapatok uralják a teremlabdarúgó első liga élmezőnyét, az 5. forduló után a VSK Székelyudvarhely, a Marosvásárhelyi VSK és a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik áll az első 3 helyen. A 3 együttes már egymás ellen is lejátszotta első mérkőzéseit, a vásárhelyiek 3-2-re nyertek a Sepsiszik ellen, míg a Székelyudvarhely 3-3-as döntetlent játszott Marosvásárhelyen, majd 3-2-re legyőzte a Sepsit, a bajnokság végén az első 2 helyezett jut az elődöntőbe.
14: Az előrejelzések szerint ma még marad a kellemesen meleg napsütéses időadás körzetünkben. Holnap már néhány fokkal kevesebbet mérhetünk, és az égbolt is felhősebb lesz, de szombatig még élvezhetjük a 20 fok körüli értékeket. Vasárnaptól jelentős lehűlés és csapadék várható.
2: És most...
1: Sziasztok, hello, itt vagyunk a hírek után, folytatjuk már is. István Szidónya, Győr Dávid, Csaba, semmi változás, illetve nem tudom, változása az, hogy osztogatjuk a nyereményeket, tehát ez is olyan, amit azért tőlünk már megszoktatok.
0: Hát maga az évszak önmagában egy változás, ez az október. Lassan búcsút veszünk a falevelektől, a zöld természettől, és érkezik a kopár november-december. Jó, nem megyünk még ennyire előre. Most mindenek előtt, október 8-án éltetjük az előttünk álló 60 percnyi munkás időt, slágerekkel és új zenékkel. Tempor City és a Self-Aware itt is egy újabb óra nyitányában.
2: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
13: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
13: interjúk,
2: játékok
13: és
2: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.
13: Sláger

Kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Zajlik a munka nagyon, főleg odakint a kertekben és a mezőkön. Jó idő van, mehet a szüretelés, almaszedés, kukoricaszedés. Még milyen munka aktuális így októberben? Krumpliásás? Az már lejárt. Murokásás, petrezselyem gyökírásása, cikla. Ezek mind kikerülnek ilyenkor a földből, úgyhogy azt hiszem, hogy az átlagembernek van mivel foglalkoznia.
1: Így van, tennivaló a kertekben mindig akad, de a sport szellemesei sem unatkoznak.
0: De nincs idő az ilyesmire.
1: Nincs idő, de hogy nincs. Mire, sportra vagy kertészkedni?
0: Sportra. Hát épp az, hogy a kertészkedésben annyira elfárad az ember, ja, hogy fú, mikor már lekerül a feje a kanapira, rögtön alszik is, húzza a lóbőrt.
1: Azért nem mindenki, főleg akkor, ha olyan meccsek vannak, mint például a férfi kézilabda BL-ben érdekelt Barcelona bukaresti Dinamo összecsapás 21:45-kor kezdődik, ez ilyen focis időpont, simán meg lehet nézni. Előtte még játszanak a kolozsváriak egymással, kolozsvári CFR, kolozsvári U, ez már labdarúgás, szuperliga, úgyhogy akad azért ma is labdajáték. Tévében is, nem csak a székelysporton, minden fontos info ezúttal is megtalálható. Léphetünk tovább? It's okay.
0: Edzom még kétön. Okay. Jöhet.

0: Szombor után pedig egy kicsit arról beszélünk, hogy a hétvégén a Szobátai Tök Fesztiválon lesz a Dumadubánk, műsorvezetői létszámunkat pedig István Szidónia és Berecki Szili erősíti majd, és visztük a Dumaduba sátrat is, a Rádió Gaga sátrat, úgyhogy lehet majd nyerni tőlünk is. És ezzel kapcsolatban képzeld el, már vannak hallgatóink, akik hangolódnak a témára. Miki például fotókat küldött nekünk, gyönyörűen nem kifaragott, de kifestett tökök, ilyet nem is láttam, és ez mutatom neked, jó? Nézd meg, hogy így néz ki.
1: Igen, nekem hát, ez amúgy nem újdonság, mert a tavaly ehhez hasonlóakat már láthattunk a Tök Fesztiválon. Hát különnél különb faragott tököket, kicsiket és nagyokat is, és nem tudom, ha emlékszel-e, de hogy én egy teljes csomagtartó tökkel jöttem haza.
0: És ez így lesz idén
1: ugye,
0: is.
1: Ott véletlenül elszóltam magam, hogy vajon
0: véletlenül,
1: tököt, hol lehetne kapni, ugye az ember eljön egy tökfesztiválra, akkor magától értetődő, hogy tököt tud venni. Hát én köszönöm szépen még egyszer az előjáróknak, meg
0: ugye?
1: A fesztivál szervezőinek, hogy amikor hogy megérkeztek egy raklapnyi tökkel, akkor ugye elmúltam, hogy én most ennyivel mit kezdjek. Természetesen szétosztottuk ott a kollégák között, de hogy ez egy maradandó életre szóló élmény. Közben pedig azon gondolkodtam, hogy első vagy második alkalommal megyünk el a Tök Fesztiválra a Dumadubával.
0: A lényeg, hogy ezúttal is ott lesztek, úgyhogy a szervezőknek köszönjük is meg egyúttal szerintem a meghívást. Tökös hétvége elé néz a Rádió Gaga, de ugye mi csak szombaton leszünk ott, viszont a Tök Fesztivál azért egész hétvégét felöleli. Szóval nagy érdeklődésnek örvend ez az esemény, nagyon sokan kilátogatnak oda, úgyhogy egy jó hangulatú pillanat és egy jó hangulatú program.
1: És akkor engedj meg nekem itt egy helyesbítést, mert azt mondtam, hogy első vagy második alkalommal, hát első nem, mert hogy a tavaly biztosan ott voltunk, és akkor közben így próbáltam feleleveníteni az emlékeket. Ez lesz a második alkalom, hogy a Dumadubával mi is ott leszünk.
0: De
1: a
0: lehet,
1: Szombatai Tök Fesztiválon.
0: Lehet, hogy nem is az utolsó, úgyhogy látjuk, milyen lesz majd a teljesítményetek. Lucas Graham, ez a Love Somebody.

0: egyszerű a képlet. Az efelem és a ráncok a szemem alatt. Igen, az embernek, ahogy érik, ahogy telik az idő, a fejében átalakulnak a fontossági sorrendek, és lehet, hogy nem is bánja, hogy vannak ráncok, vannak táskák, ki mint amott van szürke, hogy korábban pont erről beszéltünk, és ugye az efelemes fiúk sem annyira fiatalok már, és erről írtak egy jó kis dalt.
1: De jó a rádió. Nem látszanak a ráncok.
0: Van videó is, van kamera is.
1: Így van a csomag teljes, vagy így lesz a csomag teljes a ráncos műsorvezetőkkel.
0: Mi sem
1: vagyunk már annyira fiatalok. Nagytudám szokta mondani, hogy a tojás héj még ott van a fencin. Hát nem, a mi korunkban már nincs ott. Slágerek és új zenék viszont itt vannak, itt lesznek. Nem sokára Louis Capaldi és a Survive, majd őt követi Bibi Rexa is.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám, ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne. Most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
11: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
13: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon.
14: Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
15: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
16: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
17: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
18: Társadalmi célú hirdetés.
19: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
18: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
20: ismét slágerek.

0: Valamikor a nap folyamán mondtuk azt, hogy nem TikTokozunk, nem instázunk. Ma dolgozunk, mert ugye még csütörtök van, és így ebben az órában azért nagyon-nagyon sokan a munkában vannak. De hogyha netalán akadna egy kis időm, amíg netalán unatkoznátok a munkahelyeken, akkor van egy jó kis weboldal, amit ajánlunk figyelmetekben. Nem tudjuk, hogy mennyire érdekel az titeket, hogy mi van például a fejünk felett, például az űrben, hogy milyen ott a forgalom, ugye műholdak, rakétafokozatok, űrszemét, tehát ezek folyamatosan keringenek a föld körül, és sokszor elképesztő sebességgel.
1: Igen, és az a jó, hogy keringenek, és nem lefele jönnek, hanem ott maradnak. Na, a lényeg, hogy a weboldal címe leolabs.space, uh-huh. És ha rámentek, akkor hihetetlen, most pont nézem ezt a felületet, hogy mit látunk. Elmondani, hogy eléggé nehéz, de úgy képzeljétek el, mint amikor mondjuk sok ilyen csesz le, repkel a fény körül, a fény,
0: tudod, micsoda hasonlat?
1: Az esti fény, a villanyégő fénye, és rengeteg kis állat a fény hatására a köré csoportosul. Elmondani nem tudom, de nézzétek meg, mert érdekes ez a weboldal mindenképpen. A rendszer radarokkal figyeli a föld körüli pályán mozgó objektumokat, és azt is képes jelezni, ha két űreszköz veszélyesen közel kerül egymáshoz. Azután, hogy jelzi, most nem tudom, mi történik, lelövik egyiket, hogy ne ütközzenek össze, vagy elirányítják?
0: Így van, hogy a kettő különböző pályára álljon. Hát mindenképpen már csak a kíváncsiság miatt, és én azt mondom, hogy érdemes ránézni legalább egyszer erre a weboldalra, mert hogy olyan, mint hogy az ember egy ilyen közlekedési térképet nézne, csak hogy hát itt ezen a térképen nem autók, hanem műholdak.

0: Rúzsa Magdolna, egyszer fent, egyszer lent. Sziasztok, drága hallgatók, elköszönünk, de holnap pénteken délelőtt ismét itt leszünk 11-kor, most jönnek a fiúk.
1: Ami pedig minket illet, egyszer bent és egyszer kint. Mostanáig voltunk bent, ezután pedig irány a szabad égbolt. Megyünk kifelé, búcsúzunk tőletek, holnap 11-től pedig újra bent. Györdelvi Csaba, István Szidónia vagyunk, viszont hallásra, sziasztok!
2: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, a Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik, Gyergyószent Miklós, Békény utca 47, és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
2: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabaduló szoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szuvátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
6: Puha léptek, meleg otthon. Ezt kínálja a portpadló szőnyeg a Diego-ban, most csak 39,99 bani négyzetméter áron. Tedd komfortosabbá nappalidat, hálószobádat vagy gyerekszobádat. Lépj rá mezítláb és érezd a különbséget. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
8: A Venus Artlens Klinika megoldást kínál szemészeti panaszára, a konzultációtól a sebészeti beavatkozásig.
9: Szemészeti kimizsgálás, szürke ájog műtétek, lézeres kezelés, szemhéjplasztikai beavatkozások egy helyen. Hívjon és segítünk! 0742 492 018.
8: Venus Artlens Klinika. Éles látás kompromisszumok nélkül.
10: Ajtó, ablak, ne az olcsót, a legjobbat kerest. Az Elikon Construct értéket, stílust és minőséget kínál otthonodnak. Professzionális házfelújítás és építés, precíz kivitelezéssel, tartós eredményekkel. Elikon Construct. Keresd a Virágnegyed 5/B/3 földszintjén.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Közel 600 ezer lejt fordít idén Hargita megye tanácsa az időseknek szóló programokra. Támogatásban részesülnek a burgonya termesztők. Egyelőre kitart a kellemes őszi időjárás. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket. Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön kijelentette, hogy nyitottságot tapasztalt a szociáldemokrata párt részéről a megoldás keresésre. Beszámolója szerint a kormányalakítási tárgyaláson főként a költségvetés kiigazításáról és a 2027-es költségvetésről egyeztettek. A PESZEDE bukaresti székházában tartott találkozó után Niculescu elmondta, hogy az év végi kifizetések biztosításához mielőbb költségvetés kiigazításra van szükség, a jövő évi büdzsét pedig még 2026-ban el kell fogadni. Emellett az új kormánynak tartania kell a vállalt deficit csökkentési pályát, javítania kell az adóbehajtást és védenie kell a beruházásokat és a munkahelyeket. Közel 600 ezer lejt fordít idén Hargita megye tanácsa az időseknek szóló közösségi programokra és az otthoni szociális egészségügyi ellátás támogatására. Amint az a megyei önkormányzat közleményéből kiderül, a megyei szociális és gyermekvédelmi vezérigazgatóság révén közösségi és szabadidős programokra és otthoni szociális és egészségügyi ellátásra biztosítanak lehetőséget. Az idősek védelmében foglalkoztató civil szervezetekkel közösen működtetett éves programra idén 85 ezer lejt különítettek el. A pályázati felhívást követően 14 Hargita megyei civil szervezettel, egyesülettel és alapítvánnyal kötöttek támogatási szerződést, összesen 84.900 leértékben. A programok 1840 idős szemét érnek el, akik többek között közösségi, szabadidős és rekreációs tevékenységeken vehetnek részt. Folytatják az otthoni szociális egészségügyi gondozási programot is. Ennek keretében a gyulafehérvári Caritas segélyszervezettel idén 513 ezer lej értékű együttműködés jött létre. A program alapellátást, egészségügyi segítséget, valamint krízishelyzetbe került családok számára tanácsadást biztosít. Jelentős előrelépés történt az erdélyi A3-as autópálya Szilágy megyei szakaszainak építésében, miközben az Ilah környéki egyes szakaszon már befejeződtek és átadták a munkálatokat, a Nádas-Szent Mihály Magyar Zsombor közötti pálya rész építése is a végéhez közeledik. A legnagyobb kihívás továbbra is az Ilah és Szilágy-Nagyfalu közötti Meszes-hegységen áthaladó szakasz jelenti, amelynek része a csaknem 5,8 km hosszú alagútrendszer. Az A3-as erdélyi autópálya Szilágy megyei szakasza összesen több mint 80 km hosszú. A teljes szakasz befejezése 2030 és 32-re várható. Lezárultak a helyszíni ellenőrzések a burgonya termesztőket támogató programban, amelyet idén az RMDS kezdeményezésére indított útjára a mezőgazdasági minisztérium. Több mint 2500 termelő részesült támogatásban, összesen több mint 12500 hektár étkezési burgonyával beültetett terület után, számol be az RMDS közleménye. A tájékoztatásban emlékeztettek arra, hogy idén mintegy 4 millió euróval támogatják a burgonya termesztőket. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint az igénylések alapján továbbra is Kovászna megye termeszti a legtöbb burgonyát, ezt Hargita, Brassó és Szucsiáva megye követi. A szakemberek szerint ma még élvezhetjük a zavartalan napsütést, holnap már jóval felhősebb lesz az égbolt, és a hőmérsékleti értékek is visszaesnek, már csak 19-20 fok körüli csúcsértékek várhatók.
4: Most pedig. Csütörtök a kis péntek, hát az a kicsi édes, hát vakarja meg a hasát, simogassa meg a buksát, adja neki jutifalit. Érted, nem jutalomfalat, jutifali.
12: Itt van kis Bence, Bészovó Zsolt és Horváth Gábor, ebben az órában nyerhettek a Steffi Transcomtól egy 15 literes beltéri hérafestéket.
13: Olyan profik vagytok, azt se tudja az ember, mit mondja. Hát én azt szom mondani nektek, hogy én haza sem megyek. Erről énekel a Kangs is nekünk, velük kezdünk. Never going home.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
14: Vagányvágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délután.

0: Na, sziasztok!
1: Szevasztok, fiúk!
2: Hello!
3: Szerusz!
0: Élőben vagyunk, ugye itt a rádió.
3: Igen, előfordul az ilyesmi.
0: Kedves hallgatóink, tegnap úgy köszöntünk el Horváth Gáborral, hogy megígértük nektek, hogy ma egy igencsak fogas témát kapunk elő a tarsolyból.
3: Harapni fogunk?
0: Kicsit harapni, a harapós a téma. Olyan szempontból, hogy a nagy szakértők kiszámolták, hogy mennyiből él meg Romániában egy család. Na.
3: Egyre többből.
0: Mi szeretünk rá hallgatni, és nem a szakértőkre.
2: Pontosabban összesítetik, hogy mennyit költ egy háztartás havonta átlagosan élelmiszerre.
0: Jó, hát ez majdnem ugyanaz.
2: Ezt is.
0: Ez majdnem ugyanaz. Mi azért kíváncsiak vagyunk a ti tapasztalataitokra, és mi egy 4-tagú családot lőttünk be, de hogyha ti 6-tagúak vagytok, vagy 2-tagúak, akkor is nyugodtan írjátok meg, hogy mennyi kell egy hónapban, hogy kényelmesen el legyetek. Azt se bánom, ha megírjátok az igényeiteket hozzá, mert szerintem ez nagyon sokban függ attól, hogy az embernek melyek az igényei. Na de, egyszer menjünk mi hárman körbe. Szerintetek egy mondjuk 4-tagú családnak mennyi kell per hó, hogy kényelmesen el legyen? Ez azt jelenti, hogy kifizeti a különböző számláit, kényelmesen étkezik otthon, és még mondjuk marad egy kicsi az, hogy elmenjenek havonta legalább egyszer vendéglőbe.
2: Jó, és azt azért tegyük hozzá, hogy ez régiónként azért változik. Tehát, hogyha egy marosvásárhelyi hallgatót nem az igényt, hanem a költségeket. A költségeket. Tehát, ha egy marosvásárhelyi családot megkérdezünk, akkor bizonyára többet fog megírni nekünk SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben, mint egy Gyergyószentmiklósi vagy Csíkszentmiklósi.
3: Nem, szerintem teljesen más a szempont. A bevételtől függ. Aki mondjuk minimálbéren él, kevesebbet fog írni, mint az, akinek nem tudom, van havi 4-5 ezer eurós fizetése. Vannak ilyenek is.
0: De az a helyzet, hogy én voltam 4-tagú család Marosvásárhelyen, és vagyok 4-tagú család Sepsiszentgyörgyön. És nem érzem különösebben a különbséget.
2: Jó, de nem Marosvásárhelyet Sepsiszentgyörgyel kell összehasonlítani, hanem mondom még egyszer, Székelyudvarhelyet. Például, hogyha albérletet nézünk, azért ezekben a kisebb településekben olcsóbb az albérlet, mint mondjuk Marosvásárhelyen vagy Sepsiszentgyörgyön.
0: Ez igaz.
3: Ezzel igazad lehet. Vannak azért még árnyalatok. Egy. Mit tekintünk minimumnak? Az a kérdés. Na, ugye? Tehát, hogy a törlesztő részletet a lakásodból, vagy valami egyet?
0: Ha van.
3: Ha van.
0: Na,

0: itt bejön az, amit Bence mond, mert azt is megtapasztaltam, hogy ha több a bevétel, akkor az igényeid láthatatlanul megnövekednek. Észre sem veszed, többet is pazarolsz, ezért elejöttem rá.
1: Hát még mit tudom én, tudod, hogyha kicsit jobban vagy elengedve, akkor lehet, hogy a boltban nem a mit tudom én, a 100 g-os szalámit fogod megvásárolni. A
0: nem egy rudat.
1: Nem, hanem a mit tudom én, a 100 g-os lazacot. Mert úgy belefér.
0: Na, nem tudom, én inkább abban mértem mindig a sajtok számában. Tehát, hogy hányféle sajt van a hűtőben. Uh-huh.
1: Veszed az olvasztott sajtot, vagy veszed az extra érlelt francia lányok kebelén könnyekkel megáztatott nemes penészes hajnali Vivaldival költött sajtot. Mert vannak árkülönbségek.
0: Na, úgyhogy észrevétlenül szerintem, hogy az igényeid is nőnek, de mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy alapvetően szerintetek jelen pillanatban adáskörzetünkben, ez ugye jelent Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszered, a Gyergyó, Szent Miklós, Sepsiszentgyörgy és környékét, sőt, még mondhatnánk nyugodtan Kézdivásárhelyet, Barótot, de hát itt igen, a környéken. Szerintetek mennyi az a minimális összeg, amiből kényelmesen el van az ember, és nem arról szól otthon a fáma, hogy akkor még honnan, s még hogy, s még valaki kéne szorítani, és maradt még egy hét fizetésig, s hogy leszünk meg, s egy almát alig tudok megvenni a gyermeknek. Szóval mi az a minimális összeg?
1: Melyik almát? Az a kérdés. Az ez almás telefont, vagy azt, amelyik a fán nő?
2: Igen, és azt is írjátok meg mindenképp, hogy melyik településen éltek, mert ez tényleg fontos, mert többek között a Székelyhonnan olvasom, hogy továbbra is jelentős különbségek mutatkoznak a városi és a vidéki háztartások között. Ezzel folytatjuk hamarosan, viszont most itt van nekünk Paulina, Honeybees és a Tele a szívem a rádiógagán. Írjatok nekünk!

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Tudjátok, mi a szomorú? Az a szomorú, hogy ebben az országban a megélhetést abban mérjük, hogy el tudunk-e utazni valahová. Tehát ez, én ezt nagyon-nagyon-nagyon utálom, ezt a jelenséget. Őszintén mondom. Tehát nem arról beszélünk, hogy milyen ételt tudok megvenni, milyen eszközt tudok magamnak megvásárolni, az álmaimat mennyire tudom, az álmaimnak mennyire tudok élni. Jó, de mi van akkor az az álmom, hogy utazzak. De nem mérheted az életszínvonaladot abba, hogy nyáron hova mehetsz el, hogy az Instagramra posztolt ki, hogy nehogy lemaradja több.
1: Jó, de nem feltétlenül megy mindenki el nyáron valamire azért, hogy az Instagramra posztoljon. Tehát
0: de az embereknek
1: nézd meg az elmúlt években, főleg amióta te is családos vagy, azért nézd meg, hogy meg kell nézned azt, hogy mennyit tudsz költeni egy nyaraláson.
0: Igen, de nem abban mérem a megélhetésemet és az életszínvonalamat, hogy hová tudok elmenni.
1: Jó, de hogyha nem tudsz elmenni egy adott helyre, ahova mindenképpen szeretnél eljutni, azért egy kicsit rosszul esik.
0: Nem, elmegyek egy B-opcióra. Sose volt ez. Nálam például sose volt probléma.
2: De az a helyzet, hogy azért ezen tényleg kell egy kicsit, mert van szerintem legalább 3 olyan hely, ahova el szeretnénk menni, és azért nem megyünk el, mert nem tudjuk kifizetni.
0: Valószínűleg ez az is benne van, hogy én viszont magamnak bebizonyítottam, hogy igen, 30 euróból el lehet menni Dániába, haza lehet jönni, 2 hetet el lehet tölteni, nagyon-nagyon tartalmasan és kellemesen és kényelmesen.
2: Igen,
0: és hogyha valószínűleg egy ilyet megtapasztalsz, akkor lehet, hogy utána másképp méred ezt a dolgot, hogy all inclusive szállodába, 6 gyermekkel, oké, hogy másképp néz ki.
2: Ezt akartam mondani, hogy ez így
1: hát
2: jól
1: igen,
2: hangzik,
1: itt már közbeszólnak az igények.
2: Hogy elmentél te magad, de ha megnézed azért kicsit más a helyzet, tehát gyerekekkel nem tudod ugyanezt megcsinálni, nem állhatsz neki stoppolni.
0: Nyilván. Tiszta, csak mondom, hogy valószínűleg az igényszint más, meg nem tudom, valószínűleg más súlya van az én életemben az utazásnak, de hogy rengeteg embert hallok, hogy nem azt mondja, hogy erre nem telik, vagy ilyen tévét nem tudok megvenni, vagy mit tudom én, ilyen fúrógépet, vagy olyan sminkszettet, hanem arról beszélnek, hogy még tájföldre sosem tudnék elutazni.
2: Na akkor olvassuk azt, amit ír nekünk a hallgató Balázs. Sziasztok, ketten a feleségemmel 2500 lejt költünk minden hónapban. Ez az alapvető dolgok. Kaja, villany, víz, és neki 500 lei üzemanyag munkába járni. Ehhez hozzájön a téli tűzifa, durván 500 lei, egy hónap, és még ha elmegyünk szórakozni.
0: 500 lei per hónap a tűzifa.
2: Gondolom, hogy azért ez nagyon sokat kell, na mindegy, erről lehet vitat, nem tudom, hogy jól értettük-e. Ezt azért még kérlek szépen pontos is, hogy 500 lej per hónap a tűzifa, mert ha igen, akkor az...
0: Egy óra meg kevés
2: húzós.
0: 500 lej.
2: Hát jó, egy egész térre, igen.
0: Na, úgyhogy ez hónap? Per hónap?
2: Egy hónap. Ja,
0: fűtöttek akkor rendesen, Balázs.
2: De várjál, mert hogyha nem irracionális a dolog, mert hogyha még a melegvizet is azt csinálja, akkor igen, akkor értem. Jó,
1: akkor igen, akkor belefér. Aha. Réka is ír nekünk egy üzenetet. Sziasztok, szerintem 10 000 lej per hó egy 4 tagú családnak, ez úgy, hogy ne legyen banki részlet vagy kölcsön, marosvásárhelyi viszonylatban beszélek.
0: Egyetértek. Teljes mértékben.
2: Én is ezt mondanám.
1: Tehát 2000 euró per hó, hogyha nincs kölcsön vagy banki részlet.
0: Egyetértek.
2: Talán plusz még az üzemanyagot rászámítanám. Egy annyit még így.
0: Szerintem egy 4 tagú család adáskörzetünk területén 10 000 lejből el van. Jól el van. Nem azt mondom, hogy luxus életet él, de el van. Uh-huh. Nem feltétlen nélkülöz. Nem nélkülöz. Maradjunk ennyiben. És ez volt a kérdés igazából, hogy melyik az az összeg szerintetek, amiből egy 4 tagú család úgy van el, hogy nem nélkülöz.
2: Egyébként úgy tűnik, hogy ez több lesz, mert azt mondták, hogy körülbelül 22% lesz a reális villany áram drágulás.
1: Beszélünk erről is.
2: Aki bojlerezik, az nem fog örvendeni. Jó, Billie Eilish szól.

0: Billie Eilish hallgatok itt a Rádió Gagán, 0730 54 88 88. Továbbra is várjuk üzeneteiteket, vagy akár írhatok az alkalmazásunkba is. Azt még hozzátenném, hogy a háztartások átlagos havi kiadásai 2026 második negyedévében háztartásonként 8650 lejt, és személyenként pedig 3579 lejt tettek ki, ami az összjövedelem 84,8%-ának felelt meg. Azt írja egyik hallgatom nekünk SMS-ben, hogy Szászrégenben élek, egy személy, havi jövedelmem 1000 lej. Ha lenne minimálbérem, boldog lennék. Még nem nyugdíjas, de már nem alkalmaznak.
1: Ezt azért nagyon-nagyon... Ha valaki Szászrégenből hallgat, és úgy gondolja, hogy van egy bügyes ember, akit alkalmazna, írjon nekünk, továbbítjuk az üzenetet. Tényleg, hát, ha egy ennyit tudunk segíteni.
2: Egyébként ez, bocsáss meg, egy apró zárójelet nyitnék, mert hogy azt vettem észre, ez most lehet igaz, lehet nem, ez tényleg az én saját tapasztalatom, amit az én buborékomban hallok és látok, hogy itt valamiért, de főleg itt Székelyföld környékén, van egy ilyen nagyon furcsa gödör, amiben az ember beleesik 50 éves kora környékén. Tehát 50 évtől 60 évig. Tehát még nem vagy nyugdíjas korosztály, de már nagyon nehezen alkalmaznak. Miért van ez szerintetek? Miért alkalmazunk? Azért, mert hogy most már a mostani munkai elvárásoknak nem felel meg az a fajta végzettség és tapasztalat, amit már egy 55 éves ember mondjuk annak idején szerzett? Vajon van ehhez köze?
1: Valószínűleg, hogy a fizikai munkára azért nem, mert már nem elég fiatal ahhoz, hogy erős, kemény fizikai munkát végezzen. Szellemi munkára nem tudom, arra jellegzetesen azért, mert kevésbé szabadulnak felállások. És nyilván, hogy azért ez is relatív, mert láttam olyat, hogy pont ilyen kategóriájú embert keresnek, és jól fizető munkára.
2: Na ugyanakkor ezek azok az emberek, akik már átgondolják a dolgokat, van tapasztalatuk, van türelmük, tehát hogy nem hiszem, hogy a munkaerőpiac ennyire ki kéne dobja ezt a korosztályt, és nem az első, hogy ezt hallom, hogy még nem nyugdíjas, de már nem alkalmaznak.
1: Csak úgy halkan, mennyit költünk havonta egy háztartásban ruhára? Tippeltétek-e meg valami?
0: Hát ez nagyon változó. Havonta, hát sokszor havonta nem is költünk ruhára.
1: 390 lejt mondanak.
2: Nem, per fő?
1: Per háztartás, ha jól értem a dolgot. Hát az INESZ-e szerint.
2: Az reális.
1: Uh-huh. Nekem még mindig az a kérdésem, hogy jó, de mit számítunk háztartásnak?
2: Hát aki háztartásban van.
1: De hogy az a bajom megint a statisztikákkal, ugye most vegyem megint elő, hogy ha nekem van 5 csokoládém, és neked 0 csokoládéd van, akkor statisztikailag 2,5 csokoládénk van. De neked csúcsú, nekem meg van 5 csoki.
2: Azt hiszem 3 tagú családot, tehát 2 felnőttet és 1 gyereket szoktak számolni így átlagban. De nem tudom, hát ez valahol úgy reális, őszintén. Tehát új ruhákat nem nagyon vásárolok, azért, mert nagyon sokat kell utazzak ahhoz, hogy olyan ruhát tudnék venni magamnak, amit szeretnék. Transzkarikát.
1: Ja, nagyok az elvárásai.
2: Igen, nagyok az elvárásai.
1: Nem más, ott mindjárt van.
2: Na de, ha kérdeznétek, hogy miért nincsenek nálunk
0: a Belvilli fene gyerek, igen.
2: Márkás ruhaboltok, akkor nézzétek meg ezt az adatot.
1: Hát valószínűleg, hogy a márkás ruhaboltok, azok nyilván... ez sem igaz, hogy nincsenek nálunk. Mi a nálunk?
2: Hát mit tudom, a közepes városokban, csak a nagyokban. De még a nagyokban sem, tehát Marosvásárhelyen sincsenek olyan márkák, érted, hogy elcsodálkozó, hogy miért, de közben meg ott vannak ezek a vásárlási adatok, és akkor azt mondja a nagyobb ruhamárka, hogy hát bocsáss meg, akkor menjen hozzád a fast fashion, mert hogy a vásárlóerő azt
1: engedi meg. Mit tudom én, hogy Gucci-ra gondoltál most ebben a történetben?
2: Hát Gucci, Levis akár, mert Levis sincs, csak a fővárosban például.
1: A franc karikát.
2: Nincs.
1: Brassó,
2: például. Brassó, igen, de hát ez egy nagy város.
1: Hát jó, igen. Jó, kisvárosban igen. Nem biztos, hogy megbírja. Meg az online. Ugye azért nem véletlenül építették az online áruházakat, mert...
2: Meg a Vinted.
1: Hát a Vinted. Miért? Vadonatúj léviszgagya van rajtam, hát nem vadonatúj, hát harmadszor van rajtam. Csak a Vintedről használtam.
0: Gyertek, játszunk egyes srácok, gyertek, játszunk inkább.
2: Nagyon jó. Mit lehet nyerni, Gábor? Most ki lehet mondani egy eleményt legalább?
1: Egy hírát, 15 literes.
2: Ooh. I'll show you.

0: reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
1: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
2: Puha léptek, meleg otthon. Ezt kínálja a portpadló szőnyeg a Diego-ban, most csak 39,99 bani négyzetméter áron. Tedd komfortosabbá nappalidat, hálószobádat vagy gyerekszobádat. Lépj rá mezítláb és érezd a különbséget. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld összefotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a fotó.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablak-Varlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre!
4: Ismerős a dallam? Ha megszólal a belső szimfónia, ne várj! A Pizza Joe meghozta a megoldást. Keresd az egyetlen nápolyi pizzát a városban, ami nem csak elképesztően finom, de olyan gyorsan és frissen sül, hogy észre sem veszed, és már jól is laktál. Pizza Joe. Ahol jó lenni, ahol jó enni.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
9: ismét lágerek,

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék.

0: van nekünk egy születésnapi játékunk, hiszen a Rádió Gaga születésnapja közeledik, és hát az az igazság, hogy egy 27 éves, az már, hajaj, az már minden nemben tud fejfájást okozni, nem tudjuk, hogy kakaládos
1: hallod.
0: Hát attól függ, van, ahol már nagy tata, de ne menjünk bele részletekbe.
2: Ti elmondjátok, hallgatók, hogy mit ajándékozzátok nekünk születésnapunk alkalmából, mi pedig elmondjuk, hogy milyen ajándékot adunk nektek. Ebben az órában a Steffi Transcom ajánlott fel egy 15 literes beltéri héra festéket. Ezt lehet megnyerni.
1: Lehet festegetni, milyen jól lenne nekem is mondjam, nem mondja, megjelen ma
2: unatkos. Mindig elmondod.
1: Valakit.
2: Mátyás.
1: Mátyásnak szól a telefonja. Halló, szervusz, Mátyás!
2: Halló, szia, Mátyás!
1: Kis Bence, Horváth Gábor és jó magam, Bészabó Zsolt, keresünk téged. Hello. A Vagányvágányból, Rádió Gagából.
3: Sziasztok!
1: Hát mondd el nekünk, mi jót csinálsz ezen a kis pénteken?
3: Dolgozok, forma vagyok az irodában éppen.
2: Forma.
3: Nézzük a papír dolgokat.
1: Úgy szeretjük mi az őszinte embereket. Mi is ezt szoktuk amúgy mondani, amikor kérdezik tőlünk.
3: Dolgozgatunk.
1: Jól van, jól van, jól van. Azért rossz napod nincs, ahogy hallom.
3: Nincs, elég jó napom van, köszönöm szépen.
1: Mit szólnál, ha jobbá tennénk egy kicsit, de még előtte megkérdeznénk téged, hogy egy 27 éves rádióval, ha szembe találnád magad mondjuk, és kiderülne, hogy a születésnapja van, akkor mit adnál neki?
3: Hát én hallottam ma, hogy a tortákat már elég, meguntátok, mert sokat sok, kaptatok, úgyhogy én elhívnálak egy hétvégi bográcsozásra mondjuk.
1: Jaj,
2: benne vagyunk, kész, köszi, oké.
1: Na jó van, megcsináltad a napunkat, tetszik, tetszik, tetszik. Valamiért a Vagány-vágányban tegnap is olyan jót kaptunk, olyan jó ajándékot, és ez is nagyon tetszik, nagyon tetszik. Na jó van, én felteszem a polcra, tiedet még pedig a felsőre, úgyhogy köszönjük szépen, ez tetszik, tetszik, tetszik. Gáfa, nem mondja, mit nyertél.
2: Igen, Mátyás, nyertél a Steffi Transcom ajánlott fel egy 15 literes beltéri héra festéket. Ezt nyerte tőlünk, gratulálunk.
3: Ó, nagyon szépen, köszönöm.
0: Kellemes.
1: Szerintem kerül fal, amire felkerüljön.
3: Biztos, hogy igen, most festettük a fél lakást újra, és még van egy szoba hátra, úgyhogy pont jó.
1: Hát ezt akkor telibe találtuk. Na jól van, hát ezzel legyen szebb napod.
3: Nagyon szépen, köszönöm.
4: Gratulálunk a Steffi Transcom nyertesének, ahol az otthonépítés kezdődik, Gyergyószentmiklóson a Békény utca 47 szám alatt.
5: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Na, továbbra is várjuk az üzeneteiteket, és még lehet regisztrálni a játékunkra is, úgyhogy tegyétek meg 0730548888. SMS-ben is lehet írni, de hogyha véleményeztek, vagy valamilyen, hát igen, el szeretnétek mondani, hogy a témához hogyan is viszonyultok, akkor hangüzenetet is lehet hagyni.
1: A témánk egyszerű, mennyiből él meg egy 4 tagú család?
2: Én azt mondom, hogy egyre többből, ennek ellenére tényleg kíváncsi vagyunk, hogy mennyi az annyi. Innen fogjuk folytatni, előtte viszont híreket hallgatunk. Hát, ha kiderül, hogy megemelik a minimálbért, spoiler, nem.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik. Gyergyó Szent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
5: Reklám.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: Új autó, álmaid utazása. Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
11: A Venus Outlands Klinika megoldást kínál szemészeti panaszára, a konzultációtól a sebészeti beavatkozásig.
12: Szemészeti kivizsgálás, szürke ájog műtétek, lézeres kezelések, szemhéjplasztikai beavatkozások egy helyen. Hívjon és segítünk! 0742 492 018.
11: Venus Outlands Klinika. Éles látás kompromisszumok nélkül.
13: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
14: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
13: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
15: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
16: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
17: Külső utca 12.
18: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: 10 éves a Fessünk Álmokat program. Enyhíteni a drogok birtoklásáért járó büntetést egy törvénytervezet. Kellemesen meleg idő várható a délután is. Jó napot kívánok, következzenek a részletek, én Hadnagy Éva vagyok. Ma megnyitják a közúti forgalom előtt a Máramaros sziget közelében épült Romániát Ukrajnával összekötő új Tisza hidat és határátkelőt, közölte az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. Az átkelőt fokozatosan nyitják meg, mától a személyszállításra szolgáló, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb ösztömegű gépjárművek használhatják. A következő szakaszban a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb ösztömegű járművek, köztük az autóbuszok előtt is megnyitják. A tervek szerint pedig 2027. decemberétől a gyalogosok is használhatják az átkelőt. 10 évvel ezelőtt indult útjára Gyergyószent Miklóson a Fessünk Álmokat program a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrás Központ támogatásában. A program célja az volt, hogy a különböző korosztályok egy-egy pozitív jövőképen dolgozzanak egyfajta mentálhigiénés foglalkozásként. Október 10-én szombaton délután fotókiállítással egybekötött rendezvényen ünnepelnek a program megálmodói, résztvevői és mindazok, akik kíváncsiak a falak mögötti történetekre. A Szociáldemokrata Párt első alelnöke Cornelius Stefan ellenzi, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása bűncselekmény helyett szabálysértésnek minősüljön. A politikus tegnap este Facebook oldalán Viktória Sztojcsú törvénytervezetére reagált, a PESZEDE listáján megválasztott jelenleg független szenátor jogszabályjavaslata kivenni a büntető jog hatálya alól és szabálysértésé minősíteni a saját fogyasztásra szánt kábítószer birtoklását. Cornelius Stefan bejegyzésében úgy vélekedett, hogy a jogszabályok enyhítése helyett fokozni kell a fellépést a kábítószer kereskedők és terjesztői hálózatok ellen, miközben a megelőzést, a függőség kezelését és a fiatalok védelmét is prioritásként kellene kezelni. Térfigyelő kamerák rögzítették a tegnap történt súlyos balesetet, amikor egy személyautó és egy iskolabusz összeütközött egy útkereszteződésben, majd a két jármű elsodort egy 9 éves kisfiút, aki az út szélén várakozott. A baleset Dzsurdzsu megyében történt, jelentette a katasztrófa védelem, amely tájékoztatása szerint a baleset idején az iskolabuszban a sofőr és 10 gyermek, míg a személyautóban a sofőr és egy utas tartózkodott. A kisfiút a Grigore Alexandrescu kórházba szállították koponya sérüléssel.
5: Történelmi mélypontra zuhant Románia a FIFA világranglistán, az élő rangsorban az 58. helyen áll. A Svédországtól elszenvedett hétfői 1-0-ás hazai vereség után a válogatott mintegy 27 pontot veszített, így 1428,87 pontja van. Románia a Nemzetek Ligája első 4 fordulójában pont nélkül maradt, 3 gólt szerzett és 13-at kapott. Az eddigi negatív rekord az 57. hely volt 2011-ben és 2012-ben, a magyar válogatott közben a 38. helyen áll. 3 mérkőzést rendeznek ma a Jégkorong Erste Liga alapszakaszában, valamennyi találkozó 18 óra 30 perckor kezdődik. A brassói Korona a Budapest Jégkorong Akadémia HC-t fogadja, a Gyergyói Hoki Klub a Fehérvár 19-et látja vendégül, míg az SC Csíkszereda a debreceni EAC-vel találkozik.
19: Kellemes enyhe idő várható a következő órákban is adáskörzetünkben, sok napsütéssel és enyhe légmozgással. 22-24 fok körül tetőző nappali maximumokra számíthatunk.
18: Most pedig. Most pedig.
0: 4 óra múlt néhány perccel, köszönjük szépen a híreket, ez még mindig a vagányvágány itt a Rádió Gagán is, olyan jól esik kimondani azt, hogy itt vagyunk mind a hárman, veletek a hallgatókkal együtt, ez az már nem 3.
2: Van pénz lóvéra, itt van Horváth Gábor, itt van Bészabó Zsolt, Kis Bence, dobáljuk el egy ilyen pénzpisztoly, amin a Supreme-nek volt, amivel az arab hercegek lövik a kötek dollárokat elfele.
17: Az nem derült ki, hogy hányan vagyunk, az viszont szeretnék, hogy kiderüljön, hogy mennyiből sokan él meg egy 4 tagú család. Ez volt a kérdésünk hozzátok, mert hogy erről beszélünk a mai vagányvágányban. Itt van velünk Maroon 5, és jön a What Lovers Do.
18: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
20: Vagányvágány.
18: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: Tóth Abigail és Accent szólt itt a Rádió Gagán. A továbbiakban is arról beszélünk, hogy mi a véleményetek, vagy ti hogyan látjátok, hallgatók, ha egy négy tagú család havonta mennyiből jön ki? Ahhoz, hogy egy decens élete legyen, nem ilyen extra pluszos életre gondolunk, vagy luxus életre, hanem tényleg mennyit kell költenetek havonta ahhoz, hogy normálisan megéljetek az életben. Azt írja nekünk egy hallgató, Kinga: sziasztok, saját lakásban két autóval, egy sportolóval, aki minden nap ingázik 70 kilométert, 5000-7000 lej per hónap, plusz a sportra 1500-6000 között, 6000, mikor edzőtáborban van, Sepsiszentgyörgy munkás emberek vagyunk, írja Kinga.
1: Azon kívül van egy név nélküli hallgatónk. Nem tudom ki, hogy van, de nekünk minimum 14000 kell. Igaz az is, hogy nem igazán tudunk spórolni, nem is szeretnénk. Albérletet nem fizetünk, cserébe 2600-at törlesztő részletre jut eszembe az éves adót, még nem fizettem ki. Haha, ismerős. Volt, amire. Az éves adómat kifizettem. A törlesztő részletet azt még nem.
2: De van egy olyan szerencsém, hogy édesanyám tudja, hogy totál link vagyok, és ezért ő intézi az éves adómat, mert mindig csak utólag szól, hogy megint elfelejtetted volna.
0: Én is mindig elfelejtem.
1: Úgyhogy akkor szól, hogy édesfiam, az édesadód, ide az évesadód, nem édesadód.
0: Édesfiam, évesadó.
1: Így van. Lovettos, Los Manos, Virittos, Gyorsos.
0: De milyen sportra járhat a gyerek, ha 1500 lejt még havonta arra kell költeni? Nem tudom.
1: Hát az
0: Kinga, ha gondolod, akkor írd meg.
1: Te nézd, az a helyzet, hogy az 1500 lejtől 6000 lejig, azért az sok minden van. Én el tudom neked mondani, hogy volt olyan ismerős, akinek a fia például gokátozott, vagy motorversenyezett. A motorsportok azok nagyon drága hobbik. Tehát ez tényleg, van is bennük pénz, nyilván, ha nyersz, de amíg oda jutsz, szerintem a gatyád rámegy. Hát ugye megvan a lengyel Kubicának a története, aki, de tényleg a szülei azok kilincseltek mindenkit, hogy egy kicsi pénz, mert a gyermek indulna a Forma 1-ben. Akkor kiderült, hogy tényleg tud rendesen vezetni, akkor utána megmondták, hogy támogatják őket, amire a Kubica egy középső ujjat mutatott. Kár, hogy összetörte magát, az egyik legszimpatikusabb pilóta volt.
2: Amúgy érdekes, mert ebben nagyon egyetértünk.
1: Miben?
2: Nekem is ő volt talán az eddigi legkedvencebb.
1: Azt szerintem, tehát hogy annyira a true story volt. Tehát ez a,
2: tudod, de most nagyon

0: Olimpia, ez a brit gyermek, hogy hívják? Erősen szimpatikus.
1: Ha azt mondod, hogy Hamilton, oda megyek, a széket vágom hozzád.
0: Dehogy is, őt valami mindig le kell rángassák a szoknyát, mielőtt szegény beül az autó.
2: Igen,
0: hogy hívják ezt
1: a kis divat diktátor?
0: Hello, fegyesek, írjátok már meg ennek a brit gyermeknek, nagyon bírom. Nagyon élvezem. Hát beül a kocsiba, és megnyeri. Hát ez ilyeneket szeretem én. Nem okoskodik.
2: Mostani versenyzőről van szó?
0: Igen, igen.
2: Hú, nem tudom, nem jut eszembe nekem sem. Na írjátok meg.
0: Verstappen Severi.
1: Jó, akkor mi lenne? És hogy jött ez ide?
0: Hát a gyermeket. A pályán.
1: Jó, csak igen, igen. Gondoltam, hogy a Márfi
0: meg az erotika. Russell, ez az te.
1: Köszönjük szépen.
0: Az, köszönjük szépen.
1: Jó, gyorsan van itt egy üzenet, ha el nem kattontok, esküszöm
0: valaki. Antonellire gondoltam, az meg olasz? Nem. Ennyit tudom. Értek én a Forma 1-hez, bocsánat.
1: Figyeljetek, Rozika üzenetét olvashatom, vagy még fosoltok?
0: Kérlek.
1: Köszönöm. Ez mennyi pénz kell egy hattagú családnak? Mi hattagú család vagyunk, pont annyi, hogy villanyra futja, és épp elég legyen egy kenyérre. Ajaj, az a baj, tudjátok, hogy az ember egy kicsit olyan világban él, hogy ez benne van sajnos.
0: Igen.
1: És akkor így és így legyen nagy családod.
0: Négyet kérdeztünk, nyugodtan írhattok a 6-ot meg 8-at is, nyugodtan.
1: Igen, Kimi Antonelliről van szó. Köszönjük szépen.

csábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Igen, igen, Don't Be Shy, tudjuk.
1: Közben zárójelben mondjuk el, hogy én bár nem tudtam, hogy Kimi Antonelliről van, beszélek a Forma 1-ben, mondtam olyan, hogy szimpatikus srác. Mindehez nem kell mi értsünk, de azért zárójelben mondjuk el, hogy Ann Carson a Nobel-díjas, mindenkinek örülünk, aki hallotta a nevét életében legalább egyszer.
0: Jó, most hallottam a nevét, de Tucker Carlson itt többször. Tehát aki erről? Hát most jó, az a visszatér. Melyik a nagyobb sztár eddig?
1: Tudjátok, hány magyar könyv jelent meg Ann Carson költeményeivel?
0: Szerintem fordításban van már így a mai nap, tehát itt már valaki úgy fordítja, hogy füstöl a gép.
1: Egy amúgy egyetlen.
0: Nagyon van.
1: Jó. Arról beszélgetünk, hogy mennyi pénz kell egy 4 tagú családnak, hogy gond nélkül megéljenek egy hónapban, és hát 1 200 000 üzenet érkezett, aminek sajnos a végére nem fogunk tudni érni, vagy nem tudom, hogy tudunk-e a végére érni, de próbálkozzunk vele.
0: Igen, közben egy kis kitérő, de hogyha ér egy ilyet nekünk, Zsófé, fel szeretné köszönteni anyukáját Adélt születésnapja alkalmából, akkor
2: boldog is
0: Isten éltesse, meg kicsit szerintem több mint 27 éves, mint a Gaga, na de hát a más születésnapozunk. Itt kattanjunk vissza a megélhetés témára.
1: Éva üzenetét ugye nem olvastuk a
2: Kükölő kemény falváról, nem?
1: Igen, igen, igen. Sziasztok, kedvesek! Hát 2000 euró, 10 000 ron, hát jól be kell osztani ezt egy 4 tagú családnak, ha két gyermek már 10 évesek, több minden elegánsabb ruhák, na meg, ha alvéletben laknak, akkor bukták. Tehát székelyudvarhelyi viszonylatban elég szűkösen vannak meg. Most én családomról beszélek. Két helyen dolgozott a férjem, én meg 3 váltás, lépcsőháztakarítás, és hétvégéken főzni is voltam, több éven és több hétvégén lakzikban. Igaz, nem albérlet, hanem sokkal rosszabb, svájci frank kölcsön. Hála Istennek sikerült megválni a hiteltől, a várostól, és felnőttek a fiaink. Köszi! Éva írja nekünk Küküllő kemény falváról.
0: Igen, na szerintem ti is a svájci frankról többet nem akartok hallani, és örvendjetek is, hogy elkopott a dolog. A nagy kérdés ugye az, Margó leírja az összeget, és nyilván nem sok, 1998 lej van itt. A kérdésem az, hogy ez mire elég? Júj, és kaptunk egy nagyon szép képet egy gyönyörű szép libáról, Máton napra, milyen szép az. De azért hozzátenném, hogy az...
1: Miért van az, hogy te látsz egy szép állat, és meg akarod enni?
0: Na, én ilyen vadállat vagyok.
2: Ő már sültként látja ezt a
0: libát. Annyit azért Margónak még tegyünk hozzá, hogy olyan szempontból, aki vidéken él és állatot tart, az egy picivel talán jobb helyzetben van, mert, hogy mondjam, felcseperedik az, amit megeszel.
2: Egy újabb üzenetet olvasnék az SMS falunkról. Sziasztok! Évek óta hallgatlak titeket, és szuper a műsor, innen is köszi. Azért írok, mert köszönjük, mert hallgatom a többi SMS-t, és nem fér a fejembe, hogy hogyan élnek meg 4 tagú családok 10 000 lejből, amikor én meg a párom minden lehetséges módszerrel spórolunk, de alig jövünk ki a hónap végén 7 500.
1: Állj meg, mert innen csavarodik a helyzet. Évának az üzenetére térnek vissza. Amennyiben a gyermek, tegyük fel, Kolozsváron kint lakásban él, na, akkor teljesen más feltételekről
0: nyilván
1: beszélünk.
0: Tehát itt azért az a helyzet, hogy nem lehet összehasonlítani, illetve megkockáztatom, tehát én mindig azon lepődtem meg, hogy mondjam, nem panaszkodom a keresetem miatt.
1: Én sem.
0: És látom, hogy emberek, de elpallok mindent. Ez valószínűleg, hogy az én jellememből fakad, ez az egyik baj. De a másik az, hogy vannak emberek, tudom, hogy mind a kettő minimál béren él, és tesznek félre pénzt. Hogy csinálják. Nem, erre azt mondom, hogy valószínűleg, hogy velünk van a baj.
2: Hát szerintem azért az is közrejátszik, hogyha kevesebb pénzt keresni havonta, a keresetet kevesebb lenne, akkor bizonyára te is másképp állnál a pénzhez, és akkor lehet, hogy spórlósabbra
0: lennéd
2: a
0: figyelmet. Biztos, igen. Volt olyan is.
1: Figyelj, kéz a kézben járunk, éppen ezért van az, hogyha Gábor bármelyikünkkel vezet műsort, ugyanolyan, mint a másikkal vezetni, mert hogy...
0: Igen, nagyjából hasonlítunk a sötétben is. Mondhatja az asszony is összetéveszt. Hát, ez se volt.
2: Jaj, ne!
1: Jó van.
0: Tartunk egy apró pici szünetet, mert itt van nekünk James Arthur, és a Say You Won't Let Go. Na, megy el a hangom, itt írjatok nekünk, arra még nagyobb szükségünk van, mi köhögök most egy rendet.

0: James Arthur, közben Rokmalac is ír nekünk, sziasztok titánok, annyiból él meg, amennyie van. Filozofálhatunk arról, hogy mennyi az, ami egy kényelmes élethez kell, de itt feltevődik a kérdés, kinek mit jelent a kényelem. De Rokmalac, nem erről beszéltünk, hanem normálisan, hogy lehet megélni hónapról hónapra. Így szólt a kérdés.
1: A normális az kényelmes, nem?
0: De most ne kattints át, mert még nem végeztem az üzenettel.
2: Ne kattingass, ember, mit kattingass, ne haragudjál meg, na hát.
0: Azt mondja Rokmalac, nem spórolni kell megtanulni, hanem az, hogy hogyan keresünk többet, illetve hogyan érjük el azt, hogy a pénzünk dolgozzon nekünk. Fizetett politikai hirdetés.
1: Nem értem. Rokmalac, remélem, hogy egy cellába fogunk kerülni, mert a múltkor is mondtál már két jó tippet.
2: De az a helyzet, hogy én nem tudom, én rájöttem, hogy amennyiben a Zaxxismundi az életünkben az, hogy többet keressünk, több pénzünk legyen, minden más háttérbe szorul. Abban az esetben, hogyha az Zaxxismundi, a központ az, amihez kötünk mindent az életünkben, az, hogy boldogok legyünk és eléljünk bármi áron, minden más szépen lassan köré kerül.
1: Na, de világtengeit nézzük meg, hogy mit üzennek nekünk a hallgatók. Itt van például a Ferenc.
3: Na, fiúk, én ismerek olyant, hogy 3500-4000 lelkül csak szépítésre. Havonta.
1: Nekem egy kérdésem van. Segít-e neki?
2: Szépítésre?
1: Hát igen.
2: Hát de rendben van az. Most az a mi a baj? Ha hagyjad, az emberek szépítsék magukat.
1: Az a nincs.
0: De jó volt a kérdés.
2: 4000 lejből mit lehet azért? Tehát ugye, mit tudom én, kétszer elmészünk, az mehet 1800 lejék föl, esetleg egy jó fodrász.
1: Én olvasnék néhány üzenetet, itt van még például egy. Azt ír nekünk, gondolom, hogy M-ka. Akkor Marika? Manyika? Ki tudja? Majd kiderül. Kedves fiúk, beszélek a két tagú családról is. Amikor az egyik fél válás után 10 éve csak is a bíróságon megítélt bizonyos összeget, 420 lejköldi. Nincs szülinap, karácsony, húsvét, semmi. Betudja annak, hogy 200 kilométerre lakunk tőle. Lehet számolni, 5 éves volt a gyermekünk, amikor elváltunk, elköltöztünk jó messze, most 15 éves. Az állami 300, azaz 293 lej, pénz jön még be, aztán egy fizetésből állami alkalmazott vagyok, éltünk, élünk. Ha a szüleim, a nagyobbik fiam nem segítene, nem is tudom, és még vannak ilyen egyszülős családok, ölelés nektek.
2: Igen, hát ezt tudjuk, hogy ez egyáltalán nem könnyű egyedülálló apának, vagy egyedülálló anyának. Én egy egytagú családként a közköltségek plusz autó plusz kaja, úgyhogy én magam főzök, úgyhogy hétvégenként magam vásárolok be, mit szeretnék enni jövő héten, úgy kell közel 4000 lej. Ebben még nincs benne a káros szenvedélyek, cigi és ital. Nincs hitel, nincs albérlet, buliban is két havonta egyszer érek el. Írja nekünk Lajcsi. Igen, de itt ez megint függ, szerintem visszavezethető egy icipicit az igényekre talán.
0: Az alkalmazásunkba is írt például Arnold, azt írja, albérlet törlesztő mellett ketten vagyunk, 11000 nem mindig elég, és olvasnék még egy üzenetet, Balázs írja ugyancsak az alkalmazásunkba, olyan számokat mondanak, rákezdek jönni, hogy tényleg fösvényember vagyok.
1: Balázs, nem baj. Néha annak is kell legyen, valakinek vállaltad. Van nekünk még egy jó üzenetünk, és ez gyakorlatilag már inkább a téma zárásaként olvassuk. A tökfesztivál tiszteletére felvágták egész Szováta között az aszfaltot. Valaki tudja, hogy milyen okból kérdezi tőlünk a hallgatónk Miklós? Hát ezek a nagy kérdései az életnek. Na, nem az, hogy mennyiből élünk, hanem hogy miért élünk.
2: Hát Szovátán ezt nagyon tudják, érted? A szovátaiak emlékeznek nagyon jól, mikor történt a nagy felújítás, hogy az olyan szinten kintrendbe csinálták, hogy konkrétan felszedték az aszfaltot, miután letették. Ennyi.
1: Játszani fogunk.
4: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
5: A Vagány-vágány.
4: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
2: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
3: Külső utca 12.
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
4: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
0: A reklám után
6: ismét slágerek és

0: Gaga bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: boldog születésnapot, Rádió Gaga. Volt
1: egy kicsit nagyobb lelkesedéssel.
0: Jó, 27 évesek leszünk, és arra kérünk benneteket, hogy valamivel köszöntsetek fel. Csupa jó ötleteitek vannak. Nagyon örülök egyébként, hogy lekattantatok a tortáról, és mi délután nagyon-nagyon jó kívánságokat, meg nagyon jó ajándékötleteket kapunk tőletek. Folytassátok ezt a jó szokásotokat.
2: Így van, szuper ötleteitek vannak. Amit most nyerni lehet tőlünk, vagyis amit mi ajándékozunk nektek, az nem más, mint egy Rádió Gagás születésnapi csomag. Érdemes tehát velünk játszani, aki még nem regisztrált, az megteheti. Ritát sorsolta ki a számítógépünk, őt hívjuk.
3: Igen?
1: Halló!
2: Szia, Rita!
3: Igen, halló!
1: Halló, halló!
3: Sziasztok!
1: Szia! Na, kell mondjuk, hogy kik vagyunk, vagy kitaláltad már?
3: Igen, nem kell mondani, tudom.
2: Hello!
1: Jaj, ezt a lelkesedést, Rita, ez nagyon jól esik. Rita, beneveztél a játékunkra, és az az igazság, hogy a kérdésünk az úgy van, hogy hát mi az, amit egy 27 éves rádiónak ajándékoznál így születésnapjára?
3: Hát, tortát.
1: Torta az egy klasszikusnak
0: minősül. Meg fogunk hízni, azt hiszem, tehát annyi tortát kaptunk már, hogy...
2: Már mit te
3: csoki torta, vagy egy utazás.
2: Jó, azt inkább elfogadjuk.
0: Jó úton vagyunk. Hova, hova
1: egy kérdés, hova?
2: Melegedik vagy.
3: Törökországba.
2: Ó, elfogadjuk, jó?
0: Isztambul, nagyon jó.
2: Igen. Hagyjuk a tortát, inkább jobb ez a törökországi utazás.
1: Viszünk
3: téged. Én is mennék.
0: Látod, Rita, ilyen hálátlan szülinaposok vagyunk. Tartsd meg a tortát, de azért elmenjünk Isztambulba. Jól van.
1: Az a helyzet, hogy azért egy kis ajándék az téged is illet, nem csak bennünket. És Gábor el is mondja, hogy mi az, amivel gazdagodtál.
2: Rita, a Rádió Gagától kapsz egy születésnapi csomagot, úgyhogy gratulálunk neked, és köszönjük szépen ezt az ajándékot.
3: Köszönöm szépen, én is.
4: Gratulálunk a nyereményedhez, ami nem más, mint a Rádió Gaga születésnapi ajándékcsomagja. Rádió Gaga. Hallgasd a slágereket és új zenéket a világon bárhol, appon keresztül, vagy a radiogaga.ro weboldalon. Magánvágány.
5: Plecskálunk.
4: Informálunk.
5: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
4: Ez is a Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Köszönjük szépen ezt a rengeteg üzenetet, pont ez volt a célunk vele, hogy ne szakértők mondják meg, hogy mennyiből lehet megélni, hanem mi magunk mondjuk meg. Nagyon szépen köszönjük ezt a sok üzenetet. Van, akit egyébként elszomorítottak az üzenetek a hallgatóink közül, van, akit megnyugtattak az üzenetek, pont így van ez jól, reméljük, hogy ti is jól éreztétek magatokat, nem búcsúzunk, más témával megyünk.
1: Így van, az az igazság, hogy ma már többet nem játszunk.
2: De ettől függetlenül regisztrálni még lehet, mert holnap is értékes nyeremények lesznek, tudjátok a telefonszámunkat. Most pedig menjünk tovább a hírekkel.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
8: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
9: Már visszahangosítottam a rádiót?
7: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
8: Kérem, meglepni. Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
7: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
10: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik. Gyergyószent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
7: Reklám.
11: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs René. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
7: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
12: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
13: Blautec.
12: Melegre tervezve.
14: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
15: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is leked. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro. Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld összefotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a fotó.székelyhon.ro oldalon, válaszd ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
16: Megérkezett az új őszi kollekció a Móda Butikba. Kényelmes kötött pulóverek, trendi farmerek, elegáns ruhák, meleg, puha darabok nőknek és férfiaknak egyaránt. Móda Butik. Hogy a hűvös napokon is stílusosan öltöz. Keresd Gyergyószent Miklóson a Szabadság tér 1 szám alatt. Móda Butik. Móda Butik. Készülj a térre stílusosan.
13: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
17: Külső utca 12.
18: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Borzonton megkezdődött az új ivóvízrendszer tesztelése és beállítása. Jelentősen drágulhat a villamos energia. Ma még élvezhetjük a felhőtlen napsütést, holnaptól már néhány fokkal hűvösebb lesz. A mikrofonnál Hadnagy Iva, jó napot kívánok, következzenek a részletek. Tiltakozásokat helyeztek kilátásba a fuvarozók a toló útdíjrendszer miatt. A közúti fuvarozók arra figyelmeztetnek, hogy az új útdíj bevezetése akár 25%-kal is megdrágíthatja a belföldi áruszállítást. Daniel Niculescu, a romániai közúti fuvarozók országos szövetségének elnöke szerint az év elejé óta több mint 40%-kal emelkedett a gázolaj ára, ami már önmagában is több mint 10%-kal növelte a szállítási költségeket. Emellett a toló rendszer működési hibája is gondot okoznak, mivel a sofőrök akkor is bírságot kockáztathatnak, ha az alkalmazás meghibásodik, vagy nem megfelelően határozzák meg az útvonalat. A szállítók szerint az első bírságok akár országos tiltakozásokat is kiválthatnak. Borzonton megkezdődött az új ivóvízrendszer tesztelése és beállítása. A próbaüzem során a víznyomás időszakosan változhat a folyamat során, tájékoztatja a lakosságot a Gyergyóalfalvi önkormányzat. Ugyanakkor arra kérik a lakókat, hogy ebben az időszakban fokozottan figyeljenek a vízhálózatra és a bekötésekre, mivel a megváltozott nyomás esetenként meghibásodásokat okozhat. Amennyiben meghibásodás, csőtörés vagy egyéb rendellenességeket észlelnek, azonnal jelezzék a vízszolgálatot. Szolgáltató munkatársainak állapolgármesteri hivatal felhívásában. Jelentősen drágul a villamos energia Romániában, novembertől magasabb árakkal számolhatnak a háztartások. A Hype News elemzése szerint valamennyi áramszolgáltató megemelte lakossági ajánlatait, és már csak két vállalat kínál másfél lej alatti kilovattóránkénti árat. Az Intelligens Energia Egyesület számításai szerint az új ajánlatok átlagosan 22%-kal drágábbak, mint tavaly ősszel. A képviselőház döntő fórumként elfogadta a közlekedésügyi törvény módosítását, amely szerint a motorosok, robogósok, biciklisek legfeljebb 20 km-es óránkénti sebességgel előre gurulhatnak majd a piros lámpánál vagy lezárt vasúti átjárónál álló kocsisor mellett, ha elegendő hely marad és a manőver senkit sem akadályoz. A motorkerékpárok és mopedek a buszsávokat is használhatják majd ott, ahol ezt az út kezelője vagy a helyi önkormányzat engedélyezi. A forgalmas kereszteződéseknél külön 3 méteres motoros várakozó helyeket alakítanak ki a sor elején. A törvénymódosításon több motoros szervezet, köztük a székelyföldi motoros közösségek is dolgoztak. Több mint 44 ezer tonna élelmiszert mentett meg a kidobástól az elmúlt 10 évben az élelmiszerbankok romániai hálózata. Az így el nem pazarolt élelmiszerekből több mint 96 millió adag étel készült, amelyet rászorulókhoz juttattak el. Az élelmiszerbankok romániai szövetségének adatai szerint a 9 regionális szervezet 910 egyesülettel és alapítvánnyal működik együtt, amely révén mintegy 340 ezer rászorulón segítenek. A hálózat eddig összesen több mint 49 ezer tonna terméket gyűjtött össze. Az előrejelzések szerint ma még marad a kellemesen meleg napsütéses időadás körzetünkben, holnaptól már néhány fokkal kevesebbet mérhetünk, és az égbolt is felhősebb lesz, de szombatig még 20 fok körüli nappali csúcsértékek várhatók. Vasárnaptól azonban jelentősebb lehűlés és csapadék érkezik térségünkbe.
13: Most pedig. Na ragozzunk, én egy mesterséges intelligencia vagyok, te egy mesterséges intelligencia vagy. Mi egy mesterséges intelligencia vagyunk, ki se tudjuk mondani.
1: Szólíthatlak mesternek? Bíjszabó Zsolt, Horváth Gábor, Kis Bence. Van egy barátom, aki azt mondja, ha de mester. Amikor a ha de mester elhangzik, ott tudod, hogy baj lesz.
2: Regisztráljátok játékunkra 0730548888, megyünk tovább slágerekkel és új zenékkel, na meg a mesterséges intelligenciáról beszélünk és a filmekről. Itt van most Milky Chance és a Stolen Dance.
18: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez ez a Rádió Gaga délutáni műsora.
17: A Vagány Vágány.
20: Vagány Vágány.
17: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány.
18: Sírre tesszük a délutánokat.

0: Te nemrég mondtad ezt a mesteres dolgot, és én meg rájöttem, hogy Japánban is igazából olyan székelyek, hogy ha, de mester, ez a sensei, ez nagyon-nagyon kemény. Ja, képzeljétek el, hogy arra lettünk figyelmesek kedves feleségemmel, aki Szabó Eszter, aki a híreket mondja, és nagyon sokat olvas, hogy a nagyon profi fordítók, könyvfordítók is már mesterséges intelligenciát használnak, amivel nem lenne alapvetően gond, de képzeljétek el azt a mondat szerkezetet, amikor majdnem minden második mondat egy adott, mit tudom, fejezetben úgy kezdődik, hogy ő. Tehát én nagyon magyartalanul. Ő elment ide, ő ezt csinál, mert hogy a he-she, ugye az angol az megnevezi a nemeket is, és ez nyilvánvaló, hogy ez egy mesterséges intelligenciával végigfuttatott, tehát annyira nyilvánvaló, és valószínűleg vagy a szerkesztő, vagy a fordító nem volt elég figyelmes bizonyos fejezeteknél erre, de nagyon idegesítő ezért gyerekek.
1: Elnézést kérek, ha két ember elolvassa, valakinek észre kellett volna vegye.
2: Ez ebben biztos vagyok, én sem szokottam
0: annyira
2: mondani.
0: Annyira rosszul esik.
2: Tehát nem nézsz át, szerintem. Tűzletesen nem olvastál.
0: Hát meg, tehát itt most olyan, az ijesztő az egészben, hogy olyan fordítókról beszélünk, akik hatalmas neveket fordítanak, érted? Ilyen Cormac McCarthy, Salman Rushdie, meg ilyenek. Tehát, hogy nagyon kemény.
1: Én csak így mosolygok magamban ezen a dolgom, mert én románra szoktam fordítani. Nyilván soha az életben nem fogok olyan szinten beszélni románul, mint egy anyanyelvi. Pláne, aki sajtóban tevékenykedik. Olyan szinten, mint az AI, olyan szinten sem fogok beszélni, de benne van az, amit én is látok, a magyar füleimet is sérti. Tehát, hogy azért tudok én románul, nem arról van szó, egy-két jézákordot azért bele szoktam mondandómba fűzni. Annak ellenére nem akarom. Tehát, hogy emellett is az van, hogy látom, hogy ezt nem így kéne mondani.
0: Van egy másik dolog, ami nem AI, de arra világított rá igazából. Van egy hangos könyvet, én felolvastam, és most egy szerkesztő végighallgatta az egészet, hogy végigolvasta a könyvet a hangos könyvvel, és olyan javításokat is visszaküldött, rengeteget, amelyek, hogy is mondjam, úgy beszédkörnyezetben elmennek, erdélyiesek, egy erdélyi történetről van szó. Aha. És rájöttem, hogy például az AI is ezt csinálná, hogy valószínűleg ezt kijavítatná. Én meg nyilván azt szeretném, hogy ez a beszédkörnyezetben megmaradjon, mivel erdélyek vagyunk. És...
2: Hát igen, és úgy természetesebb az egész.
0: Nem? Igen, érted? Csak,
1: csak hogy értsétek, most erre hozok egy példát. Barátom Magyarországon, nem tudom, valami levetette az óráját, és nem tudta, hogy hol van, és mondta, hogy nem kapom az órám. Uh-huh. Valami meg ütötte meg a fületeket ebben.
0: Hát nem kapom, az nem találom.
1: Így van, Magyarországon nem tudják, hogy nem kapom, az mi. Tehát ilyenekre.
2: Jó, rendben. Én mondtam nektek egy jó pár héttel ezelőtt, hogy elég nagy baj lesz abból, hogyha a mesterséges intelligencia nekiáll, és akár a mesterséges intelligenciával készítünk filmeket, akkor ti még azt mondtátok, ha jól emlékszem, egy jó pár hónappal ezelőtt volt ez, és egy AI által elkészített Tom Cruise talán Brad Pitt-tel verekedett egy videószegmensben.
0: Így van, emlékszel.
2: És akkor azt mondtátok, hogy nem jut el oda sosem a mesterséges intelligencia, hogy olyan filmeket hozzon létre, amelyből nem veszük észre, hogy AI készítette az egészet. De most megjelent egy előzetes, és teljes estés mozifilm, amit a moziba fognak vetíteni.
1: Ami másfél óra.
2: Igen, hát jó, oké.
1: Okay. Nem csak lőgöm ezt a megfogalmazást,
0: hanem egész estésre mondják ezt.
2: Egész estés, igen, mozifilm azt mondja, hogy teljesen mesterséges intelligenciával készült. És én a trailert megnéztem, és abszolút

0: én legalábbis, hogyha nem tudnám, hogy mesterséges intelligencia készítette, elhinném, hogy ez valós szereplőkkel készült.
1: Pláne úgy, hogy Hollywoodban mindenki úgy megvan botoxolva, úgy megvan az arca motyolva mindennel, hogy gyakorlatilag Nicole Kidmannek az arc kifejezése az nagyjából a nulla skálán mozog, esetleg ki tudja tátani a száját, vagy tud pislogni. Szóval ezt a mesterséges intelligencia hozza. Mi innen folytatjuk.
2: Sírja tesszük a délutánokat. Vagányvágány.

elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ritka az, hogy a Székelyhonról látok egy olyan filmelőzetest, amelyben nagyon úgy néz ki, hogy emberi kéz nagyon nem nyúlt bele. A teljes egész estés mozifilmet azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia készítette el. Gods Don't Give Gifts címmel jelenik meg a YouTube-on, 1,5 millió feliratkozóval rendelkező Gossip Goblin néven ismert Zack London egész estés filmje, ami teljes egészében AI használatával készült, írja Székelyhon. Nézzétek meg ezt az előzetest?
1: Isteni ajándék, szerintem ilyen magyar címe lesz, mert hogy azt jelenti,
2: attól
1: hogy...
2: Attól függ.
1: Attól függ, de hát most lehet találgatni. A Gods Don't Give a Gift az azt jelenti, hogy az istenek nem adnak ajándékot. Fú, nem tudom, gyerekek, hát az a helyzet, hogyha a Majmok bolygója sorozatot nézzük, akkor az utolsó kettőt szerintem tök mindegy, hogy AI vagy ember, mert hogy CGI amúgy is kb. 80%-a.
2: Elég fos volt.
1: Elég szar volt, igen.
2: Ennyi csúnya szót nem illet mondani. Bocsánatot kérünk mindketten.
1: A legutóbbi, a legutolsó talán ott abban volt, de nem azt mondom, hanem a képisége. Tehát ahhoz már nem tett hozzá színészi teljesítmény, mert hogy az első két rész a Tim Burton féle Majmok bolygója, ott azért azok színészek voltak maszkírozva, és ott azért volt beletéve Kraft, de az utolsókat most értetted, most egymás mellé tesszük, hogy most rendező csinálja, de egy CGI csapat dolgozik rajta, vagy rendező csinálja, de AI hozza létre, nem tudom melyik.
2: Érdekes egyébként, tehát, hogy Tamás Attila ismerteti ezt a Honon. Én kíváncsi vagyok majd a kritikára részéről, mert az a helyzet, hogy az ő véleményére ebben a kérdésben adok. Jó meglátása van ennek filmekkel kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy milyen lesz.
1: Látott már egy-két dolgot.
2: Igen. Az a helyzet, úgy vagyok ezzel, tudod, hogy az, hogy a YouTube egy olyan platform lesz, ahol egy csomó ilyen indie film, independent film, meg tud, független film meg tud jelenni, én ezzel rendben vagyok. Azt is megértem. Egyébként hát tudjuk, hogy van erre képesség. Biztos, hogy a múltkor is elmondtam, mert olyan emberektől hallottam, akik filmezéssel foglalkoznak, hogy létezik, határozottan van arra technika, hogy hazamész. Azt mondod neki, hogy van 3/4 órám, szeretnék lájtos erotikus jelenetekkel, egy Kim Kardashian, nem tudom, Zac Bryan főszereplésével egy filmet, ami egyébként science fiction, és van benne 3 cuki macska, 45 percben, és ezt neked le tudja generálni. Hogy milyen lesz, nem tudjuk. Iszonyatos mennyiségű áramot fogyaszt, de hogy a technika megvan. Tehát azt tudjuk, hogy az AI képes sok mindenre.
0: Igen, csak nekem az a problémám, hogy ha megnézitek ezt az előzetest, akkor hogyha a szuperhősökről beszélünk, akkor természetesen számomra legalábbis teljesen mindegy, hogy mesterséges intelligencia készíti el azt a karaktert, vagy esetleg CGI-jal készül el. Viszont ebben az előzetesben hát idézőjelesen élő szereplőket, tehát élő embereket is annyira megrajzol, vagy megkreál ez a mesterséges intelligencia, hogy nem tudok elvonatkoztatni, hogy tényleg élő színész személy játsz el azt a karaktert, vagy esetleg AI készít.
1: Ha animációról beszélnénk, mondjuk egy Final Fantasy jellegűről, akkor az már nagyon ott volt egyébként. Tehát ez nagyon ott volt, amilyen most egy AI videó. Ott meg a rajzolás, ott meg inkább az van, hogy az emberi kéz rajzolja, ott van egy emberi kreativitás benne, tehát azt ne bántjuk. Viszont én arra gondoltam, hogyha mondjuk lenne egy rendező, most nem Londonra gondolok, hanem tegyük fel, nem tudom, most mondjatok valakit, bárkit.
2: Tarantino
1: azt mondja, hogy ő szeretne egy AI-jal készült filmet, ami arról szól, hogy miért készül AI-jal egy film, és hogy hol, meddig tart az ember, és onnan kezdődik az AI. Na, egy ilyen koncepciót azért el tudnék képzelni.
2: Nyilván, hogy ez, figyeljetek, nekem gyakorlatilag az, hogy akkor nem magától csinálja az AI, nem az, hogy egyszer egyet gondolt és csinált egy filmet, hanem jött egy ember, aki adott neki instrukciókat. Tehát az emberi tényező még benne
0: promptot van.
2: Majd kiderül, hogy ez, hát ez szerintem azért a promptoknak a sokaságát, ha el kéne olvasni abból.
1: Tehát azok megint más emberek írják. Tehát van a rendező, aki kiadja az utasítást, promptíró. Na mindegy, folytatjuk.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: személy szerint, ugye arról beszélgetünk, hogy érkezik YouTube-ra majd egy olyan film, ami 17 pluszos korosztálynak van, lesz benne ezek szerint egy kis erotika. Zach London, nem Gossip biztos. Goblin néven, hát remélem.
1: A 17-es, az 18-as szokott lenni, túl sok erotika, ha kevés 16, ha 17, akkor többnyire ilyen ijesztő jelenetek.
0: R besorolás, Amerikában az R-be benne van, az már cicit tud villantani, de mindegy, nem ez a lényeg.
1: Ilyen cici.
0: Nekem az a kérdésem, hogyha egy ilyen csórénőt látsz, az olyan szexnek minősül-e, mint a jogilag?
1: Na ez egy jó kérdés.
0: Na mindegy, biztos arra is van, mert animációnak.
1: Hát, igen, hát végül is igen.
2: Jogalkotás még erre rá kell települni.
1: Nem, az animációs erotika is beletartozik ugyanúgy.
0: Valószínűleg. Na mindegy. A gondolat nem is az, hát egyébként azt várom, hogy a pornóipar mikor fogja felfedezni magának az AI-t. Azért lehet olyan dolgokat csinálni ezzel a műfajjal.
2: Egy barátom említette, hogy már felhasználja az AI-t.
1: Igen. Igen. Hát figyelj, most nem tudom, van ez a Karib-tenger kalózai pornó változat, hát annál szerintem az AI tud jobbat. Tehát ha kacagni akartok, meg rég láttatok jó komédiát, akkor ajánlom mindenki. Akkor
0: nem vagyok meggyőződve, hogy pont ez a film apa művő pornó.
2: Tudjátok, mi a problémám ezekkel a filmekkel, amit taglalunk, amit a mesterséges intelligencia készítette? Hogy az Oscar bizottság figyelmébe is fogják ajánlani a Gods Don't Give Gift című filmet, amit a legjobb animációs alkotások kategóriájában szeretnének a legrangosabb filmes díjra jelöltetni, sőt még addig is elmentek a Deadline cikke szerint, hogy ez a film lehet a mostani generáció Toy Story-a. Tehát akkor most már nem tudom, hogy mennyire lehet az ember által készített filmeket egy kategóriába sorolni a mesterséges intelligencia által készített filmekkel, azért, hogy Oscar díjra is jelöljék.
0: Gábor, egy picit beliköthetek abba, amit mondtál. Mondom, hogy persze. Miért. Az ember által készített, pontosítsuk, emberek szereplésével készült.
2: Igen.
0: Mert az összes többi... Igen, tehát tényleg képzeld ezt, hogy milyen film? Á, valami időszereplős. Tehát el tudod képzelni, ez 2029-ben lesz egy ilyen beszélgetés. 69-ben. Milyen film? Hát mit tudom, akkor már nem. Akkor már szerintem így
1: olyan lesz, mint a fehér-fekete filmek, mi?
0: Tehát, hogyha... Ez egy te élő szereplős. Ez mi ez? Ez mi ez a retro?
1: Vajon mikor érik rá a világ, hogy az Artistot, aminek nem tudom, mi a magyar címe, de Oscar-díjas filmről beszélünk. Nem ez a magyar címe. Tök hülye magyar címe van. Azt hiszem. Na, azt újra rendezzék, mert úgy ugye az arról szól, hogy amikor a film hangot kapott, aztán meg színeket is kapott, tehát színes film lett belőle, akkor az mit okozott a filmiparban?
0: A néma filmes.
1: A néma filmes. Kívánok. Mondtam, hogy ez veled semmi köz az Artisthoz. Ez el kell mondani. Tehát magyarul el kell mondani a film címében, hogy miről fog szólni a film, hanem nem nézik meg az emberek. Sőt, olyan is van, hogy azt is el kell mondani, hogy mi lesz a végkifejlet.
2: Igen. Jó, de én nem értem most, akkor Bence azt mondtad, hogy bele fogsz kötni a mondatomba.
0: Az volt a belekötésem, de... hogy te azt mondtad, hogy ember nélkül még nem készül film. Tehát én onnan számítanám egyébként hát a full ne. AI filmet, hogy a gépnek magától jut eszébe, hogy filmet csináljon. Ott még nem
2: tart. Jó, de egy AI karaktert Oscar díjazhatnak előbb-utóbb, amely kategóriában mondjuk Brad Pitt vagy Tom Cruise is elég.
1: Abba biztos nem, de a special effectnél mérnek azokat.
2: Biztos vagy te ebben?
1: Hát igen.
2: Mert pont erről beszélek, egy pár hónappal ezelőtt még abban sem voltunk biztosak, hogy ennyire szép vagy kidolgozott filmet hoz létre majd a mesterséges intelligencia. Most pedig ott tartunk, hogy azon vitatkozunk, hogy élő szereplős, mármint élő színészek kerülhetnek egy kategóriába, AI által, vagy AI által készített karakterekkel.
1: Hát én akkor visszadom a diplomámat, és az emberiség
0: én ezt egyébként helytelennek tartom, és valószínűleg annak is fogják tartani mások is. Tehát nem, tudod, vannak olyan dolgok, amikor el kell húzni egy kicsit a vonalat, lehet jobbnál jobb AI karakter, majd lesz külön AI karakter Oscar.
3: Magánvágány.
4: Pletykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
0: Reklám.
2: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
3: Júj!
4: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor. Keresem minket! A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
5: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
6: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
7: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Külső utca 12. Társadalmi célú hirdetés.
10: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
12: ismét lágere.

0: Szóval úgy néz ki, hogy megjelenni látszik egy AI, többnyire AI által készített film, és én közben gondolkodtam, hogy oda simán eljuthatunk, hogy egy producernek van egy jó forgatókönyve, amit valószínűleg részben AI-jal írt a forgatókönyvíró, és az simán bedobja egy AI produkciós irodába, hogy akkor ebből csináltak egy filmet. Tehát ezt látom jönni. Azt, hogy a... Ugye volt ez a festészeti biennális történet, hogy az AI által készített festmény kapta a legjobb díjat, meg mit tudom én. Tehát oké, ezek ilyen kimagasló dolgok, azt viszont kizártnak tartom, hogy ez keveredjen ez a kategória az élő szereplőkkel. Most és a másik dolog, mert őszintén, tehát hogy mivel kevesebb, hogyha azt mondjuk, hogy special effect AI, vagy bocsánat, Oscar, vagy AI Oscar, tehát a kettő kb. Ott van.
1: Miben különbözik az, hogyha megjelenik, hogy a Manó egyen meg, hogy nem jut eszembe a színész neve, kérlek szépen, mindjárt mondom, Mark Hamill megfrissítve, megfiatalítva, mint Luke Skywalker,
0: attól,
1: hogyha egész egyszerűen bedobják őt annélkül, hogy különösebben ott lenne, csak a hangját kölcsönzi neki, teszem azt. Vagy még azt se.
2: Tehát mi a különbség?
1: Igen.
2: A mesterséges intelligenciák.
1: Igen, tehát hogy az élő ember az már 90%-ban úgy sincs ott, és akkor meg hogy van ez?
0: Azt a kérdést szokott feltenni, hogy Mark Hamillt beteszik, és CGI-jal megfiatalítják, vagy AI készít egy fiatal Mike Hamillt, és Mike Hamill adja hangját, hogy
1: Mark, de értettem, hogy mire gondolt. Igen, tehát nem látom Isten igaziból a
0: különbséget. Ebben is látom gondot. Tehát hogy használjuk az AI-t eszközként ahhoz, hogy minőségi, jobban kinéző dolgokat csináljunk, akkor most már érted, ez egy kategória, akkor már döntsük el, ha nem szeretjük a CGI-t, akkor ezt se szeretjük, de a CGI lemegy, akkor ezen ne kötekedjünk, én azt mondom. Tehát most egy Avengers filmet, hogy az AI old meg különböző helyeken, vagy a CGI csapat kétszer annyi munkával, kétszer annyi pénzzel.
1: De szerinted a CGI csapat, a computer grafikás csapat készíti el az animációt, mit használtak előtte? Tehát abban a percben már az AI egy eszköz. Tehát, hogy most tényleg megint tényleg ott jól mondta Zsolt, a Ghost in the Shell logika mentén tudunk elindulni, hogy hol kezdődik az ember, hol ér véget a gép.
2: Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk a film színészek szakszervezete az Egyesült Államokban, Hollywoodban, mikor fog fellázadni a mesterséges intelligencia által rendezett vagy készített filmek.
1: Mindegy, mert mindegy pontolható.
0: Én látok egy pontot, tehát amikor például ha nekem például hangomat használnák ilyen AI cuccra, nekem az mások.
1: Amúgy rádióban erre egészen sok példa van már.
0: Tudom.
1: Tehát lehet, hogy majd egyszer minket is helyettesítenek, bár a hangomat még nem adtam el senkinek. Ez egy másik lapra tartozik.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Nem. Úgyis olyan keveset beszélünk az AI-ról, most erről szólt a fáma. Igazából ez egy beszélhető téma, úgy gondolom. Tehát ez téma kell, hogy legyen, otthon is akár.
1: Én mindenképpen azt gondolom, hogy erről kell beszélni, és nagyon sokat kell beszélni, mert kell hozzá viszonyuljunk. Olyan tempóban fejlődik, hogy nem tudjuk, hogy mit csináljunk, és mindentől arrafelé úgy gondolom, hogy ez egy fontos téma.
2: És az is fontos, hogy elmegyünk most egyet hírezünk, pontosabban meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jön vissza, lesz még egy óra vagányvágányból. Maradjatok!
3: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
4: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
5: Nagyon szépen köszönöm.
6: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
7: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, a Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik, Gyergyószent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyenlő minden.
3: Reklám.
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
10: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
9: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: Profiterm. Két évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.kötőjel.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
11: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
12: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
13: Ajtó, ablak, ne az olcsót, a legjobbat keresd! Az Elikon Construct értéket, stílust és minőséget kínál otthonodnak. Professzionális házfelújítás és építés, precíz kivitele, tartós eredményekkel. Elikon Construct. Keresd a Virágnegyed 5/B/3 földszintjén.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Tűzománc kiállítással nyitják a Székelyföld napokat Gyergyóban. Egyelőre nem tudni, mikor indíthatják újra a csernavódai atomerőművet. Holnap már jóval kevesebb napsütés várható, vasárnaptól viszont jelentős lehűlésre kell számítani. Részletes híreinket hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! A romániai magánnyugdíj alapok vagyona június végén elérte a 246 milliárd lejt, 39%-kal meghaladva az egy évvel korábbi szintet, közölte ma a pénzügyi felügyeleti hatóság elnöke Alexandru Petrescu. Az intézmény vezető szerint az összeg a GDP 12,3%-ának felel meg. A következő magánnyugdíjrendszer, vagyis a második pillér alapjai 237 milliárd lejt, az önkéntes magánnyugdíjrendszer, vagyis a harmadik pillér alapjai pedig 8 8,7 milliárd dejt kezeltek. A magánnyugdíjrendszer befizetőinek száma június végén 9,6 millió személy volt. Elekes Gyula székelyudvarhelyi Tűzzománc művész alkotásaiból nyílik kiállítás ma a Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban. A Kapcsolatok című kiállítás megnyitójára 18 órától várják az érdeklődőket. A kiállítást Túrós Eszter művészettörténész nyitja meg, az eseményen pedig közreműködik a Szent Miklós Kamara Együttes. A tárlat megnyitóját a Székelyföld napok keretében szervezik. A hatóságok nem tudják valós időben követni, mely gyógyszerek hiányoznak a patikákból, ez pedig a súlyos betegek életét is veszélyeztetheti. Az Egészségügyi Minisztérium belső ellenőrzése súlyos hiányosságokat tárt fel a gyógyszerkészletek nyilvántartásában. Az ellenőrzések jelentős részét továbbra is manuálisan végzik, az adatszolgáltatás pedig nem eléggé automatizált ahhoz, hogy a hatóságok időben közbeléphessenek, ha létfontosságú gyógyszerek tűnnek el a patikákból. Továbbra is bizonytalan, mikor indíthatják újra a csernavódai atomerőművet az alacsony Dunai vízállás miatt. Krisztián Busoly, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a DG24 hírtelevíziónak elmondta, hogy a következő 10 napra vonatkozó előrejelzések nem mutatnak tartós vízszint emelkedést, sőt, további csökkenés is várható. Az államtitkár szerint legkorábban október végén vagy november elején emelkedhet annyira a Duna vízhozama, hogy mérlegelni lehessen az erőmű újraindítását.
5: Közel 3 hetes szünet után ma este kolozsvári derbivel folytatódik a román labdarúgó szuperliga. A CFR 20 óra 30 perctől az út fogadja. A CFR egy győzelemmel megelőzheti riválisát, amely jelenleg az 5. helyen áll. Pénteken az éllovas bukaresti Dinamo a sepsi OSK vendége lesz. Szombaton az FCSB a Galaci Ocelult fogadja. Vasárnap 18 órától az FK Csíkszereda a címvédő Universitatea Craiovát látja vendégül. A forduló hétfőn zárul, amikor a CFR az FC Árgyeshez látogat, az U pedig a Rapidot fogadja. 3 mérkőzést rendeznek ma a Jégkorong Erste Liga alapszakaszában, valamennyi találkozó 18 óra 30 perckor kezdődik. A Brassói Korona a Budapest Jégkorong Akadémia HC-t fogadja, a Gyergyói Hoki Klub a Fehérvár 19-et látja vendégül, míg az SC Csíkszereda a debreceni EAC-vel találkozik.
14: Az előrejelzések szerint ma még marad a kellemesen meleg napsütéses időadás körzetünkben. Holnap már néhány fokkal kevesebbet mérhetünk, és az égbolt is felhősebb lesz, de szombatig még élvezhetjük a 20 fok körüli értékeket. Vasárnaptól jelentős lehűlés és csapadék várható.
0: Most pedig... Terminátor témát a háttérbe. Gyertek velünk, hogyha élni akartok. A vagány-vágány újra itt van. A jövőből jöttünk, és csupa jó hírünk van.
2: Itt van kis Bence, Bészabó Zsolt és Horváth Gábor. Pálinkás szép délután mindenkinek, vagy hát kora estét is kívánhatunk. Menjünk tovább a vagány-vágányra.
0: Egy van, az is kiderül mindjárt, hogy Gábor miért pálinkázik, és reméljük, hogy a következő dal nem csúszik 2 órát, mint a dohai nagydíj, amit Malíziában tartottak, és 2 óráig esett az eső, mert hogy... Ilyen a Ferrari, még pedig James Hype-tól és még Della Rosa-tól itt a vagányvágány utolsó órájában.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A vagányvágány.
11: Vagányvágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Simre tesszük a délutánokat.

0: Informálunk,
1: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió

0: Az a helyzet, hogy pont nem én vagyok ennek egészen a legjobb célközönsége.
1: Hát én se, úgyhogy Bencivel ketten kiestünk.
0: De tudod, Gábor, hogy mekkora hát
2: én sem
0: vagyok?
2: Én sem vagyok pálinkás, úgyhogy...
0: Én eldöntöttem, amikor tegnap eldöntöttük, hogy erről fogunk beszélni, hogy hozok pálinkát. Szerinted hoztam-e?
2: Nem, mert megittem.
0: Nem ittam meg. Na, annyi pálinkám van,
1: annyi van, ott rohad meg. A Bencitől, amit kaptam, na, az valamit szeretem. Úgyhogy abból még illogattunk, meg mikor jönnek vendégek, akkor néha meg igazából én próbálom azért magamra erőltetni néha ilyen székely becsületből, de hál' Istennek mindig nálam van a székely bicskám, és akkor kezdik, végzik, hogy milyen ember, hogy ti nem szereted a pálinkát.
2: Habár van egy pálinka, amit apósom szokott készíteni, vagy készíteti, eper és málna pálinkáról van szó, azt valahogy megtudom.
0: Jó, elnézést, akkor ezt most meg kell, nem tudom kellőképp magyarul mondani, ilyen visiráta jellegű, azaz, hogy ez vagy gyümölcs nem, rendes, gyümölcspárlat.
2: Párlat, igen.
1: Az nekem minden, mindenkinek szív a pálinka íze van, tudom, hogy most verték.
2: Nem igaz.
1: Legalább százan.
2: Ezért mondom. De, na nem baj, viszek majd nektek egy
1: fokusom. Elmondtam még egyszer. Engem egyszer
2: gyere.
1: Direkt ezért elhívtak pálinka kóstolóra, hogy gyere, akkor néztem meg. Mondtam, hogy gyerekek, ne hűtsetek meg. Tehát nekem kezdték, hogy ez ilyen eper, nem tudom milyen hordóbas, olyan, mit tudom én, almás, mondom,
2: nem, ebben nincs semmi nagy titok. Egyszerűen tényleg érződik az epernek a hát a zamata.
1: Hát én nem éreztem, hallod.
0: Következő kérdés. Ha pálinka, vannak ezek a nagyon prémium pálinkák, én teljesen elfogadom, hogy az ilyen kell legyen. Én nem szeretem azt, hogyha egy pálinkában nem érzem a karcot. Tudod, az, ami utána egy kicsit karistolja a torkodat.
2: Adjál már a karcot. Én pont azt nem szeretem.
1: Nekem pont nem ez a része a bajom.
0: Te azért sejmes szereted?
2: Igen.
0: Te sejem fiú.
1: Likörös vagy te? Ilyen olasz lélek.
0: Nem likörös,
2: hogy ne, nem, mert rám nézel, hát
0: csak örös.
1: Vermut, mi vermut?
2: Mamma mia,
1: igen. Jó. Igen. Na, szóval nincsen bajom a karcosságával nekem, hanem azzal van bajom, hogy büdös. És tényleg az.
0: De várjál, tehát mondjuk a grappát, azt is büdösnek érzed, az olasz grappát? Akkor veled van a baj.
1: Meg, igen. Na, az úzót
2: te vagy a hülye, igen.
1: Azt nagyon szeretem, a lazán is.
2: Pont az úzót akartam behozni. Igen.
0: Hát az úzót, aminek esküszöm szerintem az fogpasztából főzik. Mondják nekünk, hogy Ádis, hol látott az Ádis? Azt te izéből, tudod, amikor a Dr. Best fogpasztál leállt?
1: Colgate.
0: Ezt nem mondjuk, mert az még itt lehet. Dr. Best szerintem már megszűnt.
1: Hát akkor mondjál már.
0: Dr. Bestből. Az csak a mentolos csokoládét, amelyik kitalálta, a kettőnek egy nyomlást.
2: Én szeretem az úzót, viszont csak kólával. Kólával meg tudom inni.
0: Kólával az úzót.

0: most van. Majd.
1: Gábor, tudod mi a jó? Hogy megkönnyebbültem. Eddig meg voltam győződve, hogy közülünk hármunkból leginkább Zsolt pervez, de nem. Te vagy az.
0: Dehogy is. Mi, amikor legutóbb Görögországban voltunk, hát az, és nem a párommal, hanem férfiak társaságában, ja. Haverokkal voltam még rég.
1: Jó, menjél az erdőbe.
0: Hát volt egy ilyen szakítási hullám annak idején a haveri körünkben, és akkor úgy döntöttünk, hogy mivel faképni hagytak bennünket a csajok, ezért fogjuk magunkat is elmegyünk.
2: Ne haragszol-e, azt mondom, hogy ezt a csajok szokták csinálni? Már ja. Ne haragudj, tehát hogy amúgy jellemzően lányok csinálják ezt.
0: Na jó, én ebből az erdőből nem jövök. A lényeg az, hogy ott mindannyian úzolt kólával ittunk. Nem tudtuk simán meginni az úzót.
1: És cipórot ittál-e?
0: Nem.
1: Tudod, mi a különbség a cipóró és az úzó közt? Ami nálunk ugye a vodka és a pálinka közt, a cipúró az a görögök csinálják otthon, és az nem ilyen 20 fokos, azt úgy szeretik ilyen, hát lehetőleg körömlakkoldó hatásfokúra felfokozni.
2: Mondom, olyan mucsok.
1: Hát igen, de legalább zsibbasztja a nyelvet, és nem érzed, hogy rossz az íze.
2: Na, szóval az a helyzet, hogy ilyen derekasságból néha pálinkázunk, de tényleg csak derekasságból, hogy miért beszélünk mindenről, az majd zene után kiderül.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Arra azért felhívnánk a figyelmet, hogy az alkohol az függőséget okoz, úgyhogy semmiképpen ne nyúljatok alkoholhoz, vagy hogyha esetleg már a 18. életéveteket betöltöttétek, hát akkor mértékkel, csak mértékkel, amennyire lehet. Na de miért beszélünk mi itt a pálinkáról és az úzóról, meg még mi volt
1: mert
0: a másik?
1: A mérték meg
0: Szuri, vagy szuró, vagy mi a jó isten?
2: Cipuró?
0: A másik cipuró az.
2: Zorro.
1: Kérlek, a Zorro pálinka. Ez a milyen pálinkád van? Zorros. Új. És mit írt fel az orvos?
2: Hírek Romániából. Tehát kormányunk az még...
1: Gazdasági válság van.
2: Két dolog érdekli a román atyafiakat. Az egyik, hogy a gyermekek mivel járnak iskolában.
0: Igen, egyenruha lesz,
2: vagy nem lesz. A másik, hogy mennyi pálinkát főzhet valamelyiknek a nagyapja, a sógora, a... az apósa, ugyanis kérem szépen az államfő kérésére tárgyalták újra a 200...
0: Kedves Nikusor, hát ez hihetetlen.
2: 225 darab képviselő támogatta a jogszabályt, amely 50 literről 200 literre
1: emeli. Az NRBS-esek is, mert én emlékszem, hogy ez előkerült valamikor.
2: Hát ez már csak derekasságból érted most, ez hogy néz ki?
1: Most te látod, hogy valamelyik RMDS-es honatja azt, hogy tűj a pálinkára.
2: De most figyelj, ha Székelyföldről származol, ha Szilágyságból származol, figyelj ide,
1: kevés
2: dolog, jog, vagy nem jogot, kötelességet.
1: Te nézd, kevés dolog köti össze a magyart, a kerítés szaggató gerebiés pálinkát ma mindenki ívott. Tudjátok, mi a gerebiés pálinka?
2: Hát igen,
1: amire
2: igen,
1: az almát nem a fáról szedik, ahogy kell, hanem hogy lehullott, és abból lesz. Na, azok szoktak ezek az ilyen égetők lenni, ez ilyen 70 fokosra csináljuk, mert olyan savanyú, ha nem. Muszáj az alkoholt felvinni, hogy zsibbassza le a szádat.
2: Ezt Máramarosban tudják megcsinálni egyébként, hogy úgy a nyakadról leszakadni készül a fejed, de nem rossz.
0: Hát jó, oké.
1: De várjál, ez most megint ott vagyunk a klasszikus poénnál, hogy itt áll-e már rossz pálinkás, milyen volt, jó?
2: Tehát, ja, kb. Igen, voltam egy esküvőn, ahogy Máramarosról érkezett a pálinka, hogy kb. Fél órát amúgy... tartott, amíg az emberek még tudtak beszélni egymással.
1: Amúgy a máramarosi tehát a máramarosiak szerintem, hogyha ha románban van a székelynek megfelelő, az a máramarosi.
2: De én most a magyarokról beszélek, akik pálinkát főznek.
1: A máramarosi magyarok, akik pálinkát főznek, az ugyanaz a kategória. Tehát azokban itt már látod, hogy a szemét így rád néznek.
2: Na mindegy.
1: Látod, hogy na, azt mondja, a székelynek megmutatom.
2: Ez erősen szaggatós volt ez a dolog, mondom, tehát hogy kb. Fél óráig lehetett az emberekhez beszélni, utána már különböző állatformákat láttam.
0: Utána már te se tudtál beszélni, már mint hozzájuk beszélni.
2: Nem, én kimaradok ezekből szerencsére,
0: ja, jó.
2: Úgyhogy hú, de kemény. Jó, na tehát az a lényeg, hogy 50 helyet 200 litert lehet saját fogyasztásra készíteni.
0: Évente.
1: Adómentesen, mert fontos lehetett eddig is, csak kellett a végén fizetni. Az alkoholos italok jövedék adó mentesítésére kiterjedt ez is, illetve csak ez. Illetve ennek a mondatnak nem volt értelme, ugye?
0: Látom,
1: hogy Zsolt úgy néz rám segítségre. Valaki mondja el, mert én ebben a mondatban belesültem. Rádiós karrierem egyik
0: szégyen. Azt szeretem volna még hozzátenni, hogy a saját fogyasztásra készült értékesítésre nem szánt mennyiséget, nem számítják bele a kis fügeten erjesztett italgyártókra vonatkozó termelési korlátokba sem. És a törvény alkalmazásának részletes feltételeit a végrehajtását szabályozó kormányhatározatban rögzítik. Úgyhogy erre nagyon figyeljetek, akik otthon pálinkát készítettek, mindenképpen erre szálljatok.
2: Ez nagyon fontos a saját felhasználás. Az, hogy a Facebookon árulod, az nem saját felhasználás.
1: Igen, akkor azért készítettek fel, hogy a pénzügy, a vámügy valaki megjelenik, és legbesül.
0: Maszkosok megérkeznek, igen.
1: Igen, tehát akkor nagyon le kell őket
2: itassátok. De tényleg.
1: Nem, de amikor a váma feliratú.
0: Jó, de mondjátok nekem azt, hogy minden kis településen, falvakban, amikor lefűzöl akár 200 vagy több száz liter pálinkát, akkor nem Facebookon fogják árulni az idősebbek, hanem ott szépen egymás között a szomszédoknak.
1: Azok nem, de azért van az a Facebook csoport.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány.
3: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: pálinka, Zsolt mondja, hogy nem nagy pálinka fogyasztó. Tudjátok, hogy mi az, amit én kevesebbet fogyasztok?
1: Whisky. Én meg azt babó fogyasztok többet.
0: Hát igen, figyelj, el lehet osztani.
2: Hát akkor egy formák vagyunk Zsoltal, igen.
1: Hú, te nézek egy sorozatot most, és ott van egy japán viszkiző, mert ugye a japánok is nagy viszki főzők egyébként.
0: A japánok azok két dologban nagyok. Viszkiben meglepő módon is, bécsi szeretben.
1: Ami a gasztronómiát illeti, de vannak ilyen furcsaságok Japánban, hogy például azok a fiatalok, akik ilyen nagy japán őrültek, azok mind úgy gondolják, hogy Japánban minden a mangáról szól, és akkor ezt tudom mondani, hogy nem a J-popot hallgatják, meg nem a mangáról szól, a metalról szól Japán. Tehát, hogy bármennyire furcsa, ott van a legnagyobb...
0: És csomó ilyen 80-as évekbeli zenekart, amit Európában már elfelejtettünk, meg Amerikában
1: tehát
0: is.
1: A legnagyobb rock rajongó bázis Japánban van.
0: Brazília szerintem.
2: Nem, hát ez fura, nagyon fura.
1: Japán még mindig a Japanese bonus track, az még mindig felkerül a rock és metal albumokra külön. Tehát vannak bónuszdalok, és vannak japán, direkt a japán rajongóknak. A legnagyobb, hát ugye a budokeni koncertek azok mindig hatalmas. Nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy...
0: Azért Eric Clapton budokános fellépése.
1: Na, ugye. Ugye, ez erről nem. Beszélek, furcsa nagyon, főleg, hogy nem úgy buliznak erre a zenére, hogy mi
0: nem, azt mondják, hogy a, nem is tudom, valamelyik metal, Pantera. Panteráik mesélték, hogy Japánban, ugye Pantera azért eléggé, nem az a lassú, nem az a tingli tangli. Ugye, a japánok nagyon udvariasan mosolyogtak és kedvesen tapsoltak. Ennyi.
1: Igen, de imádják valamiért.
0: Na, amíg Brazíliában pogózás van.
1: Akartam mondani, hogy kiosztják éppen a viszkit az illetőknek, akik kérnek a viszkibárban belőle, és gyorsan utána szól a pincő, hogy jaj, ezt vissza kell öntsen, bocsássatok, mert ez 90 ezer dolláros, amit éppen kiöntöttem. Úgyhogy vannak szintek, azt akartam mondani, vagy ezek pálinkából
0: azután
1: is vannak.
0: Kinyarod a poharat.
1: Hát elviszed magad, és még szagolgatod egy hónapig.
2: De hogyha már a pálinka főzésről beszéltünk, akkor viszkit nem lehet otthon készíteni,
1: de
2: főzni.
1: Nem, csak nincs nekünk hozzá.
2: Erre is kell valamilyen jogszabályt alkosson a román képviselőház.
1: Tényleg az, ami van, hogyha nem pálinkát főző, hanem mondjuk...
0: Na, szerintem pádlatot ront a törvény. Hát nem, tehát a mennyiségi otthoni előírás.
1: Igazad van. Igazad van, mert gyümölcspárlatról beszélünk itt.
0: Hát mondjuk a viszki az pont nem gyümölcs, hanem az gabona, de...
1: Van.
0: De szerintem benne van. Gondolom, hogy vodkát is készíthetsz otthon. Nem szoktunk. Tehát,
1: az nem nagy ügy, jó.
0: Azért nincs egy jogszabályba fogalmazva, mert szerintem nem csináljuk. Ennyi.
2: Székelyföldön én nem nagyon hallottam arról, hogy vodkát készítenénk, vagy esetleg viszkit készítenénk otthon.
1: Valószínűleg beletartozik akkor... ugyanúgy, tehát hogyha elkezdeném, mit tudom, 500 liter viszkit gyártani, és mindenhol a Facebookon árulgat, de ott maradtunk el, hogy hol
0: árulunk. Konyakot is csinálnak.
1: Ugyanúgy. Mi van akkor, hogyha tényleg falu béli valaki pálinkát készít,
0: igen?
1: És azt a faluban eladogatja.
2: Hát a falubéliek azok egymás között, mondom, tehát ott mindenki ismer mindenkit, hogyha egy 300 vagy 600 vagy 1000 fős településről beszélünk, és akkor ott hamar híre terjed annak, nem kell te Facebook csoportokba hirdesd a pálinkádat.
1: Ez szürke gazdaság, tudom, gazdasági szakértő.
0: Őstermelő elvileg árulhat, nem?
1: De az kell őstermelő igazolás, nem? Tudod,
0: de őstermelő igazolás nem egy nagy dolog elmenni, tehát kész a polgármester hivataltól. Tudom, a tavaly volt valami cirkusz, hogy a fogyasztóvédelem valahol Hunyad megyében, Déva megyét akartam mondani azért, mint kuruntyoltam. Megeresztett egy idős párt, akik nem tudom, bort árultak, de hát a saját tornác levüket érted. Ugyanez a történet van, hogy akkor lehet erről vitatkozni. Szerintem ez a része nincs beszabályozva. Mondjuk, ha konyakot csinálsz házilag, eladhatod-e?
1: Ugyanaz a mese szerintem, de mindjárt beszélünk egy kicsit még az őstermelőkről.
3: Színre tesszük a délutánokat. Vagány

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
0: Reklám.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
6: Puha léptek, meleg otthon. Ezt kínálja a portpadló szőnyeg a Diego-ban, most csak 39,99 bani négyzetméter áron. Tedd komfortosabbá nappalidat, hálószobádat vagy gyerekszobádat. Lépj rá mezítláb és érezd a különbséget. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Október 14-ig a Fortuna Rendezvous szemes kávé kilója 79,99 bani, valamint a két személyes, négy részes pamutágynemű ára mindössze 59,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
8: Otthonépítéshez vagy felújításhoz mindent megtalálsz egy helyen a Steffi Transcomnál. Víz, gáz, hűtés és fűtés technikai termékek, fürdőszobai felszerelések, valamint prémium beltéri és kültéri festékek, nemes vakolatok és festékkiegészítők széles választéka vár. Steffi Transcom, Gyegyószent Miklós, Békény utca 47. Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét lágere.

0: tartottunk, hogy őstermelők, őstermelői engedély, adóztatás, a többi, tudjátok, mennyiért veszik meg például a tejesektől a tejnek literét? 1,50 banira emelték most, és még mindig vicc.
1: Hát az még mindig nagyon kevés pénz. Úgyhogy nem tudom, hogy előbb-utóbb hogyan tudnak. Mikrofonon kívül, már mint adáson kívül meséltél egy bácsit Marosvásárhelyről, aki mit csinált?
0: Hát naponta 2x20 liter tejjel bebiciklizett az ukrajna bicikliével az környező faluból, és én őszintén szívesen vettem meg tőle a tejet, és szerintem az ilyen embereket kéne hagyni élni.
1: Hát, de ilyen szempontból őt most ez a bácsi, akit említettél, te, őt nem kapcsolták le, vagy nem büntették meg azért, mert árulta a saját tejét esetleg egy kicsit drágábban, mint ahogy felvásárolnák az őstermelőktől a literenkénti árba. Az mennyit mondtál, 1,50
0: van? Hát 5 lejt 2 literért érted, most mindig adtunk neki nyilván 20 lejt 2 literért.
1: Igen.
2: Jó, közben utána néztem a jogi keretnek, többé-kevésbé a következő lehet. Ha van ez a 200 liter, amit szabad főzni, azt nyugodtan ajándékozhatod, töltheted, de nem értékesítheted.
0: Így van.
2: A következő az, hogyha akarod értékesíteni, kell neked egy engedélyezett bérfőzde, magyarán bálinka főző, amelyiknek van valami jogi nyilvántartása.
1: Igen.
2: Teljes jövedéki adót, akcizát, jó magyarosan fogalmazva, befizeted. Kell értékesítési dokumentum, ez az attestat de producator és carnet de commercializare, ebbe bejegyzik a gyümölcsből származó feldolgozott termék, és az egésznek kell az ANSZ-nak az engedélyezése. Erre nem vagyok biztos, hogy ez minden esetben így van, de hogy az előző kettő kell, az most úgy tűnik.
0: Plusz még a címkézés, plusz még a palackozás, ami szintén engedélyhez kötött. Ezt most hányan csinálják meg szerintetek, őstermelők?
1: Hát.
2: Ezért van az, hogy inkább beszélsz a haverokkal, te figyelj, tudtok valaki, aki árul egy kis pár. Egyébként miért van az, hogy Romániában szeszt szerintem boltban jóformán alig vásárolnak emberek? Mindenki ismer egy szeszt bellért.
1: Hát, hogyha pálinkát akarsz vásárolni, mert más esetben, hogyha viszkiről beszélünk, vagy ilyesmi, akkor azt megvásároljuk.
2: Tehát konkrétan tiszta szeszt. Hogyha nekiállsz, hogy akarsz csinálni, nem tudom, visinátát. A legjobb dolog, amit, bocsánat, második legjobb dolog, amit a románoktól tanultunk, az első a csorba.
1: Így van. Oké, nem tudom, figyelj. Amiket itt felsoroltál te, hogy mennyi engedélyt kell kiváltsoni, és mennyit kell arra kölcsön, hogy legálisan árulhassa az otthon főzött pálinkáját, hát szerintem nem is jobb belekezdeni. Most persze nem akarok sarkalni senkit arra, hogy illegálisan pálinkát főzön és azt árusítsa, de nem tudom, mi lenne.
2: És természetesen arra sem bíztatunk senkit, hogy illegálisan forgalmazott szeszes italt vagy tiszta szeszt vásároljon.
0: Vagy
2: ez helytelen. A fogyasztását, különösen a tiszta szesznek, azt nagyon mellőzzétek.
3: Magánvágány.
4: Plecskálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk.
5: Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Na, Eks, természetesen a vízhez kívánunk jó egészséget. Ma az is átlátszó ital. Lehet röviden is fogyasztani, bár én sokat szoktam inkább egyszerre. Még mindig vízről beszélek.
1: Igen, úgy búcsúzzunk el, hogy akkor pálinkamentes szép jó estét mindenkinek, aztán holnap jövünk ismét délután 3 órától.
2: Igen, kompani, vagy hogy mondják a japánul az egészségetekre.
1: Kompani?
2: Valami kampány, nem tudom, azaz valami kampány.
0: Valami kampány.
2: A kampány valami, az a lényeg. Nem kampányolunk, pihenünk. Tegyetek ti is ezt, holnap tali, sziasztok!
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Steffi Transcom, ahol az otthonépítés kezdődik. Gyergyó Szent Miklós, Békény utca 47 és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
5: Reklám.
6: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
7: Félelmet.
8: Csodálatot.
9: Szeretetet.
6: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza. Az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvatskopi 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
10: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
11: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
10: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
11: Viking Kft. A te biztonságodért.
12: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
13: Robbanj be a színek világába! A szivárványruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárványruházati üzlet Borzon központjában, ahol a színes ruhák életre kelnek.
14: Ismerős a dallam? Ha megszólal a belső szimfónia, ne várj! A Pizza Joe meghozta a megoldást. Keresd az egyetlen nápolyi pizzát a városban, ami nem csak elképesztően finom, de olyan gyorsan és frissen sül, hogy észre sem veszed, és már jól is laktál. Pizza Joe. Ahol jó lenni, ahol jó enni.
3: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
15: Slágerek és új zenék.
3: Ez a Rádió Gaga.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visszülő hirdetartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és is új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

élőben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neked van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga vel

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.